Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Íj és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap.

0: miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukása után.
1: Ezt a slágert tuti hallottad már! És most újra imádni fogod! Hazai kedvencek a Forrás Rádióban!

beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től

A tévémaci nem hoz lázba. Még este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással.

0: mennék veled fixel. Te X-es vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is. Forró ez a vasadik kell ütni, addig három csíkes felhúzom a csajt úgy, mint az Adidas.
1: Na, no,

0: Tesó, ez lemú napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu maluma, anyukat Bence, na meg falu napok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarú vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina!
0: Napul

0: Millás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap.
1: Csillag vagyok én, lábam alatt a föld, nem szólok most hozzá, csak nézlek messziről.

korban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra között.

nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora, hétköznap este 8 és 10 óra.

volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Riadót rendeltek el egy izraeli utasszállító repülőgép miatt. Tömeges sérüléssel járó közúti baleset történt Horvátországban. Szünetel a földgázszolgáltatás Oroszlányban a jövő héten. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. A legmagasabb szintű riadót rendelt el a Magyar Honvédség a NATO Egyesített Légihadműveleti Központja egy izraeli Airbus A321-es utasszállító miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a közösségi oldalán. A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra. Az ügyben a Magyar Honvédség légtérrendészeti készenléti szolgálata és a NATO integrált légvédelmi rendszere hatékonyan működött, hangsúlyozta Magyar Péter. A magyar légteret a civil repülőgép 20 óra 10-kor Ausztria irányába elhagyta. Egy ember meghalt és 9 megsérültek csütörtökön a horvátországi Lika térségében, miután egy bolgár rendszámú személyautó lesodródott az útról, közölte a horvát rendőrség. A jármű a hatóságok gyanúja szerint az államhatárt illegálisan átlépő külföldi állampolgárokat szállított. A jármű vezetője elmenekült a helyszínről, a sérülteket az autóban hagyta, de a rendőrök később az erdőben megtalálták és elfogták. A helyszínen valamennyi illetékes szolgálat intézkedett, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Horvát sajtóértesülések szerint mentőhelikoptert is riasztottak, hogy ellássák és kórházba szállítsák a sérültek át. Tervezett karbantartás miatt június 15-én 6 órától június 17-én 6 óráig szünetel a földgázszolgáltatás Oroszlányban. A 48 órás leállás idején a szolgáltató azt kéri, hogy az érintettek ne használják gázkészülékeiket és zárják el a fogyasztói főelzárót, közölte Oroszlány a honlapján. És végül sport. A társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte a Dél-afrikai Köztársaság csapatát a labdarúgó világbajnokság csütörtöki nyitó mérkőzésén, amelyen 3 piros lapot is kiosztott a játékvezető. A két válogatott történelmet írt, mivel másodszor játszott egymás ellen VB nyitó meccset. A 2010-es dél-afrikai tornán 1-1-es döntetlennel zárult az összecsapásuk. A mérkőzést megelőzően a teltházas Azték stadionban látványos megnyitó ünnepséget tartottak, amelynek főzenei fellépője a kolumbiai Shakira volt, de számos latin-amerikai énekes is színpadra lép át.
0: Időjárás.
1: Ma napos idő lesz, csak néha jelenhetnek meg felhők az égen, és vármegyénkbe csapadékot sem jósolnak. 20 és 23 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rossz Morgan Best of Íj és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Andi lepakolta a Hubik Transról a raklapokat, és megérkezett a stúdióba. Jó reggelt neked is, szia Roland!
2: Jó reggelt! Most akkor én is megkaptam, én előbb beszóltam a Rolandnak, most azt te mondja, beszóltál nekem.
3: Olyan a fejem, mint egy jelzőbúja. Ja, jelzem, le vagyok égve, igen. Tehát, hogy tegnap leégett a fejem, tehát ilyen erősen vöröses, barnás, inkább vöröses árnyalatot hoz, mint egy jelzőbúja. Aha.
1: Andi meg simléderes sapkában a búja mellett.
3: Simléderes. De várjál, mert a jelzőbúja az ilyen piros. Jó, hogy a klasszban van tényleg ilyen piros jelzőbúja, de az ilyen háromszög alakú. De pont a színben azt hozom?
2: Hát a színben, igen.
3: Hát köszönöm.
2: Körülbelül.
1: Érdemes követni a videó közvetítéseket. És tök jó, mert egyébként ugye ott fénylik a homlokot fölött, tehát ez egy ilyen világítós jelzőbúja.
3: Erre gondolsz?
2: Igen.
3: Aha. Hát egy kicsit lehet, ja, tényleg.
1: Szóval megjöttek a vidám fiúk és vidám lányok. Andi, nehéz fuvar
3: lányok.
2: Nehéz, volt, igen.
3: Egy vidám lány van.
1: Jó van, hát személyiségében kettő néha.
3: Jó, hát vannak ilyen videók, amiben több fiú van és egy vidám lány.
2: Vannak, igen, de ez nem olyan videó lesz.
1: Na, de egyébként tök jól áll, ez divatozás vagy hajmosás hiány?
2: Most már így, hogy beszóltál háromszor is, most már azért mondja, hogy jól áll.
1: Mert tudod, kettő dicsér, egyet szígy. Nem, igen. De hogy ez divat?
2: Hát igen.
1: Divat, jó, oké. Okay. Mm-hmm.
3: Tehát most elhajott, jó, örülünk.
2: Nem mostam, de amúgy...
3: De a divat
2: eltakarja.
1: Értem. Neked a divat, mondja meg, hogy ki vagy. Hoztál nekünk valamit, ez a mai hírhez egyébként passzolni fog. Mondtam, hogy hozd be a szopogatóst. Aha.
2: Igen, és Roland így állt, és nem jutott szóhoz.
3: Hát én csak
2: így nézte, hogy miről van szó, én meg rögtön rámondtam, hogy hozom.
3: Mondom, jó, hát fordítva szokott lenni, na mindegy.
1: Hát igen, volt témánk az a bizonyos finomság, ami a retro finomság. Én nem ismerem a műfajt, ez a sűrített tej.
2: Sűrített tej.
1: De nagyon sokaknak kedvence volt, és a mai napig kapható, és Andi hozott egyet, ilyen fokrémes tubusban van, és azt majd ma meg fogjuk kóstolni.
2: Egyébként
3: ez tényleg, nagyon finom.
2: Tényleg fokrémes tubusban van. És amúgy régen olyanban volt, mint amiben a piros arany van.
1: Ilyen fémbe, amit így föltekertél, és aha.
2: Igen, igen. Úgyhogy, na hát most áttértek a fokrémes tubusra.
1: Na és hogy csináltad ezt? Tehát ezt gyerekkorodban így magában elszopogattad?
2: Igen, igen, így magában nyomtam a számba.
3: Mert hadd kérjem, mert megnézem, hogy hány kalória van benne, meg mennyi cukor, jó?
1: Azt egy kicsit majd nyomhatok, mert én ilyet még soha.
2: Nyomját azért vettem.
1: De és ez tejbe?
2: Nem magamnak vettem.
1: Tej helyett kávéba amúgy?
3: Csak úgy a szádba. Kérlek szépen, 100 g termékben 328 kalória. Ez ugye 150 g-os, tehát hogy nagyjából akkor egy ilyen 500 kalória körül azt azért úgy hozza. Az kemény.
1: Nutellával keverve kifejezetten kellemes. Nagy indító.
3: Cukor sok, várjál. 100 g termékben van 57 g cukor.
2: Úristen,
1: mi a többi?
3: Te cukor és némi egyéb van benne.
2: Szerintem tej és cukor.
1: Tejet tartalmaz?
3: Tejszín, sovány tejpor, tej, aroma. Igen.
1: Na, abból legalább a sovány. Jó.
2: Legalább az legyen sovány.
3: Te nem leszel az. Tehát, hogyha ezt így sokat nyomod a szádba, akkor te nem leszel. Minimum 8% zsírtartalom. Igen. Hát figyelj csak. Nem egy fogyókúrás, nasi, az tuti. Viszont finom.
1: Igen, mások is írják, hogy szeretnénk megkóstolni. Jó, erről majd még beszélgetünk. Lehet egy ilyen játékunk, hogyha valamelyik tejcég megszponzorál minket, hogy lesz egy ilyen benne, és aki megfejti a napi játékot, az egyet nyomhat.
3: Aha.
1: Bejön, nyomunk egyet, mehet.
3: Tehát, hogy bejöhet szopogatni a rádióba?
1: Igen.
3: Sűrített tejet. Jó, én benne vagyok.
1: Figyelj, ez egy nívós játék lesz, ez biztos.
2: Játsz
3: egy tubus sűrített tejjel. Igen, tényleg nincs sehol
1: máshol. Egy tubus a hétre van. Hát, mi csak nyomunk.
2: Csak egy nyomásért.
3: Játsz egy nyomásért, Andi van. Ez nem rossz, amúgy arra jelentkeznének sokan.
2: Most már Andi is kezd olyan színű lenni, mint a babaja.
1: Ez lesz a tubusos játék a forrás. Na, milyen megkóstolom, lehet, hogy ezt videón kívül, de...
2: Miért? Mert én akarom
1: túl
2: látni
1: lesz.
2: Az arcot, hogy mi...
3: Túl erotikus lesz? Tőled?
2: Azt lenne, ha én nyomnám a szádba.
1: Ebbe van ugyanúgy, mint a fokrémen, van
3: nem,
1: rajta
3: ilyen. Nem, ha mi nyomnánk a te szádba.
2: Jó van, az már egy másik fok, az már egy harmadik fokozat.
1: Fokrémen van rajta ilyen lezárós.
2: Reméljük, hogy nem.
1: És ez egy jó márka?
2: Fokrémet hoztam, sűrített egy címen.
1: Ez egy jó márka? Tehát
2: nem tudom, hogy ilyen volt-e. De
3: ennek mi a márkája? Az van, hogy sűrített egy.
1: A legtöbb esetben nyilván ez be kell nyalni, de én most próbálom úgy nyomni, hogy más is kóstolhassa majd.
2: Jó, hát örülünk neki. De jó úristen, hogy betolt az? Na.
1: Hát ez full olyan, mint a Mekis fagyi.
2: Igen? Nem tudom, én régen kóstoltam
1: ez
2: már.
1: Ez rohadt finom.
2: Nagyon ugye, jó. Hogy finom? Na most már akkor...
1: Hagyjál.
2: Nem lesz lepődsz meg azon, hogy én ezt így csak így nyomtam aztán. Most
1: tényleg
2: most csak megkóstolom csak így.
3: Sajt, tejföl, sűrített tej.
1: Anni a kezére nyomja. És így le fogod nyalni?
2: Próbálom.
1: Mert el közelítek a kamerát.
3: Jaj, hát ez mi? Legalább kap már be az ujjad.
2: Hát, igen.
1: Hát ez nagyon finom, Roland.
2: Kap már be az ujjad.
3: Legalább az ujjadat kap már be. Ugye azért nem mindegy, a magyar nyelv milyen
2: hát,
3: csodás.
2: Nagyon.
1: Mondjuk, ha legalább kap már be, azt kivágom majd effektvonra.
3: Azt nézem. Akkor
1: Péter sem fogyasztott még sűrített tejet.
2: Tényleg? Aha. Pedig régen ez nagyon-nagyon menő volt amúgy.
1: Ez brutál finom.
2: Én ezt használom.
1: Nézd a Rolandnál, a Roland. Jó van. Csak sikerült.
2: Na én ezért nem nyomtam a számba, látod?
1: Hogyan lesz piroskából hófehérke?
3: Várja.
1: Amúgy ezzel bekened magad egy ilyen átlag jó színkijön. Na milyen?
2: Régen egy kicsit finomabb volt, de amúgy igen, hozzá ennél ezt a régi.
1: Ez igen, ennél is jobban. És ebből nincsen cukormentes, zéro?
2: Hát nincs.
3: Várj,
2: el kell, hogy keser. Na ugye, el kell, hogy keserítselek, de nincs.
1: Tehát,
2: és az a baj, hogy ez olyan, mint a Nutella, hogy nem tudsz vele leállni.
1: Igen,
2: és az a mellékelt ábra mutatja is, ugye Roland már a másodikat tolja a szájába.
1: Van egy futópad, majd lefutja. Olyan ember nincs, aki megáll egy kanál Nutellánál, igen, ezt így. Na de hogy miért passzol ez a témánkhoz? Képzétek el, szerda reggel Németországban megszökött egy tehéncsorda, és szokatlan incidenst okoztak egy kórházban. 6 tehén sétált fel a kórház második emeletére.
2: Jó.
3: Ott melyik osztályból?
2: Vizsgálatra mentek.
1: Erről nem szól a hír, de megnéztem, hogy milyen osztályok vannak ott, ahol ez megtörtént. Van belgyógyászat, ortopédia, szülészet, pszichiátria és dietetika.
3: Hát szerintem a pszichiátria. Valamint besokaltak.
2: Esélyes, igen.
1: Te érzékenységi szakrendelést szeretnék még, de a belgyógyászat az kemény, mert a tehénnek ugye 4 gyomra van. Tehát ott az egy melós szakasz, hogyha oda mennek mind a 6-an. De milyen kedvesek, hogy együtt tették ezt meg. Elkoboroltak a rétről, kb. 1 kilométert tettek meg a kórházig, egy járókelő szólt a rendőröknek, 2 tehenet a kórház személyzetének sikerült feltartóztatnia, de a maradék 6 felsétált a lépcsőn.
3: Mert nem tudták, hogy van lift. Vagy mert egyszer oda nem fértek be, tudod.
1: A büdös életben nem lépcsőzött még tehén. Tehát, hogy miért megy föl a lépcsőn? Értem, még bemegy a kórházba, valamiért bemegy, érez valami szagot, nem, de valakinek hát szénaszaga van.
2: De pont, hát igen, mert amúgy meg a kórház szag az inkább taszítani szokta az embereket. Nem
3: hát az
2: pedig
3: embereket, igen, na de a teheneket. Egyébként
2: ők arra gerjednek?
3: A beteg felvételi irodánál becsekkoltak-e? Volt-e időpontjuk? Ugye?
2: Ja, hát azért igen.
3: Van itt egy-két kérdés.
1: Volt-e náluk tájkártya?
3: Tájkártya, valamelyik, igen. Na, szóval, hogy...
1: Biztos, hogy mind a 6 tehén volt-e?
3: Ja, lehet egyébként, hogy tényleg olyan betegek, akiknek azt mondták, hogy 2 hónap múlva van esetleg időpont. Ó, megoldjuk.
2: Ezt beöltöztek, igen.
1: De tényleg, ez kegyetlen történet, és elkezdtem egy kicsit nyomozni, mert oké, 6 tején elindul. Ezek mennek, mint a vadállatok, tehát hogy kiszakadt valahol a kerítés, és nyilván kijöttek, elindultak valamerre. A tehenekről ugye azt tudni kell, hogy nekik van egy szokott útvonaluk, tehát hogy őket viszonylag könnyű hazaterelni. Nem tudom, hogy miért pont a kórházhoz jutottak, azt sem tudom, miért mentek be, de ezt a lépcsőt értem legkevésbé. Volt egy ilyen népi legenda, hogy a tehenek lépcsőn csak felfelé tudnak menni. És egy kicsit utána néztem, hogy mi a helyzet velük, és az a helyzet, hogy ez nagyon-nagyon erős tévhit, mert hogy a tehenek lefele is tudnak jönni, csak nehezebben. Ennek több oka van. 1. A tehén szeme oldalt helyezkedik el, ezért rosszabbul látja közvetlenül maga előtt és alatt a lépcsőfokokat. 2. A patája nem kifejezetten lépcsőzésre alakult ki. 3. A tehenek ösztönösen óvatosak, és itt a kedvencem, a tehén nagy testsúlya. 4. Lefelé menet könnyebben elveszítheti az egyensúlyát.
3: Tehát magyarán a tehén le tud menni a lépcsőn, de nem akar.
1: Nem akar, tehát ha ott van a másodikon, akkor már ott marad.
2: Legurul.
3: Szegény. Az mondjuk veszélyes lett volna. Gondolod bele, hogy sétálsz föl gyalultanul egy kórházi lépcsőn, és szembe jön egy tehén.
2: Jó, tényleg. De úgy alapjáraton, ha csak úgy ott vagy a kórházban, és szembe jön veled egy tehén, már az.
1: És képzeld el a személyzetem, benézed. Mondod a doktor úrnak, hogy mi van. El tudjátok képzelni János kórházban? Hogy úgy mitől benn vagytok valamiért, és egyszer csak besétel egy tehén?
3: Hát így magyar kórházakban el. Tehát ott azért elég sok mindent el tudunk képzelni, igen.
1: Azt mondják, sérülés nem történt.
3: De mondjuk az utat eszembe,
2: mármint, figyelj. Mármint, hogy a tehenek nem sérültek meg, vagy az ember?
1: A tehenek nem, a betegek nagyon szarul vannak.
3: A tehén nem sérült. Gondolj bele, hogy ott ülsz a pszichiátrián, bemész az orvoshoz, doktor úr, előbb itt teheneket láttam kint. Hú, látom, tényleg komolyan gondok, hogy a kivizsgálás kell.
2: Igen.
1: Nem viszem el ezt az egész sztorit. Ott kérődzik valaki a dietetikán. Jó, figyeljetek, ezt meg akarom csinálni, hogyha bárkinek van itt a közelben tehene, akkor elviszük közintézményekbe, és megnézzük, hogy hanyadik emeletig mennek fel. Szóval írjatok, hívjatok. Visszatérve a kérdésünkre, hogy mit kerestek a kórházban a másodikon a tehenek, Gábor írja Facebookon, mentek múltétre. Képzeljétek el, hogy itt egy kutatás, amivel én fullosan nem tudok egyetérteni, szembe megyek vele, és sőt, gyűlölöm, megvetem ezt a kutatást. Roland meg azt mondja, hogy ez egy tök jó eredmény, és szerinte igaza van a kutatóknak, és akkor most kiderül, hogy megint én megyek egyel a női esedésem folyamatában előrébb, vagy a kutatók tévedtek, ugyanis itt a bizonyíték, hogy a férfiak tényleg rosszabbak a bevásárlásban, mint a nők.
3: Legalább szerintem nem. Szerintem meg, de...
2: Szerintem is.
1: Tényleg? Na jó, először beszéljük meg a mi véleményünket, aztán összefoglalok egy-két pontot, mert sok mindenre alapozzák.
3: Eredetileg a home office-nak a hatását vizsgálták a vásárlási szokásokra, és akkor lettek ilyen mellékes következtetések.
1: De azt tudod, hogy jött ki belőle? Azt képzeld el, hogy a home office-nál megállapították, hogy az emberek, mit tudom én, mennyi, már nem emlékszem, aztán ilyen 10%-kal többet költenek a bevásárlások, igen, során, mint home office-on kívül, és aztán megvizsgálták, hogy ez a 10% többnyire azokban a családokban tevődik össze, ahol a férfiak vásároltak. Tehát, hogy ahol a nők vásároltak a home office-ban, ott nem nőtt, ahol a férfiak, ott minden megborult.
3: Hát, mert gondolom maguknak vettek még plusz nasikák.
1: És aztán megvizsgálták, hogy ez a 10% többnyire azokban a családokban tevődik össze, ahol a férfiak vásároltak. Tehát, hogy ahol a nők vásároltak a home office-ban, ott nem nőtt, ahol a férfiak, ott minden megborult.
3: Hát, mert gondolom maguknak vettek még plusz nasikákat,
1: rágcsákat, ilyesmét. Veszek egy iPhone-t, elküldesz kenyérér,

0: para jó rész amúgy. Igen. De hogy miért te nem? A nők nem?
1: Szerintem annyira nem. De nem is, ne, szerintem nem is az elcsábulás van itt amúgy ebben, hanem az, hogy...
0: napszemüveget, labellót veszel, meg csokit.
1: Nem, hanem az, hogy szerintem túlvásároljátok magatokat, mert nem tudjátok eldönteni, hogy a nők mit akarnak, mire gondolnak, melyiket szokták venni, és lehet, hogy mondjuk egyfajta termékből vesztek két félét, mert nem tudjátok, hogy melyiket szokta az asszony venni.
2: Na, én ezt megelőzöm azzal, hogy egy bevásárlás alatt 4 + 6 alkalommal hívom fel Nórit.
1: Hát szó, igen.
2: A negyediknél már elég ideges szokott lenni.
0: De az nem ezért van, azt beszéltük, az azért van, mert minden termékről eszedbe jut. Igen, ez ilyen szerelmi dolog.
2: Igen, és ilyen romantikus típus vagyok, és ez pont a hipermarketben fog rám törni.
0: Emlékszel, amikor együtt rágóztunk a strandon. Na, melyik volt az? Hubabuba vagy?
1: De most, ha bementek a boltba,
0: igen.
1: Tehát kiket szoktatok általában látni telefonálgatva keresni termékeket? Nem a nőket, hanem a férfiakat.
0: Nem látom, mert telefonálok.
2: Igen. Az meg a másik egyébként, igen, hogy amit szoktam venni mindig, azt tudom, hogy hol van. Amit nem szoktam mindig venni, attól meg tök ideges vagyok, mert nem találom.
0: Jó, de ebben is szemetek, mert átpakolják pont ezért, hogy járt körbe a boltokat. De...
2: utálom is őket ezért. Nem, nálunk az szokott lenni, hogy nem tudom, hogy mi az, ami van otthon még, vagy elfogyott. És akkor veszek. Emiatt volt az, hogy múltkor vettem úgy 2 liter tejet, hogy volt otthon 6.
0: Na, de ilyenkor átveszem féláron.
1: Hát jó, figyelj, most legalább utána nem kell majd venned.
2: Igen, de ezt a legközelebbi alkalomig elfelejtem, és megint veszek. Na.
1: Hát de legalább mindig van.
2: Igen, az is biztos.
1: Nincs az, hogy elfogy, és akkor nincs.
0: De mert itt az, igen, hogy nem egy nagy explicit tanítási folyamatról van szó, hanem egy ösztön az, hogy kit kérünk meg otthon segíteni, és a férfiak ebben nem segítenek, és nem figyelik, hogy mire van szükség, uh-huh. és mi az, ami kell otthonra. Tehát te figyelmetlen vagy otthon.
2: Igen, de most már egyébként, amikor úgy rákészülök, akkor körülnézek otthon, és akkor képben vagyok, meg írok listát. Különösen akkor, hogyha olyan dolgot kell venni, ami nem a szokásos termékek közé tartozik, akkor én rendre írok listát, és ilyenkor látni azt, hogy az így és úgy vásárol, hogy nézi a telefonjában egy jegyzettömböt, mert oda felírok mindent, és nem kérlek szépen. Ez a professzionalizmus, mert ez az alaposságnak a jele, úgyhogy én ilyenkor listából szoktam vásárolni, a szokásokat nem írom fel, tehát felírom azt, amit nem szoktam mindig venni, plusz a szokásos, nekem ez ilyenkor így van beírva a telefonomba.
0: De nem, ezt nem így kell. Éhesen el kell menni, amit megkívánsz, bedobod a kocsiba, aztán csinálsz belőle valamit, ami kijön.
2: Nem is tudom, hogy szokták ezt mondani, amikor ilyen hirtelen felindulásból valami megtesz. Így van, impulzus vásárlás. Igen. Tehát, hogy arra szerintem mi pasik hajlamosabbak vagyunk. A nők inkább szerintem arra hajlamosabbak, hogy meglátják, hogy valami akciós, és akkor az akció, ez a fejlődött, ez elindít valami ilyen nagyon furcsa, ilyen agyi processzt ott bent, és akkor amiatt kezdetek el ti többet, hogy ó, ez akciós, akkor ez megéri. A férfiak meglátja, ha nem tudom mit, van egy új, most mondanám a sört, de hát... Na.
1: Fúrógép például, mert én
2: az engem
1: az
2: nem
1: egyik üzletben szoktam látni, hogy ott mindig vannak ilyen hasonló szerszámok, ugye akciósan is.
0: Középső sor a legjobb.
1: Igen, és ugye ott azért a férfiakat így el szokta veszíteni a nő, és akkor szerintem ők addig bevásárolnak, és akkor majd visszamennek a férfiakért, mert ők ott nagyon szépen elnézel. Jó, te nem, de én hogy nem. Az átlag férfi általában szerintem úgy vevő az ilyenekre.
2: Én nem, én inkább ott valahol vagy a húspult környékén vagyok, vagy az édességeknél, vagy
1: jó,
2: ilyenek.
1: Jó van, igen, kinek mi a prioritás.
0: De oda meg berakják a csajoknak is a dolgokat, tehát szoktak lenni ilyen csillámos dolgok is ott középen.
1: Én egyébként a múltkor ezeket nézegettem, a fúrókat, meg a csavarokat, meg minden, ott néztek is nagyobb na férfiak, hogy mi a fenét keresek én ott, de hát most miért ne lehetne? Hát
2: egy jó fúrásra vágytál, vagy mi?
0: Hát egyébként, néztem, hogy valahol lehet pasizni.
1: Hát miért? Sose baj, hogyha van otthon.
0: Sose baj. A spájz elnyeli. Milyen jönnek az üzenetek?
2: Mármint egy fúró, vagy egy olyan pasi, aki tud fúrni. Tehát, hogy...
1: Hát, mint a kettő.
2: Bármelyiket hazavíted.
0: Csak vigyázz, hogy nehogy 50 fúrót vegyél. Szóval, sziasztok! Roland impulzus vásárlásával nem teljesen értek egyet. Engem a DM-be nem nagyon szeret a férjem beengedni, írja Vanessa.
2: Hát jó, hát a DM az más, tehát az ilyen üzletek.
1: Ez az. Igen, na látod, ez az, hogy attól függ, hogy milyen üzletbe megy be a férfi. De hogyha mondjuk egy élelmiszerboltról van szó, akkor előbb van az, hogy szerintem a nő csábul el, hát figyelj, dolgokra, mint mondjuk egy férfi.
2: Vagy egy ilyen drogéria.
1: Vagy egy drogériában, igen.
2: Ruhaüzlet, az lehet is, tehát ott azért hát ugye, ott, van olyan ruhaüzlet, ahol engem is veszélyes elveszíteni, vagy óraüzlet, tehát egy azért engem sem veszítsetek el.
0: Az összegben én nem írom alá, tehát szerintem a férfiak jobban jönnek ki anyagilag, Andi is azt mondta, hogy jobban, tehát akkor ezt a kategóriát adjuk meg a férfiaknak, akkor miben jobbak a nők?
1: Hát a bevásárlásban szerintem, meg a bevásárlás hatékonyságában szerintem sokkal jobbak a nők.
2: Tudatosabban és céltudatosabban vásárolnak be az élelmiszerboltban. Fontos az

0: élelmiszerboltot kihangsúlyozni, mert igen, egy plázában a shoppingolás az egészen más az irányba más, tud igen, elmenni. Az...
1: Ki visz haza több olyan dolgot, amire soha nem lesz szükség?
0: A férfi.
1: Férfi. Ki visz haza több olyan dolgot, ami már van otthon?
0: Hát az attól függ. Ha akciós, akkor az asszony. Ha nem, akkor a férfi.
1: Oké, miért küldenek mégis téged Roland vásárolni?
0: Hát ez a világ egyik nagy rejtélye számomra is.
1: Pittyeg a telefonom, Andi üzenetet küldött, talált egy hírt, és én úgy éreztem, hogy erről nekünk beszélnünk kell. Tennünk kell a közösségért, tennünk kell az emberekért, ilyen szintű közszolgálatiságot be kell vállalnunk, mert egy komoly problémáról van szó, mely mindannyiunkat érinthet. Nem vicces téma, komoly.
0: Komoly, igen, nagyon komoly.
1: Figyelj, már nagyon sokan izgulnak, és lehetséges, hogy pont most is van valaki, akit érint a téma, és amiatt, mert mi most itt másról beszélgetünk, amiatt nem tudja meg az információt, és bajba kerül.
2: Jó, oké, mondom.
1: Már
2: a
1: nem
2: nap
1: fog ére emlékezni rá.
2: Jó, hát igen.
1: Na mondd.
2: Ahogy ez a nő sem emlékezett a 10 évnyi emlékére, mert hát szegénykémnek székrekedése volt, és ahogy erőlködött a WC-n, állítólag hirtelen amnéziás lett.
1: Ezt nem lehet komolyan venni. 10 évnyi emléket vesztett el egy nyomás során?
2: Hát igen.
0: Azt is elfelejtette, hogy ott miért van?
2: Nem, kijött, nem, kijött a mosdóból, és utána, hogy nem ismerte meg a családját.
1: Lehet, hogy kinyomta az emlékeket is.
0: Mert én az Elbándiról, úgy, igen, hogy az Elbándi volt az, aki nagyon hosszasan trónolt, ő mindig hosszasan volt a WC-n.
2: Hát a férfiak általában szerintem hosszasan trónolnak.
1: Én nem rájuk tudományosan nyomom. Bemegyek kijövő.
2: Tudományosan nyomom.
0: És várjál azért, tehát nem volt még olyan, hogy itt rádióból kimentél a WC-re, visszajöttél és nézted, hogy szép ez a hely, de mit keresek én itt? És egyébként, és kik ezek, akik itt ülnek?
1: Kedvesnek tűntök.
2: Mondjuk, hogyha én 10 évi emléket veszítek csak el, akkor igazából még akkor vagyok itt, amikor a még 3 éves. Tehát, hogy igazából még vannak friss emlékeim, legalább rádiózni nem felejtek el.
1: A stáb változott meg körülötted.
2: Igen.
1: Roland, te 10 évnyi emlékkel már itt vagy?
0: Hát én itt, de például akkor kislányomra nem emlékeznék.
2: Tényleg.
1: Az de durva.
0: Ugye? A fiamra, igen.
1: Az lenne meg, hogy a Dávid
2: nagy évesi. Csak néznéd, hogy lettél ekkora hirtelen.
1: Mennél pelenkázni? Mindenki csodálkozzál, de megcsinálnád az a feladat, az a feladat.
0: Ja, igen, tényleg, mert így mennék, hogy hú, gyerek, te.
1: 10 év nekem még nincs felesége, még nem ismerem Petrát.
0: Te kocsájozhatsz.
1: Ez a legjobb, kijövök a WC-ről.
2: Ez az első gondolata.
1: Hello.
0: De várjál, ez mennyire lenne olyan duma, amit a Petra elhívne, hogy ne haragudj, én nem emlékeztem, hogy te vagy nekem. Elvesztettem az emlékeimet, én utána csak azért ismertem meg Szilvit, Beát, Evelint, mert én nem emlékeztem, hogy te
1: erre
0: vagy
1: csak
0: nekem.
1: Annyi a jó feleségnek a válasz, hogy mondtam én, hogy rostban gazdagon táplálkozz. Nem szabad idáig eljutni. De mi ilyen van, hogy annyira erőlködsz, hogy igen, amnéziába kerülsz?
0: Igen, mert ugye átmeneti oxigén hiány lép fel az agyban, és ez okozhatja, igen, ezt az átmeneti amnéziát, de nálam eddig mennyi ideig tartott? Tehát, hogy 8
2: perc? 8 óra.
1: 8 óráig erőlködött a WC-n?
2: Ja, nem. 8 óráig tartott az, hogy visszanyerje az emlékeit. Tehát vissza lehet nyerni az emlékeket, nem örökre vesztette el, csak hogy 8 óra kellett, mire ugye minden visszatért.
1: Ez neki nagyon érdekeltet, hogy ilyenkor nyilván akkor az erőlködés mértékétől függhet az, hogy hány évesig ki meg hogyan, de az neked ott feltétlen nem kell, hogy meglegyen, hogy kiesett valami, nem? Tehát akkor visszakerül az agyad abba az állapotba, és úgy jössz ki a rötyiről.
0: De várjál, hát akkor egyből fiatalabbnak érzed magad. Hát ez is tök jó. Hát gyerekek, kijövök a WC-ről, 30 éves vagyok. Erőm teljébe. Ugye, hogy... De hát nem. Hát
2: de ez csak
0: jó
2: egy darabig, amíg hát nem csinálsz olyan tevékenységeket. De
1: amúgy, ami... milyen ételek kellenek ahhoz, hogy átszart magad az ezred fordulón? Hát, hogy... Bocsánat, ezt nem lehet máshogy.
0: Hát miért? Most gondolj bele, Andi, hát most te is egy 10-essel fiatalabbnak éreznéd magad.
2: Ja, igen, jó lenne.
1: Hát de elég...
2: De azért,
1: elég...
2: hogy a testemben érezném, hogy már nem vagyok 30 éves.
1: Elég, hogyha a férjed fiatalodik annyit, hogy azt hiszi, hogy fiatalabb vagy. Tehát neked, nem feltétlenül neked kell megváltoznod, vagy de?
0: Hú, de várjál, most gondolj vele, hogy mondjuk egy hölgy kijön, tényleg megtörténik vele is ugyanez, és azt látja, hogy basszus, hát ki ez az idősebb pasi már mellettem?
2: Igen.
0: Mit akar ez?
2: Igen.
1: Az nagyon nagy
2: vagy
1: baj.
2: Vagy egyáltalán az, hogy ki ez a pasi az a lakásba, tehát hogy ez azért ijesztő is lehet amúgy.
1: Ezért járnak a nők együtt WC-re, hogy legalább a barátnőddel egyszerre fiatalodj. Ha így alakul.
0: De várjál, mert nem egyszerre ülnek rá a WC-re, tehát ott is simán lehet, hogy kijön a csaj, mert a saját barátnőjét nem ismeri meg.
2: De ugye, na de vagy legalább ő mentek, tudja, hogy mi van.
0: Ezt még sose tudtam, tehát én nem voltam így nőkkel vicc. Na, ebben sem menjünk bele. De szarul fog csak jönni.
1: Én hallgatom.
2: Igen.
0: Szóval, amikor mi mentetek el, ti is így együtt pisilni jártatok mozsóba együtt, barátnővel, barátnőkkel?
2: Hát miért? Persze.
0: De olyankor nem az van, hogy együtt mentek, vagy egyszerre mentek el pisilni? Vagy egymás után?
2: Hát, ha van hely, két fölke külön mosdó, vagy mi az WC-be, akkor persze egyszerre megyünk el, és akkor megvárjuk egymást.
0: Tehát ez ilyen sztereó pisilés akkor? Hát, hallgatjátok a másikét, hogy csorog, vagy mi?
2: Hát igen.
1: Mondta, hogy
2: meg valamikor beszélgetünk is közben. Beszélgetni is szoktunk
1: közben. Mennyi mindent megtanultunk. Gyerekek,
0: de ez tényleg miért jó?
1: Mindig megtanulunk valamit. És hogyha valaki visszajön a WC-ről úgy, hogy egészen megfiatalodtam, akkor ez ezt jelenti?
0: Az ezt. De várjál, és olyan, én most itt leragadtam, bocs. De és olyan van, hogy az egyik kaki, a másik pisil, és akkor bevárjátok egymást, vagy mi?
2: Nem.
0: Olyan nincs?
2: Nem nagyon. Én például nem szoktam általában. Tehát, hogyha nagyon-nagyon vészes helyzet, akkor szoktam nagy dolgot végezni idegen helyen, de úgy idegen helyen nem is nagyon. Tehát még érted a munkahelyen maximum, de amúgy nem.
0: És akkor oda nem kell kísérő.
2: Én azt hazaviszem mindig. Oda nem kell.
1: Szólj rólam, ha minden info megvan.
0: Jó, csak
2: az már túlzás. Együtt, az már egy nagyon belsőséges kapcsolatot jelent, hogyha már együtt nagy dolgoztok. Szerintem.
0: Ez számomra is fura volt. Csak ugye én sose éltem ezt így át.
1: Hát de van, hogy kiszáll egy galamb.
0: Hát az gyakori.
2: Az erőlködéstől, igen.
1: Nektek volt mostanában...
0: Ez nem ciki, amikor ültök egymás mellett, hogy hát most, drága férfi hallgatók, hát olyan dolgokról beszélgetünk, amiről szerintem mindig is szerettetek volna tudni, nem?
1: Mint Peter Griffin, mi amikor próbálja köhögéssel elütni. Csak tovább tart a lentizaj. De jó, az érdekel engem, hogy volt mostanában olyan napotok, amit jó lett volna egy ilyen amnéziás kakilással elfelejteni?
2: Volt, igen.
0: Volt, ja, mindig van ilyen azért.
1: És lehet ezt valahogy, tehát, ha én elég erősen erőlködök, elfelejtek valamit, ami rossz nekem?
0: Hát mindent elfelejtesz, nem csak azt, ami rossz, azt is, ami jó.
2: De hát ilyenkor már szerintem jön az aranyér is, szóval nem biztos, hogy megéri az a nagy erőlködés, Ádi.
1: Fiúk előre az aranyér, igen. Aj, de ez annyira szürreális, és akkor őt elvitte a család, vagy elment az orvoshoz, ahol megállapították, hogy túl durván kakil?
2: Hát nagyjából ez történt.
0: Hát véletlenül összerakták
2: a igen, a képet, mert ugye két hétig volt székrekedése a hölgynek, tehát, hogy ilyen elég durva.
0: Jó, de Ádi, téged ez a veszély nem fenyeget. Tehát, aki ennyi sajtot meg tejfölt eszik, mint te.
1: Ez jogos, ez igen. Jogos. Csak azon gondolkozom, hogy eddig azt se tudtam, hogy ilyen dolog történhet. Tehát most még egy dolog, amitől parázhat az emberiség. Mit lehet ez ellen tenni?
0: Innentől te nem fogsz elmerni menni WC-re?
1: Hát, vagy az lesz, hogy a fontosabb dolgokat fölírom magamnak a tenyeremre. És akkor tudjátok, mint a...
2: Minden WC-zés előtt fölírja.
1: 51. randi. Hogy ott minden nap reggel egy ilyen kis összefoglaló kell, lesz a WC-ben egy ilyen kis összefoglaló 3 percben videós formában az életemből.
0: Nevem Rédl Ádám.
2: Van egy feleségem, van egy lányom.
0: Van egy szép feleségem, Petra, akit nagyon szeretek. Ez
1: fénykép.
0: Igen.
1: Kell, van egy lányom.
0: Igen.
1: Kell, adás 6-tól.
0: Nagyon fontos. Ennyi. Igazából minden más
1: szerintem meg vagyok.
0: Be tudsz pótolni.
3: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Öveket becsatolni, felszállásra felkészülni. Június 26-án a Tatai Vízzene Virágfesztivál színpadán újra együtt a legendás páros Korda György és Balázs Klári. Ez az az este, ahol együtt énekel a család több generációja, ahol a nosztalgia és az igazi show találkozik. Jegyek és információ www.vizzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
3: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
4: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől

0: rendezője is. A mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: Morgen.
2: Buenos Morgen, 6 óra 36 perc. Szia, Roland!
3: Jó reggelt, péntek van, szevasztok. Itt a hét vége lassan a nyakunkon, úgyhogy hát ennek kettőféle következménye is van. Na, az pont. Egyik, hogy már csak a mai napot kell kibírni, a másik, hogy mi is rohadt fáradtak vagyunk.
2: Úgy véled? Nem tudom. Hát,
3: én biztos.
2: Figyelj, ma reggel az simán siklott nekem. A tegnap este volt a durva. Mondtad, hogy te még belenéztél a meccsbe, hát én odaig nem jutottam, hogy meccshoz hányig kellett volna ébren lenni?
3: Hát figyelj, 9-kor kezdődött, nagyjából 11-ig, nem, hogy belenéztem, nem, én a legvégét, tehát hogy a mexikói piros lapot, azt úgy kellett most megnéznem, mert azt már bealudtam. Előtte a dél-afrikaiakat még láttam, fú, de nehéz
2: afrikai ezt vagyok
3: mondani. Úgyhogy aztán a 2-0-ra nyert tegnap Mexikó a nyitómeccsen.
2: Egyébként, mi volt ez, foci?
3: Labdarúgó világbajnokságban, igen, kezdjük a nulláról. Igen, egyébként pedig Dél-Korea Csehország 2-1. Jó, ez a ma hajnali eredmény, mondjuk azoknak, akik eddig még mondjuk lemaradtak volna róla, meg úgy érezték, hogy hajnal 4-kor nem fognak ezért a meccsért fölkelni, amit én egyébként megértek.
2: Azt egyébként szóval hallottam, de a Korea az nem meglepi?
3: Hát figyelj, ezek az ázsiai csapatok, ezek mindig egy kicsit kiszámíthatatlanok, Korea is, Japán is, szóval ott mindig benne van ez. Tudod, ez, amit mondtam ott a másik csoportnál, hogy ott ugye Hollandia, talán Japán, Svédország, és ugye ott mondtad, hogy hát ott a svédek a hollandok mellett. Mondom, igen, de azért Japán nem szabad leírni, na ugyanez van Dél-Koreával is, úgyhogy ők most rögtön így a cseheket meg is verték.
2: Te is másképp játszanál, hogyha megfenyegettek volna a nészakról, hogyha nem nyersz, akkor véged. Itt az életed a tét?
3: Hát azért Dél-Koreában nem. Észak-Korea meg nincs ott. Bár ki tudja, lehet, hogy az észak-koreai híradások szerint Észak-Korea ott van a VB-n és meg is nyeri.
2: Egyébként simád. Az a durva, hogy el is tudom képzelni a helyzetet. Jó, látom magam előtt. Na, hát így indul a péntek, ami egyébként szerintem már így a vakációban, az a baj, mindig elveszek, hogy hány felkiáltójel kell, meg hogyan, de vak, meg ácio, az 7 betű, akárhogy is számolom, akkor mondjuk felkiáltójellel ma már föl kell kerüljön az io.
3: Én annyit tudok, hogy egy hét van a tanévből.
2: Jó, hát így is elfogadható. És az utolsó hét hozza magával az érettségi szóbeliket, ezt jól érzem, vagy jövő héten, vagy jövő hét után jönnek a szóbelik.
3: De figyelj, ugye az van, hogy vannak ugye a középszintűek, meg az emelt szintűek, és azt hiszem, hogy azok nem egyszerre vannak, de hogy melyik, mikor, arról fogalmam nincs.
2: Na jó, de lassan jönnek. Tehát, hogy most lehet felúcsúdni, vagy a magunk fajta szerintem most kezd örülni, nem? Mert akkor most lehet kimagyarázni szóban, amit írásban nem tudtam.
3: Hát igen, a kérdés az, hogy ez esetleg jobban fekszik neked, vagy sem. Én a szóbeli vizsgákat mindig éltem, én ott mindig ki tudtam dumálni magam. Ezzel meg úgy általában egyébként mind gimiben, mind később fősulin vissza is éltek az osztálytársak, csoporttársak. Mondták, hogy akkor a Roland menjen be elsőként, és? Mert hogy ő akkor úgyis megoldja. Igen, és alapvetően nem is volt nekem gondom a szóbelivel. Még akkor is, ha mondjuk a tárgyi tudásom nem feltétlenül volt elegendő az ötöshöz, azért így rá tudtam tenni nyilván a kommunikációs készségekkel. Például annó az érettségi elnök úgy osztotta ki az érettségi bizonyítványokat nálunk, hogy a magyar kapcsán megjegyezte, hogy ilyen minőségben beszélni valakit a semmiről még sohasem hallott.
2: És hány műsort megoldunk így a mai napig? Tehát, hogy ez, tehát végre valami, ami az élethez kell, nem olyan, hogy izéved elő a deriváló készleted.
3: Na látod, hogy nem is tanultam annó deriválást.
2: Hálisten én sem.
3: Itt a tálesztétel, azt sose használtuk, meg a Pitagórás sem nagyon. Bezzeg ezt, ebből még meg is élünk.
2: Hát ez van, 12 fok van, 22 lesz, és süt a nap, hallottad a tegnapi nap mondjuk azt morbid viccét? Vagy eléggé abszurd humorát? Ugye volt ez a nagyon brutálisan sok eső, amit éjjel így ránk szakított az ég, ilyen 5-12 mm között. Egy terület volt az országban, ahol két csepp esett, de annyi sem. Tudod hol?
3: Nem.
2: A Velencei tónál. Képzeld el, 5 kilométerre oda zúgott, szakadt az ég, Velencei tó parton meg ismerősei mondták, hogy nézték a homokat, és így ennyi.
3: Gyakorlatilag sors sem akarja, hogy újra legyen Velencei tó. Várják, közben egyébként van közlekedési info, picit arrébb, de hogy Győrnél azért eléggé ellabál. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a 115-ös, illetve a 113-as kilométernél is baleset történt, kettő is, úgyhogy a forgalmat a 112-es Győr-Szent Iván csomópontban leterelik, szóval aki arra menne, az így számoljon.
2: Oké, okay, köszönjük szépen, én pedig az óbetűs benzinkúton, nem, ezzel nem szűkítettem, a 3 betűs ó, nem, azzal se szűkítettem, az őnek mondott ós benzinkúton, kaptam nagyon jó kávét, és nagyon kedvesek voltak. Egyébként kezdek rászokni arra, mert ez ilyen plusz egy perc idefele jövet, megállni a benzinkúton kávézni, csak az a baj, hogy rohadt drága, de annyira jó kávét adnak.
3: Hát ott sok hölgy, ezt most megirigyelni, mit meg nem adna sok nő plusz egy percért.
2: Ugye? Egy jó
3: reggel. Akár reggel, akár este.
2: Egyébként pont hallottam most információkat erről.
3: Ez akkor
2: ma pont
3: duplája lenne.
2: Dupla kávé?
3: Úgy.
2: Tejjel és cukorra? Ja. Jó, maradt még a tegnapi, mi az, krémből, tejkrémből?
3: Aj, lehet, hogy azzal mindjárt élek is. Az igazság, hogy én egy kicsit álmosnak érzem most magam, hogy érzem a testjemen ezt az egész heti fáradtságot.
2: Kell egy löket cukor?
3: Kell egy löket sűrítette, igen.
2: Jó, rendben. Figyelj, add meg magadnak, amit a testet kíván, és így szállunk bele majd ebbe a hétvégébe. Egyébként nekem már nagyon hétvégi hangulatom van, és kezdem is érezni. Majd lassan elkezdünk arról is mesélni, nem, hogy mennyi helyre megyünk a nyáron.
3: Persze, hát menjük magunkat. Ezt akarom, hogy ez mennyire hülyé hangzik, de tényleg így kell mondani. Na, fogunk mesélni, igen, aktív lesz a nyarunk, abszolút. Na, a jövő héttől már kezdenek majd a részletek kiderülni, hogyha mindenképpen okay. Tartsatok velünk. Zsolt szokás szerint itt van velünk, meg Gyulánk is. Buenos Morgan, nem egy Pestől a Tatabányáig, tiszta égbolt, verőfényes napsütés, Zsolt költőre aludta magát. Kicsit hűvös idő és remekül autózható út várja az autósokat. Egyébként teszem hozzá, kijöttem a házból reggel, és így visszafordultam a kocsitól, mondom, azért a tavaszi jacket magamra dobom. Ma
2: komolyan, jó, tehát fázos vagy, de most már jobb a színed.
3: Kezd átmenni barnába. Fújom, kenem magam minden szarral.
2: Én is átmegyek ezen általában, hogyha leégek, akkor először ilyen disznóvörös leszek, és akkor én októberre lesz jó színem a bőrcsekihez.
3: Nem, figyelj, ott vannak ilyen cuccok, amiket így, hogyha fújsz meg kensz magadra, majd mondom adáson kívül, mert reklámhelye lenne, akkor így tök gyorsan segítesz.
2: Legális?
3: Igen, nem celebektől vettem.
2: Jacko ezt használta?
3: De Jacko sok mindent használt.
2: Na, az van, képzeld el, közben itt jobbra nézek, látom, hogy Andi reggelizik, valami joghurtot eszik, hogy Andinak a héten össze kéne rakni egymás mellé a fotóit, hogy melyik nap milyen ruhában jön. Tegnap kamionos volt, ma meg üzletasszony.
3: De amúgy tényleg, tehát...
2: Hogy változik át egyikből a másikba?
3: Nem, hát az igazság, hogy azért tegnap Andi, hát ugye van a kamionosok és... Ugye tudjuk, hogy milyen bulikat szoktak tartani, nincs meg?
2: Durvákat.
3: Kamionosok és durvák, igen. Na, hát ezt tegnap hozta, túin van, ma meg kifejezetten csinibe nyomja.
2: Üzletasszonyba. És tök érdekes, hogy így kvázi öt egymás utáni nap elmehetne öt állásinterjúra. Tegnap köpnie kellett volna, meg kőbörögni. Ma úgy szintén hát az üzletasszonyok mit csinálnak, ugye?
3: Ugyanezt, csak szolidabban.
2: Ott tegnap majdnem leköptek. Az nagyon durva volt, képzeld el. A felidegesedett a mellettem lévő elég illuminált bácsi a repondnál, és nem működött neki megfelelően a gép, ezért úgy gondolt, hogy neki köpnie kell. És én álltam ott.
3: Hú, nagyon gusztus talán. Nagyon jó helyen elugrottam. Én a helyetben másik repontot keresek.
2: 11. kerület, csak mondom.
3: Na hát kérem szépen, menj akkor a szomszéd kerületbe.
2: Ennyit arról, hogy budai elit. Jó, témáink lesznek ma, izgalmasak. Például van egy viszonylag friss. Hasonló hírrel foglalkoztunk nem annyira régen, de ez most talán ennél is egyel szórakoztatóbb. Kiderült, hogy a Ryanair járata eszék felett miért körözött fölöslegesen. Londonból érkezett, körülbelül negyed órát ott mentek körbe-körbe, semmi választ nem kaptak a központtól. Már az is a levegőben volt, hogy Magyarországra kell a repülőgépet áthozni, és itt fognak leszállni. Kiderült, hogy mi volt a probléma.
3: És egy nagyon vicces történet. Abszolút emberi, tehát egy olyan dolog, ami simán benne van a pakliban. Ne eláruljuk a részleteket nyilván majd ma reggel. Aha. Illetve hát a VB eredményt tippelő állatokat fogjuk körbejárni, ha már ugye elkezdődött a labdarúgó VB. Nem tudom, az idei kapcsán van, mert nekem idén még nem jött szembe egyetlen olyan állat se.
2: Figyelj, én feltettem ezt a kérdést tegnap, elkezdtem nyomozni ezzel kapcsolatban, és azt mondják, hogy igen, de drága hallgatók, ha bárki ezt meg tudja erősíteni, ezt megköszönöm. Úgy tűnik a jelentések szerint, hogy a 2006-os, nem mi van, 2006-ban volt Shakira először, azért mondom, 2026-os, tehát a mostani Shakirás VB-n megjelent már néhány jós állat, és a legnagyobb figyelmet jelenleg, remélem így mondják, Shak, a sólyom.
3: Sok.
2: Kicsit ósan jó. Sok a sólyom kapja, aki több közel-keleti médiumban is megjelent már, és hivatalosan ugye nem nevezhető annak, de állítólag ő le akarja gyopni Polt, a polipot, aki majdhogy nem 100%-os, nagyon közel 100%-os módon tippelte a VB-t.
3: Igen, ő volt szerintem minden időknek a legismertebb ilyen tippelő állata.
2: Szóval ide jön a sókirály.
3: A sókirály, úgyhogy akkor megnézzük, hogy vajon ő jósol jósol-e, mit jósol, meg egyébként az elmúlt VB-ken mennyire váltak be ezek a dolgok, és hát nyilvánvalóan akkor szót ejtünk majd a ma várható meccsekről, meg persze majd itt az elmúlt két meccsről, amin ugye már túl vagyunk. Gyorsan akkor mondjuk el, hogy Mexikó-Dél-Afrika 2-0, illetve Dél-Korea Csehország 2-1, ugye ezen a két meccsen vagyunk túl, és ma este szintén kettő mérkőzést rendeznek, vagy nem, ma este csak egyet rendeznek. Azt mondja, hogy Kanada, Bosznia-Hercegovina 9 órától, aztán holnap hajnalban 3-tól, magyar idő szerint hajnali 3-tól Egyesült Államok Paraguay.
2: Ott leszek.
3: Mindenképpen fölkelünk miatta, holnap este 9-től Katar-Svájc, és magyar idő szerint éjféltől, majd szombatról vasárnapra viradóra Brazília-Marokkó. Azt mondjuk már sokkal szívesebben megnézném, de akkor nekem ahhoz előtte le kell feküdnöm aludni, éjfélre ébresztőt állítani, hogy utána meg tudjam nézni a meccset.
2: Ó, nekem ennyit nem ér, de oké, majd mesélj. Az az igazság, hogy szerintem ezen a ponton rontjuk el az embereknek a napját, de ezt majd gondoljuk már át, már csak azért, mert hogyha itt most reggel elmondjuk a friss eredményt, nem az lesz egy csomóaknál, hogy fogják, felveszik a meccset és meg akarják nézni mondjuk, ami után fölébredtek természetesen, vagy ez tök normális, hogy a rádióban bemondják, ne csináljunk ilyet, hogy most halkítsd le 5 másodpercre, elmondjuk, aztán vissza, vagy ez hülyeség?
3: Lehet, hogy lesz majd ilyen súlyú meccs, de bevallom, hogy én a Dél-Korea Csehország összecsapást nem érzem ennyire jelentősnek.
2: Tehát azt mondod, hogy az emiatt elveszített hallgatók beleférnek.
3: Hát azt gondolom, hogy igen, elnézést kérünk minden vérmes Dél-Korea, illetve Csehország drukkertől, utóbbiak úgyis szomorúak, úgyhogy tőlük duplán is. A Dél-Korea drukkerek megbocsátják, mert nekik nyert a csapatuk.
2: Az a baj, hogy én tényleg úgy fogok ebben menni, hogy minden országhoz társítok valamit, ami így először eszembe jut róluk, és akkor abból a számomra kedvesebbet választom. És ugye jártam már Dél-Koreában, de jobban szeretem a sört, mint az Andinak a zenéjét, tehát hogy itt az én szempontomból most ez egy vereség.
3: Ezt még meg tudom érteni. Figyelj, viszont Dél-Koreából megjöttek jó sorozatok, meg filmek.
2: Nagyon.
3: Tehát magyarán a Squid Game verte a Svejket, vagy most nem tudom, hogy...
2: Nagyjából egyébként
3: ez történt ma.
2: Ez történt, és mit mondtál? Bocsánat, a mai csak azt mondod, ma egy meccs lesz. Ki a két csapat?
3: Kérlek szépen, ez is egy óriási összecsapás lesz. Tömegek várják. Kanada, Bosznia-Hercegovina.
2: Jó, Kanada kedvesség és fánk. Bosznia-Hercegovina, hát bocsánat, de én oda háborút társítok, tehát nekem most a fánk nyer.
3: Tehát neked te azt
2: nekem
3: mondod,
2: a Kanada nyer.
3: Figyelj, én eddig Kanadából egyedül a torontói repteret tapasztaltam, meg az egész barátságos, tehát az egy pozitív élmény volt.
2: Gusztus alapján te is arra voksolsz?
3: Én is inkább azt mondanám akkor, igen, hogy Kanadát, hogy Kanada házigazda ország.
2: Azt mondom, a házigazdáknak szurkolni kell, Mexikó is nyert, ugye, az is jó.
3: Hát mondjuk Mexikóban szerintem egy kicsit erősebb a foci, mint Kanadában.
2: Jó,
3: Kanadában inkább hokiznak.
2: Bocs, Nem megyek el az irányba, amire szeretnél. Azt mondd el inkább, hogy a mexikóiak úgy szurkolnak? Tehát olyan mexikóiasan képzeljem el, hogy mennek a szombréróval, meg ott van náluk ez a szuper nagy gitár, meg ilyenek, úgy nyomják?
3: Hát azt nem tudom, hogy lelkesek, tehát egy picit tüzesebb nép, ugye, mint a kanadaiak, tehát gyanítom, hogy a mexikói meccseken nagyobb lesz a hangulat, mint mondjuk Kanadának a hazai mérkőzésein.
2: És eddig úgy látszik, hogy érdekli őket a dolog? Tehát, hogy nem fitymálják le az európai focit?
3: Ne, érdekli, ők szeretik a focit, tehát Mexikóban a futball az kifejezett népszerű.
2: Köszönjük, Beckham.
3: Azt nem tudom, hogy a Beckham az USA-ban van, nem Mexikóban.
2: Hát oké, de ő van a legközelebb hozzájuk, nem a híresekből. Tudsz közelebbit?
3: Nem tudok, de Mexikóban azért komoly hagyománya van a futballnak, Beckham nélkül is.
2: Igen?
3: Aha.
2: Jó, hát na. Majd én kitanulom ezt.
3: Kanadai futball, hát ahhoz sok mindent nem tudok fűzni, én sem, meg szerintem mások se. Mindegy, hát lehet, hogy belenézek a Kanada-Bosznia meccsbe is. Az Egyesült Államok Paraguay meccs, ez lehet, hogy egy fokkal izgibb lesz.
2: Figyelj, az legyen
3: neked, háromkor fő nem kelek.
2: Az legyen neked nagyon gyanús, amikor megfogják kézbe a labdát, és nekim futnak a bírónak. Azért az legyen rohadtul gyanús. Jó, péntek van, lesz Ki vagyok-e játék, tehát a fejünkre helyezzük a cetliket, sőt, nem sokára majd a horoszkóp, meg belőtte még az időgépbe is beülünk, szóval tartalmas péntekkel készülünk. Szerintem még mondjuk el az SMS Viber számunkat, hogyha mondjuk közlekedési hírt szórnátok, vagy bármi információt, 0620 978 978.
0: A korán kelés néha fáj, de legalább hamarabb kezdesz el nevetni. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője. Parajdon szervezik meg a közösség napjait. Albumkészítő workshop lesz ma a Tatabányai könyvtárban. Hittaler Andreát hallják, jönnek a részletek. Benyújtotta lemondását a legfőbb ügyészségnek Fürcht Pál főügyész, a központi nyomozó főügyészség vezetője, közölte a legfőbb ügyészség kommunikációs és sajtófőosztálya csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint Fürcht Pál a június 8-án benyújtott lemondását elsődlegesen az úgynevezett aranykonvoj ügyben a közte és a KNF nyomozásának felügyeletét ellátó legfőbb ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolta. A közlemény szerint Fürcht Pál főügyész vezetői beosztásáról való lemondása egyoldalú nyilatkozat, amely a vonatkozó jogszabály alapján 6 hónapon belül lép hatályba. A bányakatasztrófa által sújtott székelyföldi település lakosai iránti szolidaritásból Parajdon szervezik meg a közösség napjait június 12-e és 14-e között az Erdélyt átszelő Via Transilvánica turista útvonal működtetői. A találkozó fő témája a biztonság lesz. Az Erdélyt északkeletről délnyugatra átszelő gyalogosan, lóháton vagy kerékpárral bejárható 1600 kilométeres turista útvonal kiépítői szerint az idei Via Transilvánica napok helyszínválasztásával a helyi közösséget szeretnék támogatni. A résztvevők figyelmét arra akarják rá irányítani, hogy a Sóbányán túl vannak még új felfedezésre váró helyek. Az útvonal jelenleg Bukovinától a Vaskapuig, Székelyföldet és a 100 kultúra emlékeit őrző Királyföldet érintve Románia 7 történelmi néprajzi régióját szeli át. A 97. ünnepi könyvhét alkalmából a Tatabányai József Attila könyvtár is készült programokkal. A mai napon 16 óra 30-kor albumkészítő workshop lesz Vince Petronellával. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A további részletes program kínálatot megtalálják a jamk.hu oldalon. Nyári táncos estére várja a bulizni vágyókat június 13-án 21 órától az esztergomi Zakizug. A Summer Dance Party során DJ Blight gondoskodik a zenéről és a jó hangulatról. A program célja egy kötetlen, barátságos hangulatú nyári este, ahol a zene és a közösségi élmény kerül a középpontba, a belépés ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma napos idő lesz, csak néha jelenhetnek meg felhők az égen, és vármegyénkbe csapadékot sem jósolnak. 20 és 23 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó!

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Jó reggelt, boldog ébredést mindenkinek, 7 óra múlt 4 perccel, és az előbbi dal nagyon víg volt, mindeközben Roland annyira ideges lett, mint Donald Trump a legutóbbi vesztes választásánál, tehát mintha összedőlt volna a világ, nem tudom mi történt, de hogy így néztem Rolandot, mondom, itt vége a műsornak, ő hazamegy, ennyi.
3: Nem, hát azért nem, csak...
2: Nem, de mi történhetett, ami ennyire bosszantó?
3: Nem, hát azért... Az úgy vicces tud lenni, mikor van az embernek egy ilyen kamaszodó gyermeke, mint az én fiam.
2: Hát kívülről nagyon. Tehát, hogy bocs, az én oldalamról vicces.
3: Hát elhiszem, mert nagyon jókat bilultál itt az elmúlt percekben. Szóval, az én drága fiam ma osztály kirándulni megy. Aha. Az egy klassz dolog. Én rendes apukaként hajnalban, mielőtt eljönnék reggel 6-ra műsort vezetni, szendvicset csinálok az én drága fiamnak. Teszem hozzá, tegnap este én ezt így mondtam neki, hogy kisfiam, holnap reggel csinálok neked szendvicset, ott lesz a konyhában. Az egész konyhában egy darab szendvics volt. Erre írok az asszonynak, hogy figyelj, mondom, ott van a konyhapulton szendvics, Dávidnak, rakjátok el. Aha. Erre mi a válasz? Azt mondta, hogy az a tegnapi maradéka, és kidobatta a kukába. Kösz, fiam! Szívesen a szendvicset! Szívesen!
2: Te lehet, hogy ez kritika a szendvicsedre.
3: A szendvicsem finom, én is olyat ettem, csak mondom.
2: Hát ez hatalmas, mi dobtunk már ki Adidas melegítő tújat a nagyapám, amikor Magyarországon nem lehetett olyat kapni, mert összekeverte a szeméttel. Tehát, hogy ezek úgy előfordulnak, de jó az, amikor a kamasz fiat figyel, nem?
3: Hát nagyon. És hát mostanában így előfordul ilyen. Tehát, hogy figyelj, tegnap reggel meg nem találta a ruháit.
2: Jó, kedves kukaturkálók, a cím, amit érdemes minden reggel megnézni, tüzetesen átvizsgálni.
3: Várjál, szóval tegnap nem találta a ruháit, kiderült, hogy az iskolatáskájában volt végig. Egy szatyorban. Csak azt nem nézte meg. Na mindegy, szóval, hogy...
2: Jaj, de jó.
3: Vannak
2: sok
3: azért.
2: Sok türelmet.
3: Köszönöm. A fiam igazi pasi, ebből azért az már úgy legalább látszik. Jaj, gyerekek, szóval nem lesz egyszerű a következő néhány év. Szerintem a kiskamaszok szülei ezt így most át tudják érezni. A villőknek pedig kívánunk nagyon-nagyon boldog névnapot. Egyébként meg figyelj, nem péntek 13 van, péntek 12.
2: Rájöttem, 12-e van Nagymázli, 163. napja az évnek, és az évből még az életemben már nem sok... Nem, valamit feljött. 202 nap van hátra.
3: Köszönjük, szóval villők, cinellák, cinnák, cinniák.
2: Cinella, az biztos magas hangú. Nem lehet mély hangú a cinella. Az lehet.
3: Eto, meg a Leon, meg a Leo, ők is. Lionel, a Messinek ma van névnapja, aki találkozik vele, köszöntse fel.
2: Ja, így legyen. George H.W. Bush az idősebb, az USA 41. elnöke ezen a napon született.
3: Aztán, figyelj, hadd mondjam már én a Benkő Lacit, aki 1943-ban született ezen a napon, sajnos 2020 óta nincs már köztünk. Én itt nagyon bírtam, az egész Omegát nagyon-nagyon bírtam, zeneileg is, emberileg is.
2: Én is, egyébként Diósdra járatt a... Jaj, hamar akartam mondani. Frontember.
3: A Meki Kóbor János?
2: Igen. A Meki Diósdra járatta a gyerekét oda az ICSB-be, és mindig néztük, és kérdeztem is egyszer tőle, hogy Opel Omegával járt. És hogy annyi pénzük volt, hogy miért nem valami jó. Neki az teljesen megfelel. Annyira szimpatikus ember volt tényleg.
3: Igen, hát ugye Léna már volt itt nálunk többször is vendég. Ráadásul őt a magánélete is ide köti, mert hogy Tatai a párja Krisztián.
2: Igen, 1953-ban Slamovics István rockzenész, ő az Edda gitárosa volt egykor, és ő is zenész, tehát valahogy a zenészek azok jönnek, és még egy zenész a családom szomszédjaként nőtt fel, és eltűnt egy bicikli. De tényleg amúgy...
3: Olyan?
2: Igen, ott Balassagyarmaton.
3: Gáspár művész úr, Gáspár igen, Laci úr, aki 40-47 éves lett, nagyon ki van pattintva. Tehát ő most annyira ráment az edzésre, hogy hihetetlen. Tehát hogy ez a... jobban néz ki, mint a lambója.
2: Igen, lehet, hogy ez a biciklis ilyen Schrödinger, vagy mi? Schrödinger, vagy hogy mondta?
3: Schrödinger, nem tudom, hogy mondta.
2: Minden macskája volt. És Fejér Zoltán magyar labdarúgó 81-ben született, ismered?
3: Nem.
2: Tudod?
3: Jó, nem.
2: Gondolom, de... beírtam miattad, aztán oda raktam a kérdőjeleket.
3: Köszöntjük őt is, legyen ő egyébként. Akárki, bemutatták a Kleopátra című filmet 63-ban.
2: Illetve az Indiana Jones-t, azt 81-ben, ugye ez az elveszett Frigyláda fosztogatói, de szerettem.
3: Az nagyon klassz volt még. Igen, gyermekmunka elleni világnap van, fontos. Ez nagyon fontos, ENSZ kezdeményezés.
2: És talán még említsük meg azt is, hogy ma van a Peanut Butter Cookie Day, vagyis a mogyoró vajas süti napja, az pedig finom.
3: Azt szerintem minden nap lehet ünnepelni, legalábbis ha valaki engem kérdez.
2: Az első szót is, nem?
3: Igen, valakinek meg a harmadikat. Igen, ez csak, hogy abszolút színvonalas poénokkal indítsuk el így a napot, tényleg.
2: De jó, mind a két nemet lefettük, még ennyi, a harmadikra kéne valami.
3: Ennyi, mindenki ünnepelhet, mindenkivel, ahogy jól esik. Pláne 2026-ban, 7 óra után járunk 8 perccel, nézem, mi a helyzet az utakon. Ugye korábban Győr térségében baleset történt, pontosan balesetek, így van, és a Győr-Szent-Ivány csomópontban leterelik a forgalmat Hegyeshalom felé, ezzel tervezzetek. Ha van ezen kívül útinfótok, 0620 978 978.
0: Minden kereskedjük a jó slágereket, már megtaláltuk őket. Forrás Rádió.

amikor a dugóban állva is van kivel nevetni. Ébredj minden hétköznap íj és Rolanddal.

0: Rudolf Morgan. A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
1: Buenos Morgan, jön a csillagok állása ezen a héten, ahogyan már megszokhattad. Különleges kreatív témákkal jövök, és a mai napra azt gondoltam, hogy legyen ilyen VB-s, hogyha már megvolt a nyitó mérkőzés. Mindegyik csillagjegyhez sorsoltattam. Tehát semmi ilyen oldalra húzás, vagy ilyesmi nem volt benne. Esküszöm, nem csaltam. Sorsoltattam egy csapatot, és az alapján, hogy a személyiségjegyekhez mi passzol. Annyit előjáróban gyorsan, hogy tippeltünk a győztesre, Kitti mondta Franciaországot, Andi mondta Argentínát, Roland mondta Spanyolországot, de Brazíliának szurkol, és én mondtam Portugáliát.
2: Így van, így van. Ehhez képest most ugye a brazilokat megkapta a kos, ma mindenki rád figyel, kedves brazil kos, és könnyen lehet, hogy egy látványos megoldással nyered meg a napot, ne akarj minden cselből gólt lőni, néha az egyszerű passz a legjobb döntés.
1: Pika, tiéd Franciaország, bocs Roland, elegánsan, különösebb kapkodás nélkül haladsz a célod felé, valaki ma értékelni fogja a nyugodt magabiztosságodat.
2: Merci, ennyit így, kismaxolta a
3: franciát. Drasé,
2: aztán ikrek, te vagy Portugália.
1: Tök véletlen.
2: Tele leszel ötletekkel, de nem mindegyiket kell azonnal megvalósítani. Egy váratlan beszélgetésből fontos előnyöd származhat.
1: Rák, behúztad Argentínát. Szenvedéllyel állsz neki mindennek, ami igazán fontos neked. Ma egy apró siker nagyobb örömet okozhat, mint egy hatalmas győzelem.
2: Az oroszlán és Spanyolország. Te irányítod a játék ritmusát, akár észreveszik mások, akár nem. Ha türelmes maradsz, a nap végére nálad lesz a labda.
1: Szűz, vidd el Németországot, jó? Ott van egyébként a csapatban egy Gross nevű játékos. A precizitásod ma különösen sokat ér. Egy olyan hibát veszel észre időben, amit mások már régben néztek.
2: Mérleg, hát neked sok esélyed nincs a VB címre, de nagyon vidám vagy, te vagy kurászó. Sokan nem számítanak rád, pedig ma kellemes meglepetést okozhatsz. Na. Egy kis bátorság most többet ér, mint a tökéletes terv.
1: Én még mindig vallom egyébként, hogy ők a rejtett esélyesek, tehát itt lesz valami nagy meglepi. Skorpió, vitted Hollandiát, ravaszul és előrelátóan kezeled a helyzeteket, ne áruld el túl korán a taktikádat, mert most az időzítés a kulcs, talán egyszer most már te is nyersz.
2: A nyilas jegyűjé Anglia, nagy célokat tűzöl ki magad elé, és jó eséllyel közelebb is kerülsz hozzájuk, mondjuk, ha tényleg te tiéd Anglia, akkor nem éred el, de ez már egy más kérdés. Egy spontán ötletből váratlan kaland lehet.
1: Jön a Kitti a bakjával, meg a többi bak, Horvátországba mehettek, gondolat van. Kitartásból, ma is te vagy a világbajnok, még ha a hosszabbításra is megy a nap, végül te örülhetsz.
2: Kedves vízöntő, neked Japán jutott, szokatlan megoldásaid most működni fognak, valaki épp azért figyel fel rád, mert másképp gondolkodsz.
1: És a halaknál pedig itt a Marokkó, a megérzéseid pontosabbak lesznek, mint hinnéd, ha hallgatsz a belső hangodra, egy fontos helyzetből győztese jöhetsz ki. Gól!
2: Ez kérdés, hogy vajon Marokkó betalál-e annyiszor, mint Rokkó.

0: túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
2: Pihenés, utazás, napozás, lángos. Te is nagy tervekkel vágsz bele a nyárba. A Plazma Center segít, hogy megvalósíthasd őket. Látogass el hozzánk alkalmassági vizsgálatra, hiszen plazmaadóként nem csak egy-egy extra óra büntetlen kikapcsolódást nyerhetsz, de már életed első nagy plazmaadásával is összesen 100 000 forintot zsebelhetsz be. Életmentő segítségednek hála pedig nem csak te, hanem számos rászoruló is boldogan élvezheti ki a nyarat. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Figyelem! Észak-Komárom és környéke! Július 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX! Látványos show, fergeteges lágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád. A Jó Világban koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert, majd hajnalig tartó afterparty következik. Ne maradj le! NOX! Június 13-a, Komáromi Erőd. Találkozzunk ott. Jegyek a vanticket.sk oldalon kaphatók.
4: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Fél nyolc múlt 3 perccel, Buenos Morgan, itt van velem az Andi. Szia, jó reggelt neked is!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Figyú, először sajnos egy rossz hírrel kell folytatnom, ez frissen jött be. Az történt, hogy 8-an meghaltak az M1-es autópályán Győrnél, ma hajnalban. Úgy szól a hír, hogy 8-an meghaltak péntek reggel az M1-es autópályán Győr közelében. Előbb egy tehergépkocsi ütközött egy munkagépnek, majd a forgalmi okok miatt álló teherautóba rohant bele egy kis busz. Az előbbi balesetben egy fő, az utóbbiban pedig 7-en vesztették életüket. Győrmoson, Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatott, 4 óra 30 perc körül egy tehergépkocsi a munkagépnek az M1-es autópályán. Ez a 114-es kilométer szelvénynél történt Győr közelében. A jármű ezt követően kigyulladt, a tehergépkocsi vezetője pedig a helyszínen meghalt. Hál' Isten a munkagépen nem volt senki. Nem sokkal később 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométer szelvénynél egy kis busz nekiütközött az előbbi baleset miatt forgalmi okokból álló tehergépkocsinak. A kis buszon összesen 9-en utaztak, közülük 7 személy a helyszínen meghalt, 2-en pedig megsérültek. A forgalomra ez azt hozza, hogy a hegyes irányába vezető oldalon a teljes pályás útlezárás érvényben van, a forgalmat elterelik, az arra közlekedők pedig nagyon figyelmesen közlekedjenek, brutális.
1: Nagyon, igen.
0: Aj, őszinte részvétem tényleg.
1: Ez a buszvezető.
0: Nagyon-nagyon durva.
1: Ez a katasztrófa turizmus, ez mindig ilyenekhez vezet egyébként, mert emlékszem, nem is tudom, még volt tavaly is egy valami hasonló baleset, hogy ugye valami baleset történt, és akkor a bámészkodók ugye okoztak még nagyobb baleseten.
0: Ráadásul 8 külföldi állampolgár. Uh-huh. Aj. Na jó, hát innen nehéz visszajönni, de sajnos ezekről tájékoztatni kell mindenkit, mert hát sokan vannak közülünk is, akik így abba az irányba, ráadásul pont az M1-es autópályán közlekednek. Tényleg őszinte részvétünk, most viszont rákanyarodunk arra, Andi, hogy beszéljünk a ruhádról.
1: Az enyémről? Igen, miért kezd beszélni erről?
0: Nem, lesz téma majd más is, amiről dumálunk, de ezt most ki kell tárgyalnunk. Tehát vissza tudsz emlékezni, hogy ezen a héten mondjuk 2-től, mert ugye akkor jöttél hozzánk, máig melyik nap milyen ruhában voltál, mert pont azt fejtegettem a Rolandnak, hogy igazából ezen a héten szerintem 5 féle, de hogyha csak a mi műsorunkat nézzük, 4 féle különböző állásinterjúra elmehettél volna. Tegnap jöttél kamionosként.
1: Oda mondjuk, hogy igen, a kamionosnak jelentkezettem volna.
0: Sziszentesz egy sört, köpsz egyet oldalra, és belépsz az irodába, és megmondod, hogy ezt a kamiont innentől te vezeted. Ma üzletasszony lehet. Tehát mehetsz ilyen üzletkötőnek és cégekhez ilyesmiket szervezni, de már nem emlékszem, mi voltál szerdán, meg mi voltál kedden, hogyha munkakörre kell rakni.
1: Fogalmam sincs egyébként, tényleg nem emlékszem. Meg kéne nézni a videókat, mert abban látszik, hogy mibe voltam.
0: De minek tudsz még öltözni? Tehát ilyen állati domárnak mondjuk? Van itt egy csomó állatkert.
1: Annak a Kitty tud öltözni.
0: Az a Kitty tudja, a leopárd mintával.
1: Leopárd mintával.
0: Oké, mit tudsz még? Mit tudsz még hozni?
1: Mit tudok még
0: valami hatóságot? Nincsen izéd, ilyen rendőr, gumibolt,
1: hát van
0: sokkoló,
1: kosztüm. Van kosztümöm, úgyhogy azt tudnám hozni, de egy ilyen felsőbb vezetős rendőrt.
0: Ja, egy ilyen izéd, egy ilyen felsőbb vezetőt. Aha, világos tanítónéni?
1: Igen, azt is tudnék.
0: Egyébként milyen jellegzetesen öltöznek, nem? Azt a fajtát tudod, amit Elvira néni, egy ilyen talizmánnal a nyakában, ami bőrből van kivágva,
1: nem.
0: És mellék húzott szoknya, ami egyébként leér bokáig.
1: Ilyen tipikus tanári vagy ha mire te gondolsz, olyanom nincsen, de a
0: olyanod
1: tanárok
0: van,
1: is úgy
0: Roland,
1: öltöznek.
0: Mi? Amit a Roland,
1: amit a Roland akar, olyan van, igen.
0: Olyan izé, olyan foltos, könyökű zakó, ami a fizika tanárunkon volt, mindig krétaporosan. Reméljük krétapor volt.
1: De igen.
0: Akkor tudnál-e öltözni, mi van még Menzás néninek?
1: Nem.
0: Nincs se? Nincs egy hajhálód?
1: Nincs.
0: Nem áll?
1: De várjál, nincs. Most azon gondolkoztam, hogy a jelmezhez, a parókához van-e hajháló, de nincs.
0: És stewardess?
1: Hát nem. Azt se tudnék.
0: Na, ez viszont nagy kár, mert itt érkezünk meg a mai témánkhoz. Képzeld el, hogy a Ryanair járata eszék felett 4 órát, hát a hivatalos jelentésben azt írták 12 perc, lehet, hogy rosszul tudtak angolul, mert a valóságban állítólag 20 volt, de hogy annyit körözött és nem szállt le. És senki nem tudta, hogy miért nem landolnak. Sokkolóan hasonló egyébként az azt hiszem Kolozsváron Wizzairnél történt esethez, de ez a sztori ez most úgy néz ki, hogy egy Londonból érkező utasszállító gép nem tudott landolni, egészen egyszerűen azért, mert az utas irányító vagy légiforgalmi irányító egyszerűen nem ért be időben dolgozni.
1: Ja, igen, volt már olyan, amikor elaludtak, és akkor azért nem.
0: Igen, azt hiszem, az volt a legutóbbi.
1: Igen, igen.
0: De ez milyen sztori, nem?
1: Nem ért be.
0: Hát
1: elaludt, vagy valami akadályozta.
0: Piros lámpát kapott, fisi-fosi indulás előtt lekéste a buszt,
1: nem tudom. De ez milyen gáz, nem? Amúgy, hogy ha nem ér be, akkor végül is neked ott az égbe, ott annyi. Tehát, hogy akkor, amennyit késik ő, annyit késre te is.
0: Tehát ez ilyen élethalál harcot, eszegeted a kis gagyi szendvicset, amit vettél, esetleg kaparod a kis kaparósodat, amivel, mint megfejtettük, úgyse nyerhetsz, legutóbb így néztük az arányokat, meg az esélyeket. És nem érted, hogy miért nem landoltok. Hát az ott alattunk nem eszik, de hát látom ott a iskolaépületet, az. Miért nem szállunk le? Hát még egy kör. 20 perc azért a levegőben annyi idő alatt kérsz Magyarország légteréből.
1: Hát ki? Egyébként igen.
0: És ugye, hát mint tudjuk, ezeknél a repülőgépeknél, Ryanair, Wizzairnél biztosan elmondható, hogy többnyire annyit tankolnak bele, amennyire szükség van, azért nyilván van egy kis tartalék, tehát nyilván nem kockáztatják meg az életveszélyt.
1: Nyilván.
0: De azért mégis életveszély az, hogyha ott lebegsz és nem tudod, hogy miért nem szállsz le. Képzeld el, az is benne volt a pakliban, hogy fogják magukat, hátra arc, és Magyarországon fognak landolni.
1: Igen?
0: Aha, na akkor már ugye az van, hogy akkor ott az utasoknak elment egy napjuk. Leszállsz, hát kicsekkolsz, nem indul rögtön, újjárad, becsekkolsz, megkésett valaki.
1: De mennyien szíthatták, nem?
0: Nagyon durva.
1: Tehát vörös lehetett a füle Csórinak.
0: És ugyanakkor viszont nézzük az emberi oldalát a dolognak, kivel ne fordult volna már elő, jó Kittivel,
1: persze,
0: nem? Hogy a munkahelyedről elkésel.
1: Egyszer talán a Kittivel is előfordult.
0: Mi?
1: Hogy elaludt. Hát, hogy elaludt.
0: Nem
1: és
0: lehet.
1: Akkor, de akkor reggelre jött szerintem, és akkor volt, talán neki egyszer volt ilyen életében, talán,
0: tuti letagadja.
1: Amire emlékszem. Nekem volt már ilyen többször is. De igen, olyankor az van, hogy hát igen, vagy nincsenek hírek általában, mert ugye nálunk meg ez van, hogy igazából, ha nem érsz be, akkor nincsenek hírek, vagy nincs műsor, ugye, hogyha ti késtek esetleg valami miatt. De ez a gáz, amikor ugye tényleg azért úgy, nem mondjuk mit tudom én, bemész, és akkor elvégzed a munkádat, és nincs hatással senkire, hanem itt azért így elég sok mindenkire hatással van, mert az a Csóri pilóta ugye nem tudja, hova kell leszállnia, te meg ott a levegőbe ott ülsz, azt malmozol, hogy most akkor mi lesz, lezuhanunk, vagy nem, elfogy a vizéker az én, vagy nem.
0: Tudod, mit nem értek? Hogy miért nem ül át a másik irányító? Tehát biztos vagyok benne, hogy ott több légiforgalmi irányító van, és vagy, ha nincsen több, mert tegyük azt, ez egy kisebb reptér, megnéztem, akkor miért nincsen az, hogy aki előtted műszakban volt, látod, hogy nem jött be a kollégád, egy kicsit még ott maradsz, mert itt most nálunk reggel oké, nincsenek hírek, értem, de itt vagyunk hárman, tehát azért valaki csak bejön, és amikor mondjuk én késtem, akkor szóltam neked, hogy nézd már rá a műsorra, hogy minden rendben van, mert be fogok esni. Miért nincs az, hogy Saci, aki mondjuk előtte dolgozott, még ott marad rá 20-20 percet azért, hogy akkor ne legyen probléma, és leszálljon az a szerencsétlen gép.
1: Hát ez egy jó kérdés, látod.
0: Vagy lehet, hogy annyira felelősségteljes munkakör, mint mondjuk a kamionsofőr, értsd jól, hogy megvan ott a kis óra, és nem szabad túlmenni a vezetési idődön, mert hogyha túlmész, akkor megbüntetnek. Na jó, de akkor is elgondolkozz rajta, hogy oké, hogyha túlnyomod egy kicsit, egy picivel tovább dolgozol, tegyük azt, akkor azzal még mindig kisebb bajt okozol, mint hogyha azok az emberek onnan lepottyannak.
1: Igen, meg hát itt ugye nem kellett sokkal tovább dolgoznia.
0: Ez nagyon minimális a különbség.
1: Igen, igen, meg hát közben lehet telefonálni neki, tehát hogy most biztos, hogy előbb-utóbb csak valaki beesik, helyette is akár.
0: Meg amúgy miért nem tudja telefonról, tehát hogy fölhívja a gépet, tényleg. Hogy szálljatok le, gyertek le, én úgy
1: mindegy,
0: emlékszem.
1: Valahova.
0: De vagyok benne le. Teljesen biztos, de hogy 80%, hogy senki más nincs a kettesen, gyertek.
1: Ja, igen.
0: Ha van ott valaki, sikítsatok. De tényleg, tehát hogy ilyenkor miért nincs valaki, aki ezt megoldja? Nézzük a másik oldalt, egy kicsit így ugrálunk az oldalak között. Amikor te elaludtál, hogyan realizáltad, hogy elaludtál? Tehát téged már felhívtak, hogy mennek a hírek, de nem mennek, vagy még úgy történt, hogy realizáltad és berohantál?
1: Hát elég sok verziója megtörtént ennek.
0: Volt olyan, amikor nem.
1: Mi az, hogy amikor nem?
0: Hát tehát amikor már itt kellett volna lenned, de nem voltál itt.
1: Ja, akkor felhívott, igen. Felhívtak.
0: Kicsoda?
1: Hát akkor még az Igor ugye dolgozott hétvégén itt nálunk, és ő hívott, hogy hát, hogy lesznek hírek? Hát így, mindegy, tudod, így tudod, amikor ez a, hogy kérdezél hülyét?
0: Tehát, hogy, tegnap jó.
1: És így mondom neki, hogy elaludtam, úgyhogy nem. És akkor ugye ő nem nagyon aggódott ezen, igazából annyi volt, hogy nyilván kitörölte ugye a hírblokkot.
0: De ezt te hogy élted meg? Tehát amikor fölhívott, akkor realizáltad már, hogy ébren vagy, azt gondoltad, hogy álmodsz, mert én nagyon sokszor szoktam olyat álmodni, hogy nem jövök be és baj van, vagy még olyat is, hogy akár még az iskolában ülök egy vizsgán. Tehát hogy egyből megvolt, hogy ez valóság?
1: Olyat én is álmodtam már, igen, hogy kicsúsztam az adásidőből, de nem, ez megvolt egyből, hogy ez itt a valóság, és az a baj, vagy hát nem baj, akkor, hogy ugye már akkor még volt kutyusom.
0: Aha.
1: Tehát, hogy őt le is kellett vinnem még, pisilni, ugye? Még mielőtt elindultam, szóval ez a, tudod, amikor az a csak fogmosás, felveszed az első kezed ügyébe kerülő ruhát, gyorsan leviszed a kutyát, gyorsan fölviszed, letörölgeted, utána elindulsz és rohansz be melóba.
0: Figyelj, Igor, ma délelőtt nem lesznek hírek, jó? Itt a kutya még, a boltba is el kéne menni, a Fox Postot is várom. Nem, ez ma nem, ne haragudj.
1: Igen, úgyhogy volt egyszer ilyen, volt olyan, hogy éppen, hogy beestem, és akkor még volt pont annyi idő, hogy meg tudjam csinálni a híreket, már úgy is volt, hogy elaludtam, meg hát volt olyan is, amikor igen, amikor szintén ébresztettek. Hogy...
0: Miért nem csinálod azt, amit egy időben én? Elmondom. Nekem nem elalvás volt a legnagyobb sztorim, mert én főleg olyankor délután vezettem műsort, és ez nagyon kínos lett volna, hogyha azt átalszom. Hanem olyan volt, hogy kiszámoltam, hogy odaérjek, és mondjuk Budapesten forgalom volt, és bennálltam a dugóban, és gyakorlatilag a saját műsoromat hallgattam, miközben száguldottam magam nélkül.
1: Ja.
0: Hát, hogy ilyen volt. És akkor, mikor egyszer egy ilyen előfordult, és ilyen nagyon kínos volt a helyzet, akkor felvettem egy ilyen általános biztonsági műsorkezdést, amiben nem volt időpont, meg semmi ilyesmi, hogyha nagyon nagy gáz van, akkor valamelyik kollégám be tudja húzni, nyilván soha nem volt rá onnantól szükség, hogy mondhatnál egy ilyen általános híreket, hogy hírek ma is vannak, szél fúj, nem tudom én, a parlamentben dolgoznak, ja. És mondjuk, hogy brit kutatók kifejlesztettek valamit, ami jó a fókáknak. Egy ilyet fölmondasz, és bármi van, akkor az lemehet.
1: Ez a baj, látod, hogy a híreknél nem lehet ezt megcsinálni, mint nálad, mert hogy ugye nincsenek annyira általános hírek, hogy ezt be lehet sem tenni. Maximum olyat lehetne csinálni, hogy mondjuk hétfőn összerakok egy ilyen biztonsági hírblokkot, és akkor mondjuk pénteken a hétfői hírek mennek, tehát még az esetleg előfordul.
0: Hírek best of.
1: De, ja, igen, hírek
0: best of. Legjobb hírei.
1: Azt is lehetne, látod?
0: Ja, közlekedési infóból is. Most az M1-es miatt egészen jó best of-okat lehetne egyébként összerakni közlekedésből. Jó, azt azért lássuk be, hogy a közösségre és az emberekre sokkal kevésbé veszélyes, hogyha mi elalszunk, vagy mi nem érünk be valamiért, mint hogyha mondjuk egy légiforgalmi irányító mondjuk elalszik. Nem beszélve arról, hogyha mondjuk hasmenése van, mert ezeket a helyzeteket azért hogy meg kell oldani.
1: Meg bármi történhet. Most eszembe jutott például, hogy nemrég történt egy ilyen, hogy nem tudtam felolvasni a híreket, mert ugye nem tudom, hogy emlékszel. Nem, hanem hogy ugye nem láttam.
0: Láttad.
1: Nem láttam, mert egyszerűen annyira el volt homályosodva, és így a felét láttam, a felét nem láttam, és egyébként nagyon ijesztő volt így ez az egész, de hogy egyszerűen nem tudtam felolvasni, mert nem láttam.
0: Arra emlékszem, azt hogy oldottuk, meg ott is kihagytunk egyet,
1: ott
0: és hál' Istenre jobban lettél.
1: Ott és utána jobban lettem, mert ugye ittam, meg nem tudom, csöpögtettem a szem, talán a szemembe valami szemcseppet, vagy akkor még nem. Na mindegy, szóval aztán végül is helyre jött a történet, de hogy történhet akár ilyen is.
0: De azért itt is lehetett volna az, hogy amit látsz, azt mondod, és akkor látod, mit tudom én, hogy hát valami történt Törökországban, nézzetek utána,
1: ja,
0: én is úgy találtam. Valami Törökországról pont. Ja, de mik lehetnek szerinted azok a munkahelyek, és akkor ebben kérünk majd titeket, kedves hallgatók, hogy ti segítsetek nekünk 0-20-98-98-5, mik lehetnek azok az állások, amik a legtöbb embert veszélyeztetik, vagy a legneccesebb, hogyha onnan valaki elkésik. Azért szerintem a topban benne van a légiforgalmi irányító, de
1: igen.
0: Mi lehet még ilyen? Én gondoltam még egyébként az egyéb ilyen irányítókra, de hogyha ezen túl megyünk, akkor azt mondom, hogy szerintem például jó nagy probléma lenne abból, hogyha a 112-t nem vennék fel. Tehát, hogyha a mentőknél, ott a telefonos szolgálatnál valahogy hiány lenne.
1: Hát nem is csak a mentőknél, tűzoltók.
0: Ez összes ilyen rendőr?
1: Igen, mindenhol szerintem.
0: Akkor mi lenne, hogyha mondjuk a tőzsdén? A tőzsdén valami nem működne. Azért hát ott nyilván az téged nem érint.
1: Engem nem érint, azokat érint, igen, akik tőzsdéznek.
0: De akit szóval érint, ott nagy pénzt érint.
1: Hát ott igen. Ott azért
0: lehet baj.
1: Igen.
0: Mi van akkor, hogyha mondjuk az nem ér be, aki felelős azért, hogy legyen áram a közlekedési lámpákban?
1: Szóval az megoldható közlekedési lámpa nélkül.
0: Elmegyünk, túléljük?
1: Hát túléljük, de azért ott is szoktak előfordulni balesetek, ugye, mert nem mindenki tud közlekedni.
0: Van egyszerűbb munkakör?
1: Lámpa nélkül.
0: Tehát olyan a légiforgalmi irányítónál, ami így nagyon-nagyon sokakat érintene, és nagyon nagy baj lenne, hogyha nem menne be időben?
1: Jó kérdés. Hát még talán a vonat közlekedés.
0: Hát ez nálunk amúgy is olyan, amilyen.
1: Jó, hát olyan, amilyen, de amíg ennél rosszabb is lenne.
0: De ott is vannak sztorik, ugye, hogy ki van számolva, ugye, hogy hány órát vezethetnek, nem tudom, taográf, vagy valami ilyesmi van, és vannak ilyen sztorik, hogy a vonatsofőr kiszáll félúton érnél, ott lakik a közelben, és ott hagyja a vonatot. Tehát, hogy ilyenek is előfordulnak.
1: Igen.
0: Ilyenkor már inkább szerintem vigye végig a dolgot, de hát ő tudja. Mi van akkor, hogyha mondjuk egy orvos, egy sebész nem ér be a műtétre?
1: Hát akkor az annak gáz, nem? Aki... Hát biztos megoldják valahogy, de ha mondjuk már bealtatták a...
0: Fel se tűnik, be úgyis alszol, akkor... nem?
1: És
0: egy,
1: akkor...
0: tök mindegy, kiműt meg, úgyse látod.
1: Igen.
0: Kettő, ha megvárjuk, még felébred az orvos, az is oké, max tovább altatnak, nem?
1: Hát ez az, hát ha lehet, ugye.
0: Tehát akkor igazából kijelenthetjük, hogy pont az az egyetlen pozíció késett el, aki soha nem késett?
1: Mondjuk. Igen.
0: Jó, hát drága hallgatók, ha ti tudtok neccesebbet, akkor kérlek, hogy írjátok meg, ez a témánk. Tehát 0620 9789 5 Buenos Morgan. Buenos

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavaly jó volt, idén még jobb lesz. Vízzenevirágfesztivál. Találkozunk Tatán.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
4: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
5: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
6: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
7: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
8: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! A jelzálog hitelek referencia kamat stopja szeptember 30-áig maradhat érvényben. Halivadék nevelő rendszert adtak át Szarvason. Ideiglenes forgalmi rendváltozás lépett életbe Esztergomban. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. A jelzálog hitelek referencia kamatstopja, amelyet az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, de 2026. április 17-től határozatlan időre meghosszabbított, a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát, közölte Kármán András pénzügyminiszter csütörtökön. Az MTI-hez eljuttatott közleményében a tárcavezető jelezte, a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. A kormány.hu oldalon a dokumentumtárban közzétett társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénymódosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamatstop nem tartható fenn, a javaslat azt 2026. szeptember 30-ával szünteti meg, figyelemmel arra is, hogy eddig az időpontig lehetőség legyen a ténylegesen rászoruló adósok hiteleinek újra tárgyalására. Csaknem 1,8 millió eurós beruházással elkészült a halivadék nevelő rendszer Szarvason, a létesítményt csütörtökön adták át, közölte a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem közleményben az MTI-vel. A génmegőrzési célú beruházás európai stratégiai válasz a Duna vízrendszerében élő kritikusan veszélyeztetett tokfajok megmentésére. Az új rendszer lehetővé teszi, hogy modern, mégis természetközeli körülmények között neveljék és készítsék fel a halakat a természetes vízi alkalmazkodásra, így a kibocsátott ivadék lényegesen jobb túlélési eséllyel térhetnek vissza a természetes élőhelyekre. A konzorcium célja, hogy a 7 éves projekt ideje alatt 1,6 millió tok ivadékot telepítsen vissza a Dunába és mellékfolyóiba. Ideiglenes forgalmi rendváltozás lépett életbe Esztergomban a Marcsa Alajos utcában. A város honlapján olvasható közlés szerint a Dobozi Mihály utca aszfaltozási munkálatai miatt a Marcsa Alajos utcát a Dobozi Mihály és a Kőrösi László utca közti szakaszon lezárták. A korlátozás előreláthatólag június 19-ig tart, kérik a közlekedők megértését és türelmét. Ismét megrendezik a Plac elnevezésű rendezvényt Tatabányán. Június 19-én és 20-án számos fellépő várja majd azokat, akik kilátogatnak az Árpád és a Megyeháza térre. Az ingyenes program részleteit megtalálják a vértesapuraja.hu oldalon.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, néha ugyan megjelenhetnek majd felhők az égen, de csapadékra nem kell számítani. 20 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk Vármegyénkben.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: Morgen!
2: Buenos Morgan, 8 óra múlt pontosan 4 perccel, itt vagyunk a Rolanddal, és ébresztünk téged ebben a kellemes 14 fokban, ami ma még 24 is lehet.
3: Bizony, és hát kőkemény mérkőzésekkel elindult most már a labdarúgó világbajnokság, ugye ezzel kezdtük a mai műsort, meg hát ugye a következő hetekben azért ez kiemelt téma lesz nálunk. Ugye tegnap Mexikó tartott egy fiesztát, Dél-Afrika ellen 2-0-ra győztek, aztán Dél-Korea megverte Csehországot 2-1-re, úgyhogy egyelőre hasít a Squid Game.
2: Most próbáltam Fiesta dalt felidézni, de ez se jutott eszembe.
3: Angelina!
2: Na, de
3: valami... Hozták az eredeti latint, azt a Havanna lakótelepit.
2: Oké. Valami teljesen másról akartam veled beszélni röviden, mert azért most olyan dolog történik itt Magyarországon, amit mindenképpen meg kell említeni. Én nagy kedvelője vagyok a rockzenének, dolgoztam is rockrádióban, és ma olyan, vagy hát pont ma nem, de tegnap olyan rockkoncert volt Magyarországon, amin azért úgy jó lett volna ott lenni. Itt van nálunk a Metallica.
3: Bizony, fú, és hogyha van igazi klasszikus bandája ennek a műfajnak, akkor az a Metallica.
2: Mennyit szeretek a lemezeikből, azt a szimfonikus albumuk milyen jó volt.
3: Egy jó Metallica koncertet, azt azért én is adnék. Tehát, hogyha valakit, akkor őket érdemes, azt gondolom, meghallgatni élőben. Ha valaki ott volt tegnap este a koncerten, írja már meg,
2: írjatok,
3: milyen volt.
2: És tudod, mikor voltak itt utoljára? Talán 8 éve, tehát, hogy azért már kiéhezett rá szerintem a közönség. Ami nagyon izgalmas az egésszel kapcsolatban, tegnap a feleségem szembesült azzal, hogy itt van a Metallica. Képzeld el, volt egy kávézós találkozója Budapesten az Alléban, és annyit látott, hogy tényleg úgy a busz megálló végéig, tehát ilyen szinte, nem, szerintem kimondható kilométeres sor. És úgy voltak benne az üzletek, meg a boltok, hogy ott a sor egy kicsit így ketté nyílt, meg elkanyarodott, tehát hogy a boltokhoz mindenhol volt egy ösvény, hogy be lehetett menni, és akkor tudta meg, hogy ilyen különleges Metallica szuveníreket, tárgyakat, stb. Árulnak ott, és ahhoz állnak sorba ilyen sokan. Én nem tudom, ott voltak-e a srácok, De azt képzeld el, hogy ilyen szintű érdeklődés van. Ráadásul én úgy tudom, hogy 2 koncertet adnak, az egyik az tegnap volt, és holnap jön a második, és ilyet én még nem láttam, annyira jó, az a másodiknak a neve, hogy No Repeat Weekend, teljesen más műsort játszanak le szombaton, mint amit csütörtökön adtak.
3: Zsolt azt írja, hogy 3 koncertet adnak.
2: Bevallom, szerintem 2.
3: Ennek én most nem néztem így utána, tehát hogy én elhiszem azt is akár, hogy 4-et, tehát nekem aztán...
2: De ez milyen, hogy más a műsor? Tehát ugye azt szokták csinálni, hogy ugyanazt a műsort előadják többször egymás után. Itt konkrétan felkészül egy olyan zenekar, akik már hátradőlhetnének igazából, lenyomhatnák a haknit, azt felvetnék a pénzt. Egy olyan műsorral, ez milyen tisztelet a rajongóknak, ami kifejezetten ide van számva és 2 külön napra.
3: Picit belehúznak, és már lesznek annyira sikeresek, mint a papkutya.
2: Úgy. Na és várjál, ha összeszedik magukat, ugye? 8 éve ugye, mert mindenhol szoktak tisztelegni valakinek, és ez is egy ilyen zenei alázat, vagy bődületes, egy helyi zenésznek. És ugye 8 éve tankcsapda dalt játszottak talán a Rock and Roll rugóját, de javítsatok ki, hogyha rosszul tudom, ennek most nem néztem utána, de most is megvolt az első koncerten az a kis magyar elem, amit beleraktak. Tudod, mit választottak? A Pokolgéptől a Totális Metált.
3: Az igen.
2: Az milyen, amikor ott állsz, mondjuk pokolgépesként, biztos vagyok benne, hogy ott vagy a koncerten, annól tankcsapdásokat is meglepte, és meghallod a saját dalodat a színpadról. Ez ilyen, itt nekem lútbőr.
3: Hát mondjuk úgy, hogy a Pokolgép szerintem elérte a karrierje csúcsát ezzel.
2: De ez tényleg hihetetlen. Azért kinek játsz a Pamkutyadal? Egy Szűcs Judit dal Pamkutya előad? Nem, az nem jó, a Szűcs Judit nagy volt. Valaki, kinek a dala bukkana fel egy Pamkutyán, az megtisztelő.
3: Mármint, hogy kinek a számára megtisztelő a Pamkutya, vagy a másik számára megtisztelő? Hát egy jó fekete pákó, adidádiri. Például azt ugye el tudnám képzelni.
2: Hasonlót se tudok. Közben nézem itt a kommentárokat, állítólag James Hetfield hangja tökéletes volt, Lars Ulrich teljesítményéért is oda voltak meg vissza, Kirk Hammett és Robert nyomták le ugye a pokolgépen, és nem jut eszembe Robertnek a neve, Trujillo, vagy valami ilyesmi, azt hiszem. Na mindegy, de hogy tényleg zseniális koncert volt. Azt mondják, hát még szombatra van esély, bár szerintem most már nagyon nehéz jegyet találni, meg drágák is voltak ezek, de nagyon nagy buli.
3: Figyelj, azért mondjuk egy Metallica, ja, hát biztos, hogy fekete piacon ott be lehet szerezni többszörös áron, csak arra figyeljetek, hogy ne fussatok bele átverésbe. Ugye énről már azért beszéltünk, hogy itt az ilyen
2: népszerű koncertek... De még megveszel a Metallica jegyet, és akkor bemész a pákóra?
3: Nem az, hanem...
2: Grofó? Mága?
3: Kamu jegyet veszel.
2: Ja. Az ilyen, megveszed a Metallica jegyet, bemész a csarnokba, és ott a mága. Bocs, másik csarnok.
3: Akkor már úgy vagy vele, hogy figyelj, ennyit fizettem, akkor már ezt is meghallgatom.
2: De eljátsz az Enter Sandman-t a mága.
3: Hegedűn.
2: Kicsit más lesz. Azt nem tudom, megveszed az egyikre a jegyedet, és van egy kedvenc dalod, de azt a másikra játszik, az rosszul esik-e neked, mint rajongónak?
3: Szerintem igen. Tehát én azt gondolom, hogy azért egy ilyen, igencsak legendás életművel bíró zenekarnál az már egy komoly kihívás, hogy összerakjál úgy egy koncertanyagot, hogy a rajongóknak ne legyen hiányérzete.
2: Nagyon kemény, de a látvány is olyan kivetítők voltak, ilyen oszlopon körbe kirakva azt a mindenit. Ezt...
3: Látod, milyen könnyű dolga van ilyen szempontból, vagy könnyebb dolga a Fekete Pálkónak?
2: Kicsit sajnálom, megnéztem közben Robert Trujillo, így kell mondani, igen. Ő a basszusgitáros a Metallicának.
3: Jó, és ezt még Pálkó is ki tudná mondani, mert így benne ő.
2: Zsolt tesója megy.
3: Na, jó
2: van. Hétfőn beszámol. Jó, Zsolt, mindenképpen, tehát erre vágyunk.
3: Mindenképpen legyen ez. Na, ebben az órában mi jön? Hát jön a Ki vagyok én játékunk, elvileg vannak itt papírjaim, még én csak egyet látok, hol az én papírom. Nekem is van papírom elvileg.
2: Ott van egy papír, itt van egy, meg itt. Szerintem meg vagyunk, csak azt nem tudom, hogy tudják-e, hogy ki hol ül. Mert tegnap én húztam egyet, és Niki átment a másik szobába, és iszonyatosan felrögött, hogy ezt nem fogom tudni. Tehát az enyém tuti nehéz.
3: Az enyémen is röhögött.
2: Vajon tudja-e, hogy melyik helyen ülök én, és melyiken te? Nem. Mert ugye A7, B7, szerintem biztos nem, úgyhogy majd mi is röhögünk rajta.
3: Majd random kiderül. De a lényeg az, hogy jön a Ki vagyok én játékunk, ezt érdemes ugye videós formában is nézni, mert tartjuk a papírt a fejünk elé, és akkor megpróbáljuk kitalálni, hogy kinek a bőrébe kell belebújnunk, illetve hát ugye szót ejtünk majd a foci VB kapcsán itt azokról az állatokról, akik rendszeresen sorsolnak, és megpróbálják előre jelezni a végeredményeket. Ugye közöttük volt Paula Polip, ő talán a leghíresebb, voltak még többen, és hát nyilvánvalóan akkor megint felidézzük a saját tippjeinket, úgyhogy a foci VB is tuti előkerül az óra második felében.

0: Buenos Morgan, 8 óra 19, szépen lassan 20, itt az Andi, itt a Roland, egybe a kis vidám csapat.
1: Andi is szépen lassan 20. Próbálok kedveskedni.
2: Igen, köszönöm szépen.
1: Könyörgöm, heti egyszer bókolok, érted, ez se becsüli meg.
0: Figyelj, mert te mindig csak a 20 nézed, és nem a lelket. Mindig csak a test.
2: Azt mondja, heti egyszer bókolok, nem csak egyszer.
0: Ez volt a heti bók.
1: Ezt mondd el még egyszer.
2: Nem csak egyszer szoktál.
1: Na, tehát ezért ebből látszik, hogy azért kedves fiú vagyok én, csak jól titkolom.
0: Így, bókoljon neked az íjés, Roland. Na, az van, hogy itt próbáltuk fejtegetni az Andival a zene alatt az előző órában, de ezzel meg akartalak várni. Mi beszélgettünk Andi szettjéről, és valamiért azt vesszük észre, hogy a hallgatók rá vannak fixálódva a tanárnénis cuccra. És ezen kezdtünk el gondolkozni Andival, hogy a tanárnéni az miért szexi? Tehát nekem a tanárnéni tényleg Elvira néni az ilyen hatalmas nagy bőrből.

0: kivágott amulettel. A mellék...
1: hogy ott mutogatott, én nem tudtam, hogy ebből mit fog kihozni.
2: Hatalmas nagy,
1: és így tartja a kezét.
3: Bőrből,
0: lógos, felfüggesztett amulett.
1: Hova jártál iskolába?
2: Dupla amulett.
0: Akkor volt a mellék felhúzott hosszú szoknya, ami bokáig ért, tehát hogy a fizika tanárnál volt ugye a krétaporos ilyen kis könyökvédő szutyok, tehát miért a tanára vannak ráizgulva?
4: Hát figyelj, azért szerintem, bár annó nekem se voltak olyan kaliberű...
0: Miért voltak a tanárnénik? Miért nem a menzás nénik?
4: A mi időnkben nem, de egyébként vannak azért nyilván csinos fiatal tanárnénik, és hát különösen azt gondolom, hogy gimnazista korban, középiskolás korban azért úgy a srácoknak bejönnek mondjuk a fiatal tanárnénik.
0: Mondjuk egyébként mind a kettőnk felesége tanár.
4: Igen, tehát ezt is tegyük gyorsan
0: hozzá.
4: Plusz a másik, hogy egyébként szerintem meg a mondjuk ugyanez középiskolában a csajoknak is bejönnek a fiatal jóképű tanárok.
0: De mert az Andinak az tény, főleg egyetemen, nem? Van sztorid? Tudom, hogy van.
1: Igen, de nem nyilatkozom.
0: Értem. De hogy Andi mondta, hogy van valami az izében, az aláfelé rendeltségben.
1: Igen. Tehát azért szerintem inkább az van, mert nem tudom, tehát az én emlékeim szerint is a tanárok nem feltétlenül ezek a nagyon fiatal, szexi tanárok voltak. Legalábbis az én időmben nem volt olyan most, hogy így belegondolom.
4: Hát ugye nyilván, ahol már nincsenek semmiféle törvényi aggája, maximum etikai, különösen, hogyha tanít, az egyetem, a főiskola.
1: Hát
4: tehát
1: ott, igen.
4: Ott azért már mindenki nagykorú, tehát hogy ott nincsen ebből semmiféle probléma.
0: Jó, de én hallottam olyan egyetemi oktatóról, akit elküldtek emiatt.
1: Hát azért nem nagyon szokták, ugye, azért ezt nagy dobra verni, de tudjuk, hogy van.
4: Ez egy létező jelenség, amiről senki nem beszél.
0: És egyébként
4: olyan,
0: lehetséges, hogy...
4: Ja.
0: Andi, a diplomáthoz kapcsolódik a sztori?
1: Nem.
4: Andi, ezért diplomáztál-e? Ez azért milyen kedves volt.
1: Ezért kaptál ötöst, nem.
0: De ugye megvédted.
4: Bármit a diplomamunkádat.
0: Bocsánat.
4: De szép volt, büszke vagyok rád.
1: A diplomámat saját kútfőből szereztem meg.
0: Oké.
1: Okay. Nagy részt.
4: Mondhatni, nem a kis ujjadból szoptad ki.
1: Nem.
0: Ki vagyok én?
1: Nem, ez csak vicceltem.
0: Ki vagyok én?
4: Én már teljesen.
0: Ki vagyok én?
4: Jó, ki kezdi?
0: Vannak papírjaink. Én már nagyon rég kezdtem, mindig azt mondjátok, hogy én kezdek, de soha
1: jó,
0: nem én kezdek.
1: Kezdjél.
0: És kicsit
1: Lányi,
0: félek. Kicsit félek, mert Niki elrögte magát, hogy ez nem lesz meg. Úgyhogy tényleg nem?
4: De.
0: Meg lesz?
1: De, az mondja, de.
0: Jó, férfi vagyok? Ja, bocsánat, videó lehet látni, hogy ki vagyok, rádióban csak tippelgetni lehet, egy karakterbe bújok ebben a játékban, kérdezgetek, itt van a fejemen a nevem, de én nem látom. Szóval, férfi vagyok?
4: Igen.
0: Kösz. Akkor Chuck Norris. Nem. Magyar vagyok?
4: Igen.
0: Jó, egyezek a korommal? Tehát ilyen 39 körül vagyok?
1: Hát ez jó kérdés.
0: Hát ez jó kérdés. Nem lehet tudni, kortalan vagyok?
4: Igen, és ugye ezt mindig el szoktuk mondani, ha ez van,
0: kitalált karakter vagyok. Animációs vagy szerep? Tehát csak egy sima szerep vagyok? Egy magyar szerep vagyok?
4: Igazából létező és kitalált egyszerre.
0: Tehát létezek, de valaki alakít.
4: True story, ugye? Szépen magyarul.
0: Oké, tehát valószínűleg egy sorozatban vagyok, ugye?
4: Nem.
0: Nem filmben vagyok?
1: Nem.
0: Nem sorozat, nem film, színházban vagyok?
1: Nem.
4: Nem.
0: Mesében vagyok?
4: Nem.
0: Kékfényben vagyok?
1: Nem.
4: Nem.
0: Kitalált
4: egy
0: karakter.
4: Egy monogram, tudod.
0: De egy valódi történet, kitalált karakter. Jó. Egyébként...
1: Miben lehet még kitalált karakter?
0: Hát mondtam a filmet, mondtam a sorozat. Zene?
1: Nem.
4: Nem. Valami teljesen kihagysz.
1: Mi az, amit
4: evidens.
1: Én szeretek csinálni?
0: Teljesen evidens. Mit szeretsz csinálni? De ezt nem szabad mondani ilyenkor reggel adásban. Bereg? Rákérdezhetek? Csattok, hogyha verem? Akkor látom. A bőrös részt nem is mondta. Nem tényleg.
4: Azon kívül mit szeretnék csinálni? Mi az, amit fel is vállal?
0: Mit szeretnék csinálni?
4: Annyit elvesztett.
0: Állatok.
1: Nem.
4: Te
1: ez egy hobbi!
0: Az előző is az volt. Nem értem, mire gondoltok.
1: Andi
0: hobbija.
1: Fú, Ádi.
0: Mit szeret az Andi?
1: Menthetetlen vagy. De tényleg, miben vannak még kitalált karakterek?
0: Anime.
1: Abban is.
0: Az Andi hobbija. Mit szeret Andi csinálni? Várják, de most végig kell gondolni, milyen
4: irányban. A hallgatók is tudják szerintem, mit szeret Andi csinálni.
0: Andi nem sportol különösebben, csak boxol.
1: Nem.
0: Jó, mit szeret még? Állatokat bírja,
1: De arra, hogy miben vannak kitalált karakterek, arra koncentrál film, izé...
0: Könyv!
4: Aksza! Hú, gyerekek, messziről jöttünk, ne vagyunk.
0: Akkor, tehát akkor egy könyvben szereplek.
4: Tehát magyarán egy irodalmi műben, igen.
0: A magyar kitalált Based on True Story, de nem csináltak belőle filmet, tehát annyira nem lehet jó.
4: Lehet, hogy csináltak, de nem arról vagy ismert.
0: Tehát, nem arról vagyok ismert,
4: magyar
0: értem.
4: Irodalmi mű egyik karaktere vagy.
0: Klasszikus irodalom vagyok?
4: Abszolút. Uh-huh.
0: Fel tudok emelni egy nagy rudat?
4: Igen.
0: Ejparaszt?
1: Ejparaszt.
0: Vegyen azt meg, én vagyok a paraszt. Toldi?
4: Igen.
0: Toldi Miklós.
4: Hey. Hál' Istennek benne volt abban a három karakterben, amit Ádi ismer.
0: Még lett volna János Vitéz, meg a Bogáncs.
4: Igen. Esetleg a Tutajos.
1: Istenem.
0: Akkor lábdob.
4: Na, jó, akkor jövök én, mert ezt nehéz lesz alulmulni.
0: Szerintem jó volt. Én sokat rögtem.
4: Nem tudom, hogy így vagy fejjel.
0: Fordítsd meg. Ne vagy fejjel. Aha. Oké. Pillanat.
4: Andi nagyon fura arcot vágott.
0: Tudom, mert... tudom ki vagy, de nem sok mindent tudok
1: igen,
0: rólad.
1: Én,
0: tehát,
1: hogy akkor jó igen, úgyhogy én
4: ez
1: is lehet keresek.
4: Ez jónak tűnik, ha googlisztok. Na, férfi vagyok?
0: Igen. Igen.
4: Magyar vagyok?
0: Nem.
4: Létező személy vagyok?
0: Igen. Igen.
4: Jó. Színész vagyok?
0: Nem.
4: Énekes vagyok?
1: Nem.
0: Nem.
4: Sportoló vagyok?
1: Nem.
4: Celeb vagyok?
1: Nem. Hát, akkor hát a magad korodban az végül voltál. Is az voltál.
4: Tehát akkor már nem élek.
1: Nem.
0: Szerintem nem.
4: Jó, 20. században éltem?
0: Nem. Nagyon nem.
1: Nem.
4: De sokkal régebben, középkor?
0: Után.
4: Után 17. század? Jó, ha legugliztátok, akkor látjátok, mikor éltem.
0: Középkor vége akkor.
4: 15. század?
0: 16.
4: 16. század. Jó, felfedező voltam?
0: Tudós ember.
4: Tudós ember voltam.
0: Ezt a részét pont tudom. Olyan dologhoz értesz, amiről beszélgettünk is nem is olyan régen, tehát a tudományos hírekben azért felmerülsz.
4: Uh-huh. Gravitációhoz kapcsolódik?
0: Minden kapcsolódik hozzá, Roland.
4: Majdnem mondtam valamit. Elneveztek rólam törvényeket?
1: Nem.
0: Nem.
4: Fizikus voltam?
1: Is.
0: Értesz a fizikához, de mondjuk azt, hogy mindig felnéztél.
4: Mindig
0: felnéztél másokra.
4: Hát akkor az viszont a gravitáció, tehát hogyha Galilei, akkor az, ha erre akarsz utalni. Azért kérdeztem a gravitációt. Igen, Galilei.
0: Mondtam, hogy kapcsolódsz hozzá, minden kapcsolódik a gravitációhoz, csak nem akartam, hogy egyből meglegyen. Én valahogy rá akartalak vinni a csillagászvonalra.
4: Jó, na, jó van. Akkor jó, ezért könnyebb.
0: Egyébként úgy nagyon, nagyon kikeresni nem kellett volna, mert az egyetlen plusz információ, amit itt megtudtam, az, hogy melyik században volt, meg ide van írva mögé valamiért zárójelben, hogy pissa, de ez gusztustalan.
1: Ádi ma nagy így, jó?
0: Ádi meg vagy?
4: Jó. Ádi ma nagyot megy.
1: Jó, nagyon, igen.
4: Jó.
1: Már nem is tudok oda koncentrálni semmire.
0: Andi, na kezdjük.
1: Igen.
0: Téged ismerlek.
1: Nő vagyok?
0: Igen.
4: Igen.
1: Most élek?
4: Most élsz?
1: Mármint, hogy ebben a században élek még?
0: Határozottan.
4: Igen, határozottan.
1: Jó. Kitalált karakter vagyok, vagy...
4: Létező.
1: Zenész vagyok?
4: Nem.
1: Színész?
4: Igen.
1: Jó. Milyen filmekben játszok? Romantikus filmekben játszok?
4: Igen. Olyasmi.
1: Jó. Mit lehet még kérdezni, várjatok? Romantikus. Barna hajam van?
4: Nem.
1: Szőke?
4: Uh-huh.
0: Az életkorodra úgy
1: Sharon
0: utaljunk.
1: Sharon
0: Stone. Nem, ilyen könnyen. Az életkorodra úgy kérdezges.
1: Jó, idősebb vagyok, mint én.
0: Igen. Szépkorú vagy.
1: Szépkorú vagyok.
4: Régebb volt a fiatal.
0: Így.
1: Régebb volt a fiatal. Jó, akkor még mindig Sharon Stone-nál tartok.
4: És nem.
0: Én egyet tudok, megmondom őszintén, én egyet tudok, hogy Clint Eastwood oldalán is azért játszottál.
1: Meryl Streep.
0: Ennyivel? Ebből nekem nem lett volna meg. Azt hittem, csak rávezetgettem. De miért? Így meg lett?
1: Hát igen, ezzel így...
4: Jó, hát nekem a Meryl Streep akkor Mamma Mia, szóval nekem az lett volna evidens.
1: Igen.
0: Abból is meg lett volna egyből?
4: Hát nyilván abból azért sokaknak.
1: Igen.
0: Nem tippeltél volna be valaki mást abból a filmből? Mondjuk egy fantasztikus férfi énekes,
1: hát, aki... Hát hogyha szépkorú, akkor nem.
0: Nem, nagyon. Tehát meg lett volna kapásban.
1: Hát, hogy meg szőke. Hát, de az Sers a szőke. Bár volt olyan, amikor szőke volt.
4: Volt, tehát Sermán mindenféle de, is volt, úgyhogy.
0: Nagyon jók vagytok, nagyon jók vagytok. Egyébként ő is egy kifejezetten szerintem szerethető, vagy ilyen imádható karakter. Most az jutott eszembe, hogy hogy csinálják ezt, hogy jó, ő azért játszik idősebb karaktereket, meg szerintem ő nem plasztikázta szét magát, de Shakirát láttátok tegnap? Uh-huh. Brutál. Egymás mellé rakták a 2006-os meg a 2026-os VB-s éneklését.
4: Ugyanúgy néz ki.
1: Ja, hát ugyanúgy néz ki. Ja,
0: nem hiszed el?
1: De, hát a klipben is ugyanúgy néz ki.
0: De ezt hogy a rákba? Tehát, hogy itt van valami, amit megiszik? Vagy,
1: nem tudom, szerintem genetika.
0: Eladta a lelkét?
4: Hozzuk ezeket az összeesküvés elméleteket, jó, ez kezd tetszeni. Ugyanez egyébként a J-Lo is, meg a Kylie Minogue, tehát egyszerűen nem öregszenek.
0: Tehát értem én azt, hogy azon kell dolgozniuk, vagy az a feladatuk napi sok órában, hogy ugyanúgy meg jó formában maradjanak, de hát akkor is.
1: Hát de most, ha belegondolsz, egy csomó pénzük van, tehát ő nekik van olyan szakácsuk, tehát jó ételeket esznek, tudnak edzeni minden nap. Akkor a Jennifer Lopeznél is például, de egyébként genetikailag is megvan. Nem beszélve arról, hogy ugye sok kozmetikumokra is tudnak költeni. Lehet, hogy egy-kettő ilyen kisebb beavatkozás, nekik is volt ilyen, mit tudom én, ráncfeltörtés,
0: de
1: vagy bármi.
0: De szerintetek nincs valami titok, nem amit nem mondanak el? Nem nekem, én ezt az egészséges bioéletet szerintem ez nem elég.
4: Hát azért, aki úgy van vele, az még rádob egy kis plasztikát, persze. Plusz a genetika, plusz tényleg az, hogy egészséges táplálkozás, sok mozgás, stb.
0: De hogy ti nem gyanakodtok arra, hogy van már valami olyan plasztikai beavatkozás, ami menőbb, mint amit mi hagyományos emberek ismerünk? Tehát, hogy én emlékszem, a Família Kft-ben volt egy Debbie nevű karakter, megvan?
4: Igen, megvan.
0: Ugye jártunk a forgatásokra. És neki volt ilyen toka meg ránc felvarrása anno akkoriban, és ott még az volt a módszer, hogy így fölvarták valahogyan a bőrt a fülem mögé, és a füle mögött kvázi ilyen kis párnácskák voltak. Ez ma már nagyon nem így megy.
4: Nem, hát azért manapság a plasztikai sebészet az már nagyon kifinomult.
0: És mi így nézünk ki?
4: Hát látod.
1: Mert nekünk nincs pénzünk plasztikai
4: sebészet. Mert drága is, igen.
0: Egyébként, ha lenne pénzetek, mennétek?
4: Én nem.
1: Hát én maximum egy dologra, de amúgy nem igazán.
0: Nagyon durva. De hogy szerintem itt már tudnak valamit. Tudnak valamit, amit mi nem tudunk. Valamit eltitkolnak.
4: Jó, akkor gyártsunk valami saját kontaut.
0: Jó, írjátok meg, hogyha plasztikai sebészek vagytok, hogy mik azok a módszerek, amit nekünk nem adtok meg, de megadtok mondjuk Shernek, meg Shakirának. Meg...
1: Hát Shernek nem, de Shakirának igen.
0: Mi Sher nem 160 éves, az milyen jól néz ki?

0: Egy falatot Andi még lenyel, 8 óra 40, Buenos Morgan, ez a villám reggel, itt vagyunk Rolanddal is.
1: Kettőt pedig ott hagy az asztalon.
2: Hát ez van, kex. Ez van, hogyha... a szemedet?
1: Ja, szeretem a kekszet.
0: Ez van egyébként, hogyha a munkának élünk. Tehát, hogyha nincs idő, egyszerűen reggelizni. Ha mindenki
1: az a csoportos keksz.
2: Az.
1: Imádom, amikor Ádit így lefagyasztjuk.
2: Igen.
1: Mint a Stallone-t a pusztítóban.
0: Valaki hozza be a tejkrémet, én itt elszopogatom, vagy mi az?
1: Ú, tényleg, azt sűrített én is mondtam, hogy arra rá
0: megyek. Nyomni a kekszre. A Zero kekszre tubusos sűrített tejet.
2: Mondjuk szerintem finom lenne vele.
0: Biztos, de hát ez mindennel finom. Van ebédre, itt néztük most nutellás palacsinta, arra is lehetne nyomni.
2: Tényleg vidd át majd a mész ebédre.
1: Azért az kemény lesz, hozzá magában a tubusos sűrített tejet. De ha áthozod, akkor én is kérek.
0: Jó.
2: Szóval
0: megbeszéltük. No, hát tegnap ígértünk egy témát. Tegnap óta végeztem egy kisebb fajta kutatást ezzel kapcsolatban, mert ugye ilyenkor mindenki tippelgetési lázban ég, és ugye megpróbáljuk kitalálni a VB-nek az eredményét. Nálunk is megvolt a kis tipp kör. Andi Argentinát mondta, Kitty Franciaországot, Roland mondta a spanyolokat, de a braziloknak szurkol. Ezt mindig el kell mondani. Én pedig mondtam a portugálokat, mert szeretném, hogy megtörténjen az álom, Ronaldo álma. Én szeretnék egy ilyen kis tündérmesét az egészből. De nem vagyunk olyan jók, mint az állatok, és itt átadnám a szót, mert Roland ismeri Pault, a német polipot.
1: Hát szerintem ő az, akit nagyon sokan ismernek. Ugye ő vált teljesen kultikussá 2010-ben, mert hogy helyesen tippelte meg Németország mind a 7 mérkőzését és a döntőt is. Összesen 12 találata volt a 14 jó.
0: Az durva.
1: Ugye mindig két dobozt tettek le elé, a csapatok zászlóit viselték ezek a dobozok, és akkor ő kiválasztotta az egyiket, na szerinte az a csapat nyert, legalábbis hát ugye ezt a misztériumot szőtték így köré, és akkor hát ezután nyilván minden egyes foci VB-nél megpróbáltak egy-egy állatot így előkeríteni, de valahogy egyikük se vált be annyira, mint Paula
0: Polip. Nem tudom, én tudom, hogy azt csinálnám amúgy, hogy fölveszek kétféle videót, tehát hogy mind a két dobozhoz oda megy, és utólag azt rakom ki. Nem lehet, hogy Polnál, vagy Polnál ilyen trükközgetés volt?
1: Nem tudom, lehet.
0: Persze, előtte ki kell rakni, és akkor úgy lehet menni, hogy akkor úgy igazságos, nem, hogyha a meccs előtt kirakják a videót.
1: Ja, úgy is volt egyébként, igen, hogy mindig, hogy meccs előtt megnézték, hogy vajon mit fog ő jósolni. Egyébként volt Nelly az elefánt, ez nekem egy kerozindal, de
2: igen,
1: állítólag volt ilyen
0: de várjál,
1: jósoló
0: Nelly,
1: állat
0: Nelly
1: is.
0: Az elefánt csak bronzérmes, már hogy itt összerakták, hogy ki a legsikeresebb, ugye egyértelműen Paul a legsikeresebb, de a második nem Nelly, ő csak a harmadik, aki lesz a macska a második.
1: Achilles a siket macska ráadásul. A 2018-as VB egyik ismert jósa volt ő, tálak közül választott a csapatok zászlóival. Ráadásul a konfederációs kupán és a VB-n is több meccset megtippelt helyesen.
0: Egy orosz süket macska, vagy siket macska?
1: Igen.
0: Azt a mindenit. És itt van Ellie. Itt van Nelly, a focizó elefánt, ő is német, tehát a németek ebben nagyon jók. Ő 2006-os VB előtt volt a legismertebb, és úgy jósolt, hogy egy labdát rúgott a kiválasztott csapat kapujába. Ez tök kreatív szerintem. És képzeld el, 33 meccsből 30-at eltalált különböző tornákon. Szerintem ez egyébként jobb arány, mint a Polipnál, csak annyi van, hogy ő különböző tornákon.
1: Igen, igen. Aztán ott volt Mani a papagáj Szingapurban. Ő is a 2010-es VB-n jósolgatott, kártyák közül húzott. Mind a 4/4 döntőt helyesen jósolta meg, viszont a döntőt elbukta, a döntőt az pont rosszul tippelte meg.
0: Te egyébként ezt tudtad, hogy itt van ez a nagyon híres polip, ugye most visszagörgetem, nézem az idejét, őt megpróbálták leutánozni Japánban.
1: Igen, aki Rabiot nevet adtak neki, ő egy focista is, francia focista, és a 2018-as VB-n Japán meccseit jósolta, az első három csoportmeccset azt jól tippelte be, világhírű lett, majd hát az a halász, aki volt, egész egyszerűen eladta őt egy élelmiszernek.
0: De ez nem kreatív, tehát ez nekem nem tetszik, ez nekem nem tetszik, mert csak leutánoztak valakit, egyébként a polipok cukrik tudnak lenni ilyen értelemben, van valaki, aki zongorázni tanította a polipját, és aztán utána azt hiszem visszaengedte, szabadon engedte, az is cuki volt, de itt egy kreatív ötlet, volt még, hát Shahin, a teve, egy dromedár az Egyesült Arab Emírségekben, és 29-ből 19-et talált el, tehát nem tudta megközelíteni a 2014-es VB alatt Paul rekordját, de ez is tök kreatív, de ezt hogy egyébként, tehát hogy úgy, hogy mit tudom én, hogyha áll a pupja, akkor ez a csapat nyer, hogyha fekszik a pupja, akkor nem?
1: Nem tudom, a tevével, én róla nem hallottam korábban, Harryről a vidráról sem, ő a 2018-as VB alatt jósolt, leginkább az orosz meccsekre tippeltették, mert egyébként ő Szocsiban élt Oroszországban, viszont tévedett a spanyol-orosz meccsnél. Ezt követően pedig gondolom megkaptam életó büntetését.
0: Nagy hiba. Hát az oroszok nem csak siket macskákkal játszottak, hanem egy kecskével is Szamarában. És a 2018-as VB-nek volt a jós állata. Egyébként Achilles legnagyobb riválisaként emlegették, de hát a macska, a siket macska azért sokkal jobban teljesített sajnos. Ez a kecske sem megkegte ki az összes eredményt jól.
1: Ott volt még Kleopátra a tapír. Úgy lehet, hogy tapírt így elnevezni Kleopátra gyerekekre, mindegy. Szintén 2018-es VB alatt. Az oroszok azért szerették ezeket a jósóállatokat. Nizsnyi Novgorodban volt, kérem szépen, de minden orosz nagyvárosban volt egy jósóállat.
2: Ja,
0: hát nagyjából egyébként így, és itt van Water, az orángután, aki a dortmundi állatkert állata, a 2024-es meccseken jósolt, az EB-n jósolt. Egyébként ő a 10. a toplistán. Anna. Andi.
2: Bemutatkozzak, Andi. Tehát,
0: olyan ismerős. Anna, nem.
1: Szóval Annának is, tehát, hogy...
0: Anna, mondja.
1: Hogy nem szokták.
0: De most Kleopátra utáni nehéz volt, ha sok állat névvel.
2: Igen,
0: azt mondták, hogy ezeknek a tükrében, mert mi itt reggel már előttük a dolgot, mi az idei VB-nek a jósló állata, annyit segítek neked, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy ő a legnépszerűbb, és... úgy tudom, azt hiszem, hogy a németeknél, de ebben most nem vagyok biztos, a németeknél van ő is.
2: Uh-huh.
0: Na, ki lesz?
2: Ja, hogy már megvan? Hogy ki?
0: Nem, Közel-Kelet, bocs, utána néztem, Közel-Keleten van, csak Paulhoz hasonlítják. Ahogy milyen állat lesz a Közel-Keleten, ami a 2026-os VB jósol?
2: Nem tudom, zsiráf.
0: Milyen jó lenne, nem?
1: Amúgy szerintem vicces lenne.
0: Nem, ő sok... A sólyom.
2: Sólyom.
0: Mm-hmm. Mm. És azt mondják, hogy akár győzhet is, de emellett Mexikó is benevezett az állatkertben egy tippelgetős játékra. Ott elefántok, gorillák, zsiráfok és pumák versenyeznek.
2: Na, tessék, ott van a zsiráf.
0: De hogy
2: volt egy jó tippem.
0: Tudod, hogy kéne? Rá kéne mondjuk a legjobb 8 csapatot, rá kéne festeni különböző állatokra, és össze kéne őket engedni. Kettesével.
2: Istenem.
0: És mindig egy állat életben marad.
1: Azért ez egy igazán humánus módszer lenne. Igen. Egy puma muluk, ő egyébként, aki talán, aki ez a legnagyobb reményt fűzik, hát meglátjuk, meg ugye sók a sólyom. Nézd, hát viccesek ezek, nyilván nem szabad túl sokat látni bele, de egyébként Paul nagyon nagyot ment, nyilván azért neki hatalmas nagy mázlia volt, nem hiszem, hogy túl sok közelett volna Paul a fogalhoz. Egyébként meg az jutott eszembe most elvonatkoztatva ettől, hogyha így az Andit leannázod, ez egyébként még annyira nem gáz, de azért, hogyha a Petrát Paulinának szólítod, vagy nem tudom, az lehet, hogy kicsit neccesebb lenne.
0: Én nem tudom, mi van veled, Roberto, de valami itt ma reggel nagyon nem stimmel.
1: Vagy Zsófinak hívod, vagy nem
0: ti
1: tudom.
0: Ti mivel tippelnétek? Tehát, hogy
2: én
0: így
2: szerintem
0: az állatodat hoznád be?
2: Igen, én hazamegyek, és a Luna elé lerakom majd ezeket a papírokat.
0: Ja, és akkor úgy lesz, de rakjál rájuk kaját, és akkor választania kell, hogy melyiket eszi meg.
2: Igen.
0: Nekem nincsen állatom, eszembe jutott, hogy talán még egy hangyafarmal lehetne valamit, vagy egy csigával, tehát, hogy így a magyar focihoz passzoljon az állat, amit kiválasztok, de szerintem nem csak állattal lehet satszolni. Tehát lehetne egészen másfajta jóslatokat róla. Neked bármilyen eszedbe jutott? Mert én gondolkoztam, hogy hogyan kéne.
1: Nem, hát kérdezted, hogy Timivel tippelnéd, nem tudom, nem ismerek Timit, akivel
0: gondoltam. Na, nekem az egyik kedvenc irányom, amit most ebben a VB-ben vinni fogok, hogy minden országhoz az első asszociációm, amit társítok, az jön be, és a kettő közül kiválasztom a szívemhez közelebb állót.
1: De ezt eljátszotta már, mert mondjad, hogy mi volt a Dél-Korea Csehország kapcsán?
0: A Dél-Korea Csehországnál, ugye a Csehországnál jön be a sör, a Dél-Koreánál, most így hirtelen a kimcsire asszociálok, úgyhogy azt mondom, hogy a sör jobb.
1: Igen, de ehhez képest Dél-Korea nyert.
2: Igen.
0: Igen, tehát győztek a rosszak.
1: Hát, vagy ki tudja.
0: Egyébként voltam Dél-Koreában, és szerettem, tehát meg tudom magyarázni utólag, de most előre kell nézni, mi a mai meccs.
1: Talán Kanada, Bosznia-Hercegovina lesz.
0: Kanada, fánk, Bosznia, háború, eszembe, hogy Kanada nyer.
1: Hogy azért Csehországban ott voltak ilyen, vannak az interneten ilyen videók, ahol így adnak cseh koronát ilyen éhező magányos lányoknak. Hát igazából a vége ugyanaz, mint a cseh válogatottat is megták, tehát hogy Ilyen szempontból él a párhuzam.
0: Hát vagy mondjuk neked egy ilyen, Roland, hogyha valamit elfelejtesz, és emiatt pluszkört kell menned, tehát vissza kell menned egy boltba, vagy haza kell menned, vagy ilyesmi, akkor mondjuk az egyik csapat nyer, hogyha nem felejtesz aznap el semmit, akkor a másik csapat nyer.
1: Hát de melyikhez melyiket kötöd? Igen, na most Kanada, Bosznia-Hercegovina azt mondta, hogy Kanadához nem tudja, fánkot kötsz, meg nem tudom még mit.
0: Az nyer.
1: Igen, meg juhar a juharszirupot, ugye, minden
0: kedvesség.
1: Is lehet venni juharszirupos dolgot. Boszniáról, hát te ugye a háborúra asszociáltál, én Kanadáról a torontói reptérre, mert ott időztem egy pár órát. Az egyébként egészen kellemes volt, úgyhogy megbeszéltük, hogy ott inkább Kanadának szorítunk, de egyébként teljesen hidegen hagy minket.
0: Az a baj, hogy tényleg pénzt kéne rakni valamelyik meccsre, mert úgy izgalmasabb lenne a dolog. Vagy mit tudom én, Andi, hogyha leszólít egy munkás, mikor jössz, akkor az egyes csapat nyer, hogyha nem szólít le, akkor a kettes.
1: Hát de ritkán szólítják le.
2: Hát meg mostanában nem sétálgatok olyan területeken, ahol munkás emberek vannak.
0: Hát hogyha szívből a kettes csapatnak drukkolnál, akkor elmész majd valamilyen építkezés előtt, hogy ez meg legyen. Kicsit megmanipulálod a játékot.
2: Jó,
0: oké, szerintem így is mehet a tippelgetés, de tippelettek, ti is írjátok meg SMS-ben, Viberen, vagy ha van valami különleges jó tehetségetek, amit felhasználtok mondjuk ezeknél a mérkőzéseknél, akkor azt is írjátok meg, 0620 978 978-ot.

0: miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hogyan tudnék élni nélküled?
2: Június 25-én egy igazán különleges este indul a Vízzene Virág Fesztivál Tatán. Demién Ferenc koncertjén
3: a Hogyan tudnék élni nélküled című film két sztárja is színpadra lép.
2: Egy este, amit át kell élni az öreg tópartján. Jegyed van már? www.vizzenevirágfesztivál.hu.
3: Vizzenevirágfesztivál.hu.
2: 4 nap. Végtelen élmény.
4: Figyelem, Bicske és környéke! A Spár Magyarország kollégákat keres áru összekészítő munkakörbe Bicskei logisztikai központjába. Versenyképes juttatás, stabil munkahely és támogató csapat vár rád. Ne várj tovább! Jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon.
5: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán június 12-én este. A koncert előtt DJ Dominik, a koncert után DJ Bóli és DJ Boris gondoskodnak a jó hangulatról. Jegyek elővételben a Hotel Gottwald recepcióján kaphatók. Online jegyvásárlás a Blue Hill oldalán. Kapunyitás 19 órakor.
6: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
7: Mindenki hallja.
6: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
7: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a kormány meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét. Rendezvény miatt több helyen is forgalomkorlátozás lesz a fővárosban ma éjszaka. Ötödik alkalommal rendezték meg a sürgősségi tudományos napot Esztergomban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaller Andreától hallják. A kormány szeptember 30-áig meghosszabbította az uniós helyreállítási alapból finanszírozott lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét, jelentette be a vidék és település fejlesztési miniszter csütörtökön a közösségi oldalán. Azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Vannak olyanok is, akiknél azért nem valósult meg a pályázatban foglalt fejlesztés, mert a kivitelező cserben hagyta őket. Ilyen esetben a befizetett előleget a magyar állam a kötelezettségeit nem teljesítő vállalkozásokon fogja behajtani, nem pedig a kedvezményezetteken, közölte Lőrinc Viktória. A Mozgás éjszakája nevű rendezvény miatt forgalomkorlátozásra kell számítani ma éjszaka a Hősök terén a Kóskároly sétányon, illetve az Andrássy út és a Hermina út egy szakaszán, közölte az MTI-vel csütörtökön a Budapesti Közlekedési Központ. A rendezvény miatt ma 17 órától szombat reggel 6 óráig lezárják a Kóskároly sétányt és a Hősök terét, 19 óra 30-tól várhatóan szombat 0 óra 30-ig a Dózsa-György utat a Damjanich utca és a Szondi utca között, az Andrássy utat pedig a Hősök tere és az Izabella utca között. A várhatóan szombat 0 óra 30 és 2 óra között zajló kerékpáros vonulás idején néhány perces lezárásra kell számítani, többek között az Oktogonnál a Terész körúton, a Szent István körúton, a Margit hídon, a Margit szigeten, valamint a Karl Lutz rakpart, idősebb Antal József rakparton, a Petőfi hídon és a BEM téren. A rendezvény idején az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek, az M1-es metró az esti időszakban szükség szerint sűrűbben indul. Ötödik alkalommal rendezték meg a sürgősségi tudományos napot az Esztergomi Vasari Kolozs Kórházban. A szakmai eseménynek június 6-án adott otthont az intézmény, ahol a sürgősségi betegellátásban dolgozó szakemberek oszthatták meg tapasztalataikat, és vitathatták meg a mindennapi munka során felmerülő kihívásokat. Az esemény célja, hogy fórumot biztosítson a sürgősségi ellátás területén dolgozók számára a tudás megosztásra, valamint a gyakorlati tapasztalatok bemutatására. A tudományos nap egyik adata szerint a Vasari Kolozs Kórház sürgősségi betegellátó osztálya az elmúlt évben összesen 26.983 beteget látott el, írja a dorogimedence.hu. Nagy István orgona estje lesz június 13-án a Szent András Bazilikában Észak-Komáromban. Az érdeklődőket 21 órára várják, a koncert ingyenes, az orgona felújítására szánt adományokat köszönettel fogadják.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, néha ugyan megjelenhetnek majd felhők az égen, de csapadékra nem kell számítani. 20 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Na még egy óra munkahely szétesésből a hétvégi szétesés előtt. 9 múlt 4 perccel. Szia, Roland!
3: Mi is szétesünk egy kicsit, mi másképp. Azt ugye itt hallhattátok például az előző órában is. Ádi például ma igen erőteljesen küzd a nevekkel. Én azért örülök, hogy az enyémet talán még tudja, de nem benne
2: csak
3: biztos.
2: Ma, de én már várom azt az okos eszközt, mondjuk egy ilyen okos szemüveget, ami úgy fog működni, hogy így föléd írja. Tehát mint a GPS-nél is várom, hogy majd így a nyilakat látom magam előtt az úton, akár a szélvédőre vetítve, akár így magam elé, és mindig ott lesz feletted, hogy Roland. Roland 40.
3: Köszönöm szépen, igen. Vagy így IR, és utána zárójelben, hogy 40, tudod, mint ahogy a...
2: Igen, hogy tudjam.
3: A Blikben, meg a Borson, meg hasonlókat szokták, meg a kékfényben, igen, ahogy leszokták hozni.
2: Ja. És ott lehetne mellette, mert tényleg tök sokszor van az, hogy mondjuk egy buszon megszólítanak, és nem tudom ki ez, de 20 percet beszélgetek vele. Ott lehetnének mellette ilyen jegyzetek, hogy kedves, jó sztorik, vagy a sérelmeim listája, hogy egyből tudjam, hogy álljak hozzá.
3: Meg hogy honnan ismered? Tehát nagyon sok esetben nálam legalábbis például ez szokott lenni, hogy igen, igen, tudom, hogy ismerlek, de honnan? Ugye? És akkor ezt kell fejbe összerakni, de az azért egy bajos történet.
2: Jaj, ezt nem is volt, képzeld el, most, hát, na, kicsit messzebb visz a sztori, de megpróbálom long story short módban elmondani. A nagypapám és a nagymamám Csőszön volt tanár, és kitüntették a pedagógus napon, az ottani volt igazgatót, mert ilyen nagyon híres igazgató volt, kapott egy emléktáblát, és meghívtak mindenkit, aki az ő igazgatósága alatt tanár volt, de az én nagyszüleim már nem élnek, ezért a szüleim mentek átvenni az oklevelet. És annyi mindenki megszólította ott a szüleimet, és hát anyának nyilván ismernie kellett volna a legtöbbet, de volt egy csomó mindenki, akit nem. És így kezdte egy nő, nem lehet így kezdeni, hogy na ki vagyok, meg pukkadjon is meg az ilyen, nem? Hát nyilván nem tudod, és akkor halálkínos, ráadásul motyogott is a nő, aztán elkezdett képeket mutatni anyának egy kutyáról, mivel anya nem szereti az állatokat, mert fél tőlük, ezért tudta, hogy innentől nem fontos annyira figyelni. Mindeközben apukámnak meg kellett hallgatnia egy 50 perces előadást a címer rajzoló bácsitól, aki prezentációval mutatta be, hogy melyik címert hogyan rajzolta. Mondta, hogy a kutyás néni elől is bemenekült, de neki már 10 perc is sok volt. Szóval...
3: Az egy jó helyekre jár a család, azt kell, hogy
2: de
3: mondjam.
2: Egyrészt nagyon-nagyon nagy elismerés az igazgatónak is, meg így a nagyszüleim előtt tisztelgés, hogy még mindig az emlékük ilyen szinten benne él ott a közösségben. Másrészt azért, tehát ha nagyon meg akarlak valamivel lepni, akkor egy 50 perces címer rajzolós prezentációra beültetlek.
3: Figyelj, simán olyan jót aludnék rajta, de tényleg.
2: Cukia bácsi meg minden, csak amikor már állítólag a 23. címernél mondta, hogy ide az ekét úgy rajzolta be, hogy
3: akkor az meg kicsit sok. Na, nézzük helyette, hogy mi a helyzet például az M1-esen. Ugye a Hegyeshalom felé vezető oldalon Győr elkerülő szakaszán korábban két súlyos baleset is történt. Emiatt a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a forgalmat, míg a Budapest felé vezető oldalon Tatabányánál a terelés előtt torlódtak fel több kilométeren keresztül a járművek, illetve magában a terelésben is lassul torlódik szakaszosan a forgalom, főleg a külső sávban. Mindenképpen menjetek személyautóval az átterelt belső sávban. Már akkor, hogyha a főváros az úti célotok, mert ugye hát a belső sávból ugye nem lehet lemenni Tatabánya és Budapest között sehova. Ez, amit jelenleg látunk, egyébként ezt leszámítva így a településeken belül most úgy tűnik, hogy béke van és nyugalom.
2: 16 fok van, 21 lesz, napsütéses időnk van és marad, egyébként hétvégén lehet majd esője, 24-23 fokokat mérünk. Közben Erzsó írt nekünk egy ingyenes programról, meghív minket Felsőgallára, lesz családi nap, és én a hasfestő versenyt, ami egyébként szerintem téged érdekelne, ha csak nem Bélát festik, meg Gézát a kocsma előtt, úgy olvastam az előbb, hogy halfestő verseny, az is tetszene.
3: De hogy tényleg ez nincs ilyen, hogy hasfestő
2: verseny. De hogy nem, ott van jobbra, hasfestő verseny.
3: Nem az hasfestő.
2: Hasfestő
3: verseny. Na, ezt mindjárt megnézzük, nem arcfestő verseny?
2: Nem, hát ennyire nem vagyok hülye, közelebb jövök. Hasfestő verseny. Neked mit lehetne festeni a hasadra? Ott van jobbra lenn, nézd
3: meg. Tényleg van
2: a
3: hasfestő verseny, gyerekek.
2: Közvetlenül a lézerlövészet és az íjászat előtt, tehát lehet ilyen célkeresztet festeni a hasakra.
3: Az ugráló vár és a lézerlövészet között.
2: De rád mondjuk mit egy ilyen izét? Egy ilyen mondjuk lehetne egy ilyen halfejet, és a köldököd lehetne a szája.
3: Azt nagyon szép lenne. Hát azért... Sajnos az én hasamra azért lehetne festeni, ugye bírja, vagy bírná egész nagy felület, túl nagy felület sajnos.
2: De akkor kéne, mert lesz, úgy látom van sörsátor, meg ilyen csapolás, akkor lehetne sörhasfestő verseny. Csak az nem az izé, az nem a tempera, meg az ilyenek támogatnak, mert ez túl drága, hanem mondjuk a trinát.
3: meg asszonycipelő verseny, az még mindig
2: tök cuki, annyira
3: kemény
2: jó.
3: Kihívás.
2: Asszonycipelő. De ott van az, nem, hogy hogyha könnyebb a feleséged, akkor gyorsabban futsz vele, viszont a feleséged súlyában nyersz vele sört. Tehát, hogyha könnyebb a feleséged, kevesebbet is nyerhetsz.
3: Szerintem az igazán menő az, aki bevállalja, hogy az asszonycipelő versenyen a jobb kezében a feleségét viszi, a balban a szeretőjét.
2: És az egyikért alkoholmentes, a másikért sima sört. De ez a hasfestő, ez érdekel.
3: Jó, akkor privátban ezt Erzsó Ádi tárgyaljátok le, jó?
2: Küldje meg képeket.
3: Hamarosan pedig jövünk vissza a nap hírével.
0: Csak slágerek!

0: Én majd, hogy nem beszélem ezt a nyelvet. 9 óra múlt 18 perccel Buenos Morgan, itt az Andi, itt a Roland.
1: Azért megnéznélek ott, hogy ezt így előadod.
2: Bedobod ezt ide. Én is kihallottam belőle, hogy drágám tamponja. Tehát, hogy ez az tényleg benne van.
1: De azért, mert amikor már ezt kimondod, akkor már belehallod.
0: Nem, nem vagy hajlandó. Ilyeneket ki lehet ebből nagyon jól hozni. Az Armandóra az passzol. No, annyi minden van. Nagyon gyors leszek, és pár dolgot így beszórok. Jó, egyrészt jönnek a reakciók a Metallica M72 világturnéra, szombaton még koncert, hétfőn majd bejelentkezik valaki, akinek a tesója elmegy. Tehát ismerünk valakit, akinek a valaki majd elmondja valamit. Akkor Roland itt az előző állatos témával kapcsolatban mondott még valamit, csak ezzel meg akartalak várni téged, Andi, hogy igazából a magyar állatkerteknek is be kéne ajánlani. Tehát például itt a győri kapibaráknak azt mondtad, hogy a VB tippelgetést.
2: Simán, ezúton üzenjük, mert egyébként
0: csináljátok
2: ott a
0: meg.
2: Kapibara simogatás az nagyon cuki, a kapibara eleve egy nagyon cuki állat, igen, tehát hogy
0: ingyen van az ötlet.
2: Tegyünk elé két valamit, és akkor csak választ nyilván, úgyhogy jósoltassunk kapibarákkal, nekem ez az ötletem.
0: Nekem ez nagyon tetszik, és mivel sok van, meg a simogatóban van sok, és el lehet dönteni azt is, hogy a kapibara kijön-e vagy nem, tehát hogy ilyen szabadon van, ő dönthet, hogy bemegy a védett részre, vagy kimegy az emberek közé, akár ilyet is lehetne tényleg, hogy megjelölnek egy kapibarát, és hogy az kijön, vagy mit tudom én, hogyha több kapibara jön ki, akkor a jobb csapat nyer. Annyi mindent lehet.
1: Ha nőhöz megy oda először, akkor ez a csapat nyer, ha férfihoz, akkor az.
2: Ja, szerintem igen. Gyerekekhez mennek oda először.
0: Szerintem gondolod? Egyébként igen, lehet, hogy pont attól menekülnek, nem ahogyan én láttam már macskával gyereket.
1: Jó, igen.
2: Nem tudom, vajon a kapibara hogy látja, hogy ők cukik, vagy valóban, hogy jaj, ők azok, akik macerálnak minket.
0: Mm-hmm. Én nem tudom, de tényleg, vagy eszembe jutott a világ legjobb csalása, ennek ti se dőljetek be idén. Ezt gyorsan el akartam mondani, de tényleg, hogy volt egy fogadóiroda külföldön, amerikai foci meccsekre dobott be szórólapot, és megírták, hogy... mint hogy 10 000 embert választottak, 5 000-nek megírták, hogy A csapat nyer, 5 000-nek megírták, hogy B csapat nyer. Megnézték, melyik nyer, nyert A csapat, és utána 2500-nak bedobták a következő meccsre, hogy A csapat nyer, 2500-nak, hogy B. Nyert B csapat. Annak a 2500-nak dobták be utána már a következő meccset, és azt írták, hogy mi minden meccset eltalálunk, úgyhogy ha fizetsz $1000, megküldjük a következő meccs eredményét. Mekkora trükk.
2: A kis rafkóság. Ezt nem büntetik amúgy, ezt a fajta magatartást?
0: Én az első díjaznám, mert ez nagyon kreatív, onnantól büntetném.
2: Ugye, szerintem is ez azért egy kicsit ilyen necces kategória. Meg figyelj, mutatunk neked szép képeket. Hasfestő verseny lesz a Felsőgallai Családi Napon. Erzsó leküldte nekünk.
0: A top 10-et elküldte.
2: És itt vannak a korábbi műalkotások.
0: Júj. Én csinos női hasakra gondoltam.
1: Hát...
0: de a férfiak vannak sokan.
2: De az emberek tévednek.
1: Jaj, ez a dinnyés nagy.
0: Melyik tetszik, a sörhason a dinnye, vagy a dinnyehason a sör?
1: Az mert is ilyen jó is van. Amúgy.
0: Van, akinek ilyen smiley van, vagy a macskafenek, és akkor a köldök az nyilván is, az ominózus pontokat jeleníti meg.
2: Az kreatív nagyon, meg a dinnye is tényleg jó.
1: Igen.
0: Én a Roland hasát akartam benevezni, de nem akar indulni. Ott ilyen smiley lenne, és a köldök lenne a száj. És akkor tudna vele tátogni.
2: Tudod, ez a csodálkozós fej.
1: Csodálkozós fej.
2: Ez így.
0: Andi, te indulnál, mi lenne a hasodon?
1: Nem tudom, hogy mi lenne a hasodon.
0: Én ezért kéne ilyen horror sminkem.

0: beleket.
1: Jaj, tényleg.
0: Azt meg lehetne csinálni menőn.
2: Hát vagy valamelyik Stray Kids-es fiúkának az arcát oda festeni.
0: De ez milyen? Nem hittél a Roland, hogy hasfestő verseny ilyen van? Te hallottál már ilyet?
1: Én sem hallottam, de ez
0: tök jó
1: itt,
0: ötlet.
1: Tényleg itt nálunk van ilyen.
2: Igen.
1: Hát ezt nem hiszem el.
2: De van asszonycipelő is, tehát hogyha beneveznél valami jó erős férfi hallott, emberrel.
1: Igen, azt már hallottam, de ezt a hasfestőt, ezt nem.
0: De miért nem csinálnak izét? Miért nem csinálnak fércipelőt valahol?
2: Fércipelőt?
0: Aha.
1: Mit?
0: Fércipelőt.
2: Figyelj, láttam egyszer egy ilyen párt, hipermarket vásároltam, és hát mondjuk úgy, hogy egy ilyen termetes asszonyság volt, egy, hát körülbelül hasonló idézőjelben magas úriemberrel, mint én, csak még egy ilyen 15 kilót vertem a srácra nagyjából.
0: Aha.
2: És akkor így mondta az asszony, hogy erre megyünk. Tolta mellette mögött a srác a
0: bevásárlókocsit,
2: és egyébként mondta, hogy igen, drágám, és így ment utána.
0: Igen.
2: A szerepek egyértelműek voltak.
1: Ja, azt hittem most, hogy olyat láttál, hogy cipelte.
2: Ja, olyat nem.
0: Egyébként én láttam már ilyen vicces esküvőket, ahol tényleg a feleség, ahol a feleség volt a nagyobb, és ő vitt át a küszöbön a férjet. Tehát ilyen vicces képek szoktak lenni?
1: Hát szoktak olyanok lenni, igen, de...
2: Nekem is volt magasabb exem. Mondjuk nálam ugye nem nehéz magasabbnak lenni.
1: Hát de nem az a lényeg, hogy magasabb legyen, hanem erősebb legyen nálad.
2: Ja, hát súlyban nem, tehát ott azért úgy nem.
0: Egyébként vannak itt trükkök, tehát például a magas ember szkanderban sokszor nyer, és nem feltétlenül azért, mert erősebb. Én például nagyon sokszor nyertem a szkandert. És meg ugye hosszabb az erőkar. Tehát, hogy maga...
2: Na, ha ezt mindjárt ki is számolod, akkor azért kalapot emelek.
0: Maga a kezem hosszabb. Na jó, mindegy, amúgy naphírés van.
1: Van.
0: Mivel
1: igen,
0: készültél,
1: igen, de ez nem olyan vicces, ez inkább érdekes.
0: Na mond.
1: Hát képzeljétek el, hogy most már Hollandiában, meg Németországban is kitalálták, hogy a kerítéseket nem fából építik meg, hanem napelemekkel.
2: Na, nem kolbászból van a kerítés, hanem napelemből.
0: De várjál, azért, mert így praktikusan még több napelemet lehet telepíteni, vagy azért, mert annyira sok a napelem, hogy már nem tudják hova rakni?
1: Hát egyrészt van benne mind a kettőben igazság.
0: Tényleg?
1: Nem, a másodikban nincs. Az elsőben igen, viszont olcsóbb is állítólag a napelemes kerítés, mint a fa. Hát a fa nagyon drága. Egyébként
0: olcsóbb a napelem, mint a fa?
1: Hát, igen.
2: Hát figyelj, azért nem
1: főleg,
2: tudom...
1: Főleg, ha támogatás is van rá.
2: Akkor igen, jó, meg hát. Nem tudom, hogy hány fajta gyártó, meg hol gyártják a napelemeket, de gondolom, hogy azért ott is megjelentek új cégek a piacon, próbálják lejjebb vinni az árakat, és akkor lehet, hogy ennek van ezért egy ilyen hatása.
0: Andi, gondolat erre reflektálva, ha támogatás van az aranyra, olcsóbb, mint a szar. Tehát, hogy tényleg, mint a trágya, bocsánat.
2: Na jó, lehet, de, ott is de vannak az kínai is, gyártók, mint az autópiacon, tudod? Ja.
1: Hát igen.
0: És várjál, a kerítés, mert ez lehet, hogy behoz valamit, ami engem érdekel. Mert pont ez a bajom, hogy mi ugye végül nem családi házba költöztünk, hanem ilyen új építésű házacskába, és ugye ott nem tudunk napelemet kirakni, mert nincsen tetőfelületünk, a homlokzatra meg nem szabad. De hogyha úgy rakod le a napelemet, mint egy kerítés, tehát az nem dől, hanem áll, akkor az működik, az jó neked?
1: Persze, hát egyébként itt azt írják, hogy ugye két oldalasak ezek a panelek, és az egyik oldala ugye reggel kap fényt, a másik meg ugye délután.
0: De és tök akkor... jó. Ja, hogy mind a két oldalán szia.
1: Aha, igen.
0: Aha.
2: Mind a két oldalán
1: szia. Hát ahogy megy a nap, tudod úgy.
0: Úgy, mert hogy értsem. Igen. De mert ez nagyon király.
2: Elől hátul is
1: nyeri. Süpürtjüli a napot.
2: Elől is hátul is. Hallod? Hát ez tiszta jó.
0: Hát nekem ez nagyon tetszik. Tehát olyan, mint a Roland, hogy mindenhonnan beszívja a napot, csak ő vörösödik, ez meg valahogy át tudja adni az energiát. De hogy nekem ez a nagy álmom, hogy legyen egyszer egy olyan autóm, ami áramos, villanyautó, meg legyen hozzá napelem. Tehát, hogy az ingyenes közlekedés, az milyen király.
1: Igen, de egyébként neked a kerítése, a teraszra oda nem lehet végigrakni mondjuk napelemmel? Tehát ez nem megoldás?
0: Szerintem nem, mert ugye ott egyrészt én még nem gondolkoztam abban, ezt bevallom, nem gondolkoztam abban, hogy ezek lehetnek teljesen hogy benne, merőlegesek a földre. Mm-hmm. Tehát, hogy ezek lehetnének úgy is, hanem mindig a döntőtre gondoltam. És szerintem csak teraszon belül rakhatnám, tehát kvázi, hogyha uh-huh. elfogyasztanám a terasz felületet, akkor lehet, hogy lehetne, de akkor sem biztos, hogy tök jól működne, mert ugye ott hiába két oldalú a dolog, hát a háznak a másik oldala lefogná, tehát igazából csak a napnak egy részében szívná be a napot.
1: Aha.
0: Hülye nyelv, hogy a napot is, meg a napot is napnak hívjuk.
2: Igen. Tehát akkor magyarán mondjuk Pesről Tatabányára nem jutnál le kocsival, ott a kerületbe tudnál furikázni.
0: Hát nagyjából igen. De én még azt is nézegettem, csak az a baj, hogy maximum ilyen powerbank szintű feltöltésre működik, hogy vannak ilyen kiteríthető napelemek, tehát amit kiterítesz, és valamennyi áramot összegyűjt, vagy valamennyi napenergiát. Mert egyébként az is nagyon vicces, hogy ugye a most a öcsémék apósáiknál lett napelem a házon. mindegy, lett napelem sok. És azóta gyakorlatilag folyamatosan tölteni kell a telefonokat, mert akkor jársz jól, hogyha mindent elhasználsz, amit termelsz. Tehát meg gondolkoznak, hogy mit találnak ki, tehát kertfűtés, vagy nem tudom, csak hogy használják el az áramot, mert ugye a túltermelt áramot azt vissza lehet küldeni, meg el kell adni, de ez nem olyan áron van, hogy megérje. Tehát hát gyakorlatilag figyelj, el kell használnod, amit csinálsz.
2: Hirdessék meg ott az utcában, hogy bárki viheti hozzájuk tölteni a kocsit, relatív egy utányos áron.
0: De egyébként így.
1: Amúgy
0: de egyébként figyelj, neked teljesen. Nincs, közülünk neked van családi házad, tehát hogy nincsen napelemetek?
2: Nekünk nincs napelemünk.
0: És nem is akarsz?
2: Gondolkoztunk benne néhány évvel ezelőtt, de aztán végül nem vágtunk bele.
0: Ha megcsinálod, én oda megyek bedugni valamit minden nap.
2: De simán egyszer. Simán. Na.
0: Belógatom a kerítésen.
2: Azért.
1: Belógatom a kerítésen.
2: Nem tudom, szomszéd a pizzolárak.
0: De csináld már meg, hát ez tök jó.
2: De ja, most már, belőle, most de ha valaki finanszírozza, örömmel.
1: De most már csinálhatsz te is kerítést, ha most már ez a menő. Tényleg, neked lenne itt először ilyen napelemes kerítésed.
0: Két milyen menő lenne már? Szerintem utána lennének, akik elviszik azt a kerítést.
2: Ja, necces lenne. Egyébként figyelj, maga az ötlet szerintem zseniális, tehát hogy teljes mértékben kreatív, és közben itt azért utána olvastam, hogy a világ napelemeinek most már nagyjából a 80%-át Kínában gyártják, és valóban, tehát emiatt mentek lejjebb a napelem árak, úgyhogy nézd, én azt gondolom, hogy ez egy teljesen klassz dolog.
0: Mi és... lehetne még? Annyi minden el lehetne napelem. Andi, a kutyádon. A hátán vinni.
2: Nem tudom, hogy azzal mennyit sikerülne megtermelni.
0: Az autó tetején.
1: Az autó tetején ott igen. Egyébként én tudnék a teraszra is rakni, mert ugye nekem nagyjából egészen, amíg le nem megy a nap, így ilyen, hát ilyen 1-2 órától kezd oda sütni a nap, és amíg le nem megy, addig az ott végig süt.
2: Hát figyelj, akkor az lenne, akkor először hozzánk lógatná be, aztán meg hozzád.
1: Ja, jó, hát.
0: Jöttem hát feltöltődni.
1: Hát mindenhova oda lógatja.
0: Jöttem szüpürtyülni.
1: Ha valami.
0: És annyi minek kerti asztal, járda, beton, aszfalt.
2: És ez napelemből kellene járdát építeni.
0: Házat építhetnél
1: hát
0: napelemből.
1: A dubaiak már aranyból építenek, mi meg majd napelemből. Hát nehogy már.
0: Mennyivel jobb?
1: Egy ilyen utcát kéne megépíteni.
2: Az egész házad egy nagy napelem.
0: Hát simán, nem hogy a tetőre fölrakod, mert akkor izé, abból csinálod a tetőt.
2: Aha.
0: Repülő napelemből, kamion napelemből, hajó napelemből.
2: Jó van, azt mondom, hogy Ádit teljesen elveszítettük.
0: El.
3: Ez az a műsor, amit még a főnököt sem tilthat meg. Mert ő is erre ébred. Buenos Morgan!

0: Figyelem! A Light Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tata újra felébred. Vízzene Virág Fesztivál 2026. Június 25-től 28-áig. Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu. Még nap, végtelen élmény.
2: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
4: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:40 lesz 4 perc múlva. Buenos Morgan. Ja, itt vannak előttem egyszerűen Erzsó képei ezekről a hasfestésekről, Roland, nem tudok túllépni rajta. Most vettem észre, hogy itt van Mike Wazowski a szörnyertéből valakinek a hasára fölfestve, és itt van két tumor az embernek a hasából nő ki, vagy nem tudom, tehát hogy ő kibővít. Ja, az a keze! Oda tartja oldalról a kezét, és akkor így 3D-s lett a hasrajz.
1: Azt a. Na hát megtanulunk képet értelmezni. Figyelj, nem tudom, nyelvvizsgán a képleírás ez mindig szerves része volt a feladatoknak.
0: Egyébként most figyelmeztettek, és emellett valahogy eddig elmentem. Képzeld el, fél karácsony van. Csak mondom. 6.12.
1: Oh,
0: és küldtek hozzá Kevin képet is.
1: Igen, még pont fél év, és akkor...
0: Karácsony.
1: Szépen lassan jönne.
0: Lehet készülni.
1: Jöhet Kevin. Na, ami még...
0: Most már nem szedem le az égőket a teraszról. Bocs.
1: Egyébként én ismerek olyat, akinél tényleg egész évben kint van. Ez a legjobb. Tehát, hogy minek szarakodni? Kiteszem egyszer, aztán hát egész évben jó lesz. Ez.
0: Amúgy ilyenkor szánalmas, de októberben én vagyok a legmenőbb, hogy már fönn van.
1: Ja, az igaz, valóban. Na jó, de azzal már is vagy késve, tehát igazából szeptemberben a boltokba már kikerülnek.
0: Hát én akkor dugom be, amikor akarom.
1: Ez egy... Petrával egyeztesd le, a többi ez rajtam nem úlik, én az engedélyt megadom. Na kérem szépen, folytatódik ma este a foci VB, ugye kettő Kanada meccs volt.
0: Nyer.
1: Kanada nyer. Kanada, Bosznia-Hercegovina, a többit azt most így fejből hirtelen nem tudom. Minden esetre folyamatosan erről beszámolunk majd a hírekben. Ugye körbejártuk itt egy kicsit az elmúlt két meccset is, ugye a tegnap este, amint túl vagyunk. A kedvenc posztomat a belga rakta ki, akik ugye írtak egy dalt is, foci VB 2026, a meccsen ne essél el, de ha mégis mindig keljél fel. Ez egy nagyon fontos üzenet, és AI-jal megcsinálták, mintha ők lennének a játékvezetők. Remélhetőleg ennél azért jobb lesz majd a bíráskodás itt a foci VB-n, mert az mindig egy kardinális kérdés. Az M1-esen korra reggel tragikus balesetekkel indultunk, 80 meghaltak, két súlyos baleset is történt. Továbbra is az van, hogy Győr-Szent-Iván csomópontban leterelik a forgalmat Hegyeshalom felé, a 112-es kilométernél, míg Budapest felé több felé is van szakaszos torlódás, lassulás.
0: Mm-hmm. 17 fok van, 22 lesz, a hétvégén ilyen 23-24 fokos csúcsokkal éljük majd meg a napokat. Felhő is jön, lehet eső, csapadék, de nem vészes, azért már annyira nagyon hideg nem lesz. Hétvégére valami? Mész hasfestésre?
1: Hát hasfestésre nem megyek, jó, ezt nem merem megígérni, minden esetre az biztos, hogy a foci VB-t azt nyomon követem természetesen.
0: Na, gondolom az ígyszerben azért mondod majd az aktualitásokat?
1: Nyilván az ígyszerben mondom az aktualitásokat, úgyhogy vasárnap mindenképpen tartsatok velem, délután hozom majd nektek a sportmagazin. Igen, itt nézem egyébként, hogy mi lesz Kanada, Bosznia-Hercegovina, aztán holnap hajnalban Egyesült Államok, Paraguay.
0: Hamburger, kóla, és mit kötünk Paraguayhoz?
1: Hát Paraguayhoz. Én a Csilavertet, aki egy nagyon jó focikapus volt, de te őt nyilván nem fogod kötni.
0: Én most gondolkozom, mit kötök oda. Talán egyszer ettem egy egészen jó csokit, amin ott volt a zászló, meg a Paraguay felirat, de nem annyira jó, mint a hamburger, meg a kóla.
1: Nagyon jó, akkor figyelj, Amerika? Holnap este 9, Katar, Svájc.
0: Katar, ott van az, hogy a solymokat viszik a repülőgépen, vagy azokat a nagysörű madarakat.
1: Tehát a milliárdosok, a milliómosok ellen.
0: És a bicskások. Hát itt a bicskásokra esküszöm.
1: Azt mondod, hogy szerintem is behúzzák. Jó, vasárnap, kezdünk éjfélkor, szombatról vasárnapra, Brazília-Marokkó.
0: Jó, most az a baj, most a brazil dió ugrott be, de fogalmam nincs, azt sem tudom, hogy néz ki, ez volt az első.
1: Nekem a szamba táncos lányok, igen, de hát ki mire asszociál?
0: Táncos lányok, és mi volt az ellenfél?
1: Marokkó.
0: Hát arról csak az jut eszembe, hogy képzeld el, eredetileg a Rock FM-et úgy akarták hívni, hogy Marokk, és lebeszélték róla őket, hál' Isten.
1: Atya úr Isten.
0: Még tudod, mi volt ott a műsor, amit vezettem? A kedvencem, a Rock tojások.
1: Gyerekek, hajt is skócia, én maradok inkább itt a menetrendnél, hát az vélhetően egy erőteljes
0: skócia viszki nyer.
1: Győzelem, igen, Haitihez mit kötsz, Lenny Josephet, aki a Fradiban futballozik.
0: Hát és meg a katasztrófát, úgyhogy
1: a Haiti válogatott. Ja, igen, aztán várjál, mert hogy ott lesz, de beindulunk itt, vasárnap több meccs is lesz. Reggel 6 óra, Ausztrália, Törökország.
0: Kenguru, egri csillagok.
1: Ezt fogja nyomni végig a foci VB-t.
0: Meg a gyrosz, várjál, az mondjuk jó. Áj, de a kengurut bírom. Meglepetés, Ausztrália nyer.
1: Jó, szerintem a törökök fognak.
0: Nyilván.
1: Aztán a vasárnap este Németország kurászó.
0: Sör és az a furcsa alkoholos ital. Az a baj, titkos esélyeseim a kurászóiak, de itt a németek fognak nyerni.
1: És lesz még egy Hollandia-Japán.
0: Fapapucs és sushi. Holland nyer?
1: Fapapucs és sushi. Értem.
0: Holland nyer?
1: értem.
0: De be fog jönni, szerintem be fognak jönni a tippjeim. Az Ausztrálban nem vagyok biztos.
1: Figyelj, nem érzem benne a szakmaiságot igazán, de lehet, hogy amúgy igazad lesz. Nem az Ausztrália Törökországa, szerintem én azt gondolom, hogy ott a törökök behúzzák. A kuraszói válogatottat a hölgyek figyelmébe tudom ajánlani, mert jóképű egyébként rommá tetovált legények alkotják a kuraszói válogatottat.
0: Jó, legyen így. Móni azt mondja, hogy tetszenek neki az átkötések, úgyhogy hát így fogadjunk, rakjunk rá pénzt, jó? A kuraszó, én a kuraszónak az szurkolok az ilyen titkos esélyesem.
1: Nagyon vidám fiúk, táncikával vonulnak be edzés, azt nem tudom, hogy futballoznak, de vidámak és jól érzik magukat.
0: Jó, hát akkor ebben a szellemben futunk bele a hétvégébe. Egyébként szerintem klassz hétvége lesz ez, aztán jövő héten újra elstartolunk, és köszönjük szépen a mi Andinknak, aki kamionsofőrtől az üzletasszonyig mindent hozott a héten.
1: Szerintem inkább tanítónén is.
0: Tanítónén is? Neked ilyen tanáraid voltak?
1: Igen, igen, japán szaké. Kaptunk egy ilyet. Zsolt szerint a japán szaké.
0: Nekem akkor is
1: igen.
0: Veri a bármi a japán konyhát.
1: Illetve azt írja Móni, hogy mi pusziba szoktunk fogadni, nálatok mi a tét, mi is, csak mi 2S-sel, Y-nal.
0: És mi legyen, hogyha én nyerek, akkor én puszilatom meg Rolandot, hogyha ő, akkor ő engem, vagy ezt hogy képzeltétek?
1: Egyik jobb, mint a másik. Én igazából.
0: Más lesz a tét.
1: Már mindegy is ezek után. Na, úgyhogy köszönjük szépen, igen, Andinak, köszönjük szépen annak a Rédládámnak, aki a focihoz nem ért, de egyébként kulturálisan azért nagyjából képben van a világot illetően, ezt hallhatjátok is.
0: Kulturálisan, jaj, de szépen mondtad. Oké. És akinél egyelőre nem napelemből van a kerítés, de vágyik rá, mi és Roland?
1: Lehetne kolbászból is. Azt is elfogadnám.
0: Aha, aha. Legyen így. Egyébként meg azt tudni kell róla, hogy a braziloknak szurkol.
1: Igen, de
0: ezt mindig el kell mondanom.
1: Szerintem nem ők lesznek a világbajnokok.
0: Jól van, én hétfő jövök, reggel 6 után nem sokkal. Roland itt lesz velem, akkor majd ül ebben a székben, de addig még sokszor tartsatok vele a hétvégén, és hallgassatok végig a Forrás Rádiót. Legyen szép a hétvége, sziasztok!
1: Buenos morgen!
2: Buenos morgen! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel. Hey guys, I'm Tiesto.

0: Millás Rádió. Mindig veled. Mindig veled.
1: Indul a napod. Csapj bele a nyárba. Ez a Forrás Rádió. A Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója.

0: azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttet kívánok! Tar Zoltán szerint garantálni fogják a könyvpiac szabad működését, további jelentős csapadékra lenne szükség a növények optimális fejlődéséhez, környe teljes területén szünetel a gázellátás jövő héten. Hittaler Andréát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Garantálni fogjuk a könyvpiac szabad működését, szabályozásáról széleskörű egyeztetést kezdeményezünk minden érintettel, felfüggesztjük az árkötöttségi törvény alkalmazását és felülvizsgáljuk azokat a törvényeket, amit az előző kormányzat hozott, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön Budapesten az ünnepi könyvhét megnyitóján. Tar Zoltán kiemelte, a kormány megvizsgálja az e-könyvek és a hangos könyvek áfakulcsát, és állami könyvvásárlást támogató programot indít pedagógusoknak, könyvtárosoknak, közművelődési dolgozóknak. Be fogunk kapcsolódni az oktatási tárca által indított tankönyvpiac liberalizálási programba, és tervezünk egy fordítás támogatási csomagot. A perifériára szorult szakmát és alkotókat valódi párbeszédre és beszélgetésre hívjuk, fejtette ki. Csütörtök reggelre a talaj felső 5-15 cm-es rétege országszerte átnedvesedett, de ez néhány nap alatt el fog párologni, a jövő hét második felében pedig hőhullám érkezik, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. A kalászosok és a repce az érés fázisában jár, a növények száradása a szokásosnál hamarabb elkezdődött. Jelenleg is nagy területen van enyhe és közepes aszály, így alacsony termésátlagokra van kilátás. A nyári kapás növények is sokat szenvedtek az aszály miatt, minden csapadék rengeteget számít. Jelenleg főleg a középső országrészben van a nagy területen enyhe közepes aszály, és további jelentős csapadékra lenne szükség a növények optimális fejlődéséhez. Az MVM E-Gáz-D-Gáz-Földgáz hálózati ZRT északi gázüzem tatabányai üzemegységének tájékoztatása szerint a társaság üzemeltetésében lévő földgázszállító rendszeren június közepén karbantartási munkát végeznek. A munkálatok idején június 15-én reggel 6 órától június 17-én reggel 6 óráig környe teljes területén szünetel a gázellátás. A mai napon Oktatási tapasztalatok New York City és Washington DC iskoláiból címmel tart Gergely Endre vetített képes előadást Esztergomban. A Szent György mezői olvasókörben 17 órakor kezdődik a program, melyre várják a pedagógusokat és diákokat, a részvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma napos idő lesz, csak néha jelenhetnek meg felhők az égen, és vármegyénkbe csapadékot sem jósolnak. 20 és 23 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Ez kérem már nem a kis péntek, hanem kifejezetten a péntek. Hétfő óta vártuk, ugye? Hello, hello! Buenos Morgan Key Cocktailbe köszön, indítom a 4 órásat. Kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással 2 óráig lehetünk. Együtt jönnek a bulvár csokrok. Na meg Donna Summer, Rúzsa Magdi, Bridget Mandler és Alan Walker. Kezd a Broken Strings!

hamisítatlan diszkó muzsika, még a dal címében is benne volt. Donna Summer és Mouse Steel közöse itt a Forráson, jelzem csak, slágerek közt hoztam. Üdv neked, június 12-én, pénteken. Na és ebben ez a legfontosabb, higgyétek el. Délután 2 óráig tölthetjük együtt az időt Bulvár Csokorral, persze minden órában. Ebben is jön Bob Sinclair lesz terítéken. Nagyon füleljetek, egy-két érdekességet tuti, hogy hozok róla. Jönnek a névnaposok is, a következő órában megkapjátok őket, és természetesen elregélem azt is, hogy milyen idővel találkoztok. Napi bölcsesség? Na itt van, nem szabad fontosságot tulajdonítani az olyan dolgoknak, amelyek egyáltalán nem fontosak. Ez tényleg fontos volt. Gabriel Garcia Marqueznek köszi. Doncsi, mindjárt itt jön az Anxiety, jön Pink is a Beautiful Traumával. Másoként The Weeknd a blogban, csak slágerek közt tiétek a Blinding Light.

filmzó dolgok, most mondok egy nevet, Jaila, Jimia, Hickman. No, de lehet, hogy egyszerűbb, azt mondom, hogy Dolce az imént. Anxiety, így a dal. A tavalyi évből szállítottam. Cocktail 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Nem sokára a Bulvár Csokor, benne Bob Sinclair. Előtte még mindenképpen elregélem, hogy ma 22-23 fokkal fogtok találkozni. Szikrázó napsütés is lesz, de néha felhők jelenhetnek meg az égen. Este pedig nagyobb borulás is ránk szakadhat, de ha minden igaz, nem eső formájában. Legalábbis remélem. Most egyelőre elég volt, nem kell locsolni. Az UV-sugárzás erős, tudjátok, 11 és 14 óra között. Feltennék egy költői kérdést, vajon hány éves Bob Sinclair? 50 vagy 60? Egyik sem, de a kettő között ott találjátok. Na mindjárt hozom a részleteket, jön tehát a Bulvár Csokor, addig Drake Whiskey-del, Anne-Marie Shania Twain-nel, itt lesz Kamrád is, Lara Fabian pedig egyből a kereskedelmi szünet után indítja az I Will Love Again-t. Mutatom!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, tópart, koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, óriáskerék, műrepülősó.

0: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
1: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Június 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges slágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád. A Jó Világban koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert, majd hajnalig tartó afterparty következik. Ne maradj le! NOX! Június 13-a, Komáromi Erőd. Találkozzunk ott! Jegyek a vanticket.sk oldalon kaphatók.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Drake, Wizkid és Kyla One Dance szólt 10 évvel ezelőttről hoztam. Cocktail 4 órában, köszönöm, hogy itt vagy. Én Tamás, kevés duma, jó sok zene és a megszokott módon persze, hogy a bulvár csokor. Benne egy srác, bátran mondom így, 57 éves, de nagyon szimpatikus. Hogy miért? Na ezt mondom már is. Egy friss online interjúban keményen kiborította a bilit. Bob szerint a mai Ibiza teljesen elveszítette a lelkét. Állítása szerint a klubok már nem a valódi táncolni vágyó tömegről, hanem a méreg drága VIP asztalokról szólnak. Sinclair szerint az emberek ma már nem a zenét hallgatják, csak a kijelzőket bámulják, hogy megmutassák, ők igenis ott vannak. Szerinte a legendás buli szigetből egy gicses, Las Vegas-i stílusú látványosság lett, ahol a lényeg a státusz és nem a house. Na megmondom őszintén, én ezzel teljes mértékben egyetértek, és nem csak ott, a világ másik végén, Ibizán, hanem itt, kis hazánkban is. Szerintem ugyanez működik. Ja, és még el nem felejtem, ő volt a fő fellépő a monakói Forma 1-es nagydíj hivatalos nyitó bulián. Persze, ügy, könnyű dumálod. Na őt is azon mindjárt jön Tyler Waterrel, Halott pénz Méringer közöst is kaptok. Bob Sinclair pedig az újdonságot Kaiser-vel hozza. Csak slágerek közt itt az I Can Wait!

0: és Nina Nesbitt zárta az első órát a Cocktailban Without You címmel, jön Andi a legfrissebbekkel, aztán persze, hogy nyitom a másodikat, Martin Garrix és Ed Sheeran újdonságával. Na, ilyen lesz a repeat-it!
1: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Figyelem, rockkatonái! Rockkatonái! Június 26-án a Tatai Vízzenevirág Fesztivál Rocksziget nagyszínpadát az Ossian zenekar hódítja meg. Legendás himnuszok, nyers energia, együtt éneklő tömeg és libabőrös pillanatok várnak rád. Ha már voltál Ossian koncerten, tudod, miről beszélünk. Ha még nem, most meg fogod érteni. Jegyek és információ www.vizzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
3: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
4: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Vizsgálatot indított a fogyasztóvédelem a forró levegős sütők ellenőrzésére. Tartalomgyártókat ellenőrzött a NAV, több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. Nyárnyitó koncerttel várja a közönséget az Ezüst Hangfúvola együttes Esztergomban. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket Hitt Taler Andreától hallják. Átfogó laboratóriumi méréseken alapuló országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a forró levegős sütők energiafogyasztásának és jogszabályi megfelelőségének vizsgálatára, közölte a hatóság az MTI-vel. A közlemény szerint a program célja annak feltárása, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható airfryer készülékek megfelelnek-e az Európai Uniós környezettudatos tervezési előírásoknak, különös tekintettel a készenléti és kikapcsolt állapotban jelentkező energiafogyasztásra. A kormányhivatalok által végrehajtott mintavételezés országszerte nagy áruházláncokban és kiskereskedelmi egységekben történik, így a vizsgálat az elérhető termékek széles körét érinti. Két népszerű tartalomgyártó akadt fenn a Nemzeti Adó és Vámhivatal kockázatelemzőinek szűrőjén, több millió forintos bevételük után nem fizettek adót, közölte a hatóság az MTI-vel. A közlemény szerint a közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártók YouTube-on és TikTokon szerzett bevételeit vizsgálta az adóhivatal, az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével. Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek és nem vallották be online tevékenységükből származó jövedelmeiket sem, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Bár az influencerek kezdetben nem működtek együtt, végül elismerték tartalomgyártásból származó bevételeiket, tették hozzá. Nyárnyitó koncerttel várja a közönséget június 14-én, vasárnap 17 órától az Ezüst Hang Fuvola együttes az Esztergomi Kapcsolatok házában. A koncerten népszerű dallamok, filmzenék és klasszikus művek csendülnek fel fuvolára hangszerelve, könnyed, nyári hangulatban. A szervezők mindenkit várnak egy közös zenei élményre Esztergom belvárosában. És végül sport. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség úgy döntött, 2027. január 1-től minden labdarúgó szerződésébe kötelező lesz kivásárlási árat írni. A szervezet honlapjának beszámolója alapján a játékos szakszervezettel közösen született meg a határozat, annak érdekében, hogy a klubok adott esetben ne tudják megakadályozni a játékosaik előszerződését. Ez a rendszer Spanyolországban már évtizedek óta bevett szokás, most azonban a FIFA az egész világra kiterjeszti és kötelezővé teszi az eljárás.
0: Időjárás.
1: Ma napos idő lesz, csak néha jelenhetnek meg felhők az égen, és vármegyénkbe csapadékot sem jósolnak. 20 és 23 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Vele.
2: Van híre Dániel Grandéről? Nincsen, nos nekem van, nem félek megosztani, úgyhogy a bulvárcsokorban tudti, hogy hozom, meg jönnek a villők is, mert hogy névnapot ünnepelnek, a nevetek eredetével találkozol. Koktél 4 órában Kevés Dumasok zene Tamással, Kino Silva, Jude Law, The Wanted, meg Martin Garrix és Ed Sheeran, nyit a repeating.

a pocska sütöget már, ahol ugye Sunny Zab, Kino Silva 2 évvel ezelőttiét hoztam el nektek. Ez a koktél 4 órában kevés dumajósok zene itt a forráson, én Tamás, 2-ig töltjük együtt az időt, ebben az órában is kaptok bulvár csokrot, Ariana Grande került terítékre, összetűzésbe került a Fehérházzal, de hogy miért is, hát persze, hogy egy dalról van szó, na mindjárt hozom a részleteket, sőt, jönnek a villők, boldog névnapot nektek, a nevetek eredetét rögvest hozom, nem szabad fontosságot tulajdonítani az olyan dolgoknak, amelyek egyáltalán nem fontosak. Gabriel Garcia Marquez, köszi! Ez a mai napi koktélos bölcsességem. Dario G. rövidesen itt lesz egy kis karnevál, de egészen Párizsig kell utaznunk érte, Kashmir újdonságát is hozom, itt pedig az Önborszt és Szeve Kolom indul, csak slágerek közt tiétek a Move Your Body, ígérem, hogy én is fogom mozgatni.

Milyen volt a párizsi karnevál? Dári Zsió voltából hoztam nektek. Az új évezred legelejéről érkezett Csak slágerek, ez a Forrás Rádió. A nap 24 órájában ilyen és ehhez hasonló kiválóságok. No meg Bulvár Csókor, nem sokára kapod Ariana Grandét. Nagyon fülej, jó lesz. Villők, ti ünnepeltek ma, új keletű névalkotás a tiétek, Kodály Zoltán. 1925-ben szerzett gyermekkórusra írt műve a címe nyomán. A villő szó a régi magyar tavaszi téltemető népszokás a villőzés során énekelt versekben fordul elő. Jelentése? Tündér, úgyhogy tündérke, villők. Boldog névnapot nektek, a többieknek üzítessék őket köszönteni. Örülnek mindennek is. Például Ariana Grandénak, no meg a Bulvár Csokornak, és persze énekelni is fog. Előtt

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Június 27-én Dániel Fi érkezik a Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadára. Készülj egy különleges nyári estére az Öreg Tó partján, ahol az őszinte dalok, a közös éneklés és a fesztivál hangulat garantál. Hívd a barátokat, és éld át élőben Dániel Fi koncertjét Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluli

Ariana Grande-t hoztam el nektek 2 évvel ezelőttről, We Can Be Friends, így a dal, csak slágerek közt repült, te a Forrás Rádiót, benne pedig a 4 órás magazinműsort hallgatott kevés dumával, jó sok zenével, most pedig a Bulvár Csókorral. Van egy bomba híre, Ariana Grande és Ethan Slater közel 3 év után szakítottak. A belső infók szerint már hónapokkal ezelőtt fű alatt külön váltak az útjaik, de csak most a napokban hozták nyilvánosságra az egészet, de szent a béke, nincs harag, csak egyszerűen kihűlt a dolog. No és a másik, a balhé, amit mondtam, az amerikai kormányzat a napokban fogta magát, és Ariana Bye című slágerét használta fel egy bevándorlás politikai TikTok videó alá. Az énekesnő azonnal bepöccent, kommentben ment neki a Fehérháznak, és nyersen megkérte őket, hogy soha többé ne használják a zenéjét ehhez a barbár és embertelen zagyvasághoz. A jogász csapat persze már dolgozik azon, hogy a dalt azonnal töröltessék a videó alól. Hát szerintem oly mindegy, már szana szétosztották. Azért arra kíváncsi vagyok, amikor Ariana neki megy Trumpnak. Nos, Bulvár Csókor, benne Ariana Grande. Mindjárt a Purple Disco Machine egy nagy durranását hozom. Itt lesz Dr. Véres a Fekete Vonat egykoriával, Melanie Fiona pedig a hétfő reggelről énekel. Teszi mindezt péntek délben. Itt a Monday Morning, csak sláger.

0: egy klasszik kereken 2002-ből, a Liberty X és a Just a Little volt a tiétek, a második órát zártam itt a koktélban. Jön Andi a legfrissebbekkel, aztán nyitom a harmadikat, itt lesz a Pnau és The Warning újdonság, Cukor Ezon. Mutatom!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép délutánt kívánok! A kormány meghosszabbította a lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét. Rendezvény miatt több helyen is forgalomkorlátozás lesz a fővárosban ma éjszaka. 5. alkalommal rendezték meg a sürgősségi tudományos napot Esztergomban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. A kormány szeptember 30-áig meghosszabbította az uniós helyreállítási alapból finanszírozott lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét, jelentette be a vidék és település fejlesztési miniszter csütörtökön a közösségi oldalán. Azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Vannak olyanok is, akiknél azért nem valósult meg a pályázatban foglalt fejlesztés, mert a kivitelező cserben hagyta őket. Ilyen esetben a befizetett előleget a magyar állam a kötelezettségeit nem teljesítő vállalkozásokon fogja behajtani, nem pedig a kedvezményezetteken, közölte Lőrinc Viktória. A Mozgás éjszakája nevű rendezvény miatt forgalomkorlátozásra kell számítani ma éjszaka a Hősök terén a Kóskároly sétányon, illetve az Andrássy út és a Hermina út egy szakaszán, közölte az MTI-vel csütörtökön a Budapesti Közlekedési Központ. A rendezvény miatt ma 17 órától szombat reggel 6 óráig lezárják a Kóskároly sétányt és a Hősök terét, 19 óra 30-tól várhatóan szombat 0 óra 30-ig a Dózsa-György utat a Damjanics utca és a Szondi utca között, az Andrássy utat pedig a Hősök tere és az Izabella utca között. A várhatóan szombat 0 óra 30 és 2 óra között zajló kerékpáros vonulás idején néhány perces lezárásra kell számítani, többek között az Oktogonnál a Terész körúton, a Szent István körúton, a Margit hídon, a Margit szigeten, valamint a Karl Lutz rakpart, idősebb Antal József rakparton, a Petőfi hídon és a BEM téren. A rendezvény idején az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek, az M1-es metró az esti időszakban szükség szerint sűrűbben indul. 5. alkalommal rendezték meg a sürgősségi tudományos napot az Esztergomi Vasari Kolozs Kórházban. A szakmai eseménynek június 6-án adott otthont az intézmény, ahol a sürgősségi betegellátásban dolgozó szakemberek oszthatták meg tapasztalataikat, és vitathatták meg a mindennapi munka során felmerülő kihívásokat. Az esemény célja, hogy fórumot biztosítson a sürgősségi ellátás területén dolgozók számára a tudás megosztásra, valamint a gyakorlati tapasztalatok bemutatására. A tudományos nap egyik adata szerint a Vasari Kolozs Kórház sürgősségi betegellátó osztálya az elmúlt évben összesen 26.983 beteget látott el, írja a dorogimedence.hu. Nagy István orgona estje lesz június 13-án a Szent András Bazilikában Észak-Komáromban. Az érdeklődőket 21 órára várják, a koncert ingyenes, az orgona felújítására szánt adományokat köszönettel fogadják.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, néha ugyan megjelenhetnek majd felhők az égen, de csapadékra nem kell számítani. 20 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk Vármegyénkben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Hölgyek, urak! Ez az óra már elhozza a Buenos Morgan visszatekintőt, és persze jön a Bulvár Csókor is, benne pedig a The Chainsmokers nevű formáció. Addig viszont kiváló dalaink, mert hogy tudjátok, kevés duma és jó sok zene ebben a 4 órában. Szigala, a BSV-n Eli Furtado, a Plow és The Warning közös pedig kezdjön a Du Corazon.

Sigala Jacksomi és Ian Kidron. Retide volt a tiétek. Once a Joy egykoriát a tavalyi évben dolgozták fel. Cocktail 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Gabriel Garcia Marquezzel. A mai napi koktélos bölcsességet köszönöm neki. Nem szabad fontosságot tulajdonítani az olyan dolgoknak, amelyek egyáltalán nem fontosak. Tehát az életben fontos, hogy megkülönböztessük a valóban lényeges dolgokat azoktól, amelyek nem érdemelnek figyelmet. Sok ilyen van, higgyétek el. Buenos Morgan visszatekintő hozom a következő fél órában, ebben pedig még tudja, hogy találkozol a The Chainsmokers-szel, mert hogy regélek róluk. Itt lesz a bulvárcsokor nem sokára. Cocktail Alessandrával, Milo-val, no meg Jax Jones-szal és a Fireboy DML-lel. Csak slágerek közt itt a Me and My Guitar.

0: Alessandra és Another Deep a tavalyi évbe hoztam el nektek. Cocktail, kevés duma, jó sok zene Tamással egészen kettőig tölthetjük együtt az időt. Ígértem Bulvár Csokrot, na neztek itt van a The Chainsmokers a terítéken, Alex és persze Drew, akik nem csak a klubokat robbantják fel idén nyáron, de a futball világbajnokság hivatalos buliait is zsebre vágták. Aláírták ugyanis a szerződést a májusban bejelentett idei FIFA világbajnokság exkluzív rendezvény sorozatára. Olyan legendákkal tolják majd a VIP fanzónákban, mint 50 Cent, Nelly és Diplo. Bár a rádiókban a Closer és a Paris lágya pop dallamaival tarolnak, a srácok az elmúlt hetekben az X-en jelentették be, hogy hivatalosan is visszatérnek a dübörgő kemény klubzenéhez. Saját bevallásuk szerint elegük lett a popos trendekből, és a 14 évvel ezelőtti korai elektronikus zenei korszakuk mocskosabb, pörgősebb ütemeit hozzák vissza. Na és egy kis szaftos magánélet a pult alól, bár próbálták fű alatt tartani, kiszivárgott, hogy a duó szép fiúja Drew Taggart titokban feleségül vette gyönyörű modell barátnőjét, Marianne Fonsecát. Na nekik gratula, hát hogy mennyire lesz kemény ez az új hangzás, a progresszív hangzás, nem tudom, de el tudom képzelni. A Bulvár Csokorban nők jönnek mindjárt. Itt lesz Sean Kingston, az Offenbach, New Week, na meg a The Chainsmokers és Daya Collab. A kereskedelmi szünet után ilyen lesz a Don't Let Me Down.
1: Don't let me down.
2: Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Sessiont, a Forrás Rádió mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
4: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kacsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
5: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éve

0: Sean Kingston is persze a Me Love itt a Forráson, csak slágerek közt hoztam. 4 órában kevés duma, jó sok zene, előttem pedig ugyancsak 4 órában a Buenos Morgan, ahol ugye már VB lázban égnek a srácok. Fogadunk, nem fogadunk, elmondjuk el az eredményt, vagy nem mondjuk el az eredményt, mert lehet, hogy a hallgatók ezen megsértődnek. Na, hogy mi lett ennek a vége? Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Az az igazság, hogy szerintem ezen a ponton rontjuk el az embereknek a napját, de ezt majd gondoljuk már át, már csak azért, mert hogyha itt most reggel elmondjuk a friss eredményt, nem az lesz egy csomóaknál, hogy fogják, felveszik a meccset és meg akarják nézni mondjuk, ami után fölébredtek természetesen, vagy ez tök normális, hogy a rádióban bemondják, ne csináljunk ilyet, hogy most halkítsd le 5 másodpercre, elmondjuk, aztán vissza, vagy ez hülyeség?
3: Lehet, hogy lesz majd ilyen súlyú meccs, de bevallom, hogy délkora a Csehország összecsapás nem érzem ennyire jelentős.
2: Tehát azt mondod, hogy az emiatt elveszített hallgatók beleférnek.
3: Hát azt gondolom, hogy igen, elnézést kérünk minden vérmes Dél-Korea, illetve Csehország drukkertől, utóbbiak úgyis szomorúak, úgyhogy tőlük duplán is. A Dél-Korea drukkerek megbocsátják, mert nekik nyert a csapatuk.
2: Az a baj, hogy én tényleg úgy fogok ebben menni, hogy minden országhoz társítok valamit, ami így először eszembe jut róluk, és akkor abból a számomra kedves ebbet választom. És ugye jártam már Dél-Koreában, de jobban szeretem a Sört, mint az Andinak a zenéjét, tehát hogy itt az én szempontomból most ez egy vereség.
3: Ezt még nem tudom érteni. Figyelj, viszont Dél-Koreából megjöttek jó sorozatok, meg filmek.
2: Nagyon.
3: Tehát magyarán a Squid Game verte a Svejket, vagy most nem tudom, most hogy...
2: Nagyjából egyébként
3: ez történt majd.
2: Ez történt, és mit mondtál, bocsánat, a mai csak azt mondod, ma egy meccs lesz. Ki a két csapat?
3: Kérlek szépen, ez is egy óriási összecsapás lesz. Tömegek várják. Kanada, Bosznia, Hercegovina.
2: Jó, Kanada, kedvesség és fánk. Bosznia-Hercegovina, hát bocsánat, de én oda háborút társítok, tehát nekem most a fán nyer.
3: Tehát neked te azt
2: nekem
3: mondod,
2: a Kanada nyer.
3: Figyelj, én eddig Kanadából egyedül a torontói repteret tapasztaltam, meg az egész barátságos, tehát az egy pozitív élmény volt.
2: Busztus alapján te is arra voksolsz?
3: Én is inkább azt mondanám akkor igen, hogy Kanadát, hogy Kanada házigazda ország.
2: Azt mondom, a házigazdáknak szurkolni kell, Mexikó is nyert, ugye, az is jó.
3: Hát mondjuk Mexikóban szerintem egy kicsit erősebb a foci, mint Kanadában.
2: Jó,
3: Kanadában inkább hokiznak.
2: Bocs, Nem megyek el az irányba, amire szeretnél. Azt mondd el inkább, hogy a mexikóiak úgy szurkolnak? Tehát, hogy a mexikóiasan képzeljem el, hogy mennek a szombréróval, meg ott van náluk ez a szuper nagy gitár, meg ilyenek, úgy nyomják?
3: Hát azt nem tudod, hogy lelkesek, tehát egy picit tüzesebb nép, ugye, mint a kanadaiak. Tehát gyanítom, hogy a mexikói meccseken nagyobb lesz a hangulat, mint mondjuk Kanadának a hazai mérkőzésein.
2: És eddig úgy látszik, hogy érdekli őket a dolog? Tehát, hogy nem fitymálják le az európai focit?
3: Ne, mert érdekli, ők szeretik a focit, tehát Mexikóban a futball az kifejezett népszerű.
2: Köszönjük, Beckham.
3: Azt nem tudom, hogy a Beckham az USA-ban van, nem Mexikóban.
2: Hát oké, de ő van a legközelebb hozzájuk, nem a híresekből. Tudsz közelebbi?
3: Nem tudok, de Mexikóban azért komoly hagyománya van a futballnak, Beckham nélkül is.
2: Igen?
3: Aha.
2: Jó, hát, na. Majd én kitanulom ezt.
3: Kanadai futball, ahhoz sok mindent nem tudok fűzni, én sem, meg szerintem mások se. Mindegy, hát lehet, hogy belenézek a Kanada-Bosznia meccsbe is. Az Egyesült Államok Paraguay meccs, ez lehet, hogy egy fokkal izgibb lesz.
2: Figyelj, az legyen
3: neked, háromkor fő nem kelek.
2: Az legyen neked nagyon gyanús, amikor megfogják kézbe a labdát, és nekim futnak a bírónak. Azért az legyen rohadtul gyanús, jó?
1: Buenos Morgan! Minden hét

2011-ből szállítottam Lloyd és Lil Wayne közösét, a Dedication to My Ex volt az óra végén az utolsó dal. Tommy Cash készülődik, jön az Esztergomi Krónika, aztán itt mindjárt az Espresso.

0: Night Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán június 12-én este. A koncert előtt DJ Dominik, a koncert után DJ Bóli és DJ Boris gondoskodnak a jó hangulatról. Jegyek elővételben a Hotel Gottwald recepcióján kaphatók. Online jegyvásárlás a Blue Hill oldalán. Kapunyitás 19 órakor.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
1: Ez reklám volt.
0: Esztergomi krónika. Esztergom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
6: Pontban egy óra van, jó napot kívánok! Ideiglenes forgalmi rendváltozás lépett életbe Esztergomban a Marcsa Alajos utcában. Várják a lakosságot a Városháza felújításának lezáró ünnepségére. A Kernstock kör tagjainak alkotásaiból nyílik ma kiállítás. Már is hozom a részleteket, ezek az esztergomi krónika hírei, a mikrofonnál Szabó István. És akkor a folytatás, ideiglenes forgalmi rendváltozás lépett életbe Esztergomban, a Marcsa Alajos utcában. A város honlapján olvasható közlés szerint a Dobozi Mihály utca aszfaltozási munkálatai miatt a Marcsa Alajos utcát a Dobozi Mihály és a Kőrösi László utca közötti szakaszon lezárták. A korlátozás előre láthatólag június 19-ig tart, kérik a közlekedők megértését és türelmét. Esztergom megyei jogú város önkormányzata várja a lakosságot a Városháza felújításának lezáró ünnepségére. Az esemény június 13-án 10 órakor kezdődik a Városházán, amelyet majd meg is lehet tekinteni. Esztergomban a Rondella galériában ma 17 órakor a Kernstock kör tagjai alkotásaiból nyílik kiállítás. A tárlaton festményekkel, grafikákkal és egyéb képzőművészeti alkotásokkal találkozhatnak az érdeklődők. A megnyitón a kiállító művészek is jelen lesznek, itt személyesen is megismerhetik munkáikat, miközben a zenei kíséretről a Dana duó gondoskodik. A kiállítást Mihalik Magdolna, Nyerkesújfalu polgármestere nyitja meg. A tárlat július 5-ig látogatható, a belépés ingyenes. Június 13-án szombaton 17 órakor nyílik meg Esztergomban a Szent György mezői olvasókörben az Esztergom Szent Király kiemelt magyar nemzeti emlékei összművészeti tervezete és kisugárzása a múlt, a jelen és a jövő egysége szellemében című kiállítás. A tárlat Esztergom Szent Király történelmi és szellemi örökségét mutatja be, valamint azt a jövőbe mutató összművészeti koncepciót, amely a nemzeti emlékei múltját, jelenét és jövőjét kívánja egységbe foglalni. A kiállítás június 29-ig látogatható előzetes egyeztetéssel, illetve szombatonként reggel 9 és délután 5 óra között. A részvétel ingyenes. Nyárnyitó koncerttel várja a közönséget június 14-én, vasárnap 17 órától az Ezüst Hang Fuvola együttes az Esztergomi Kapcsolatok házában. A koncerten népszerű dallamok, filmzenék és klasszikus művek csendülnek fel, fuvolára hangszerelve könnyed nyári hangulatban. A szervezők mindenkit várnak egy közös zenei élményre Esztergom belvárosában. Ezek voltak az esztergomi krónika hírei. Köszönöm figyelmüket, Szabó Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
7: Kérem, ugorjunk be az utolsó órába, jön a búcsú ideje is, és persze kapsz bulvár csokrot Calvin Harris a terítéken. Na meg legjobb dalaink, mert hogy ez a koktél. Kevés dumával és jó sok zenével, Sophie and the Giants, Vice, Didis, na meg Tomi Cash, ha már ígértem.

Sophie és az óriások, mert hogy ők szeretik egymást. Sophie and the Giants és a Red Light. Az idei évbe hoztam az újdonságot. Koktél 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Nem szabad fontosságot tulajdonítani az olyan dolgoknak, amelyek egyáltalán nem fontosak. Na ez a mai napi koktélos bölcsesség Gabriel Garcia Marqueznek. Köszi! Kelly Ellis érkezik nem sokára, hozom őt a bulvár csokorban. Mi köze neki Taylor Swifthez? Ho-ho-ho. Vagy mi köze volt? No, nem sokára hozom a történetet. Addig pedig legjobbjaink, itt lesz Lin Payne, Quao-val, jön a Glockenbach és Chris de Sarandi újdonság. Elsőként pedig a Vellelóval és a Hősökkel, Numeg Lilfrakkal közösködünk. Jó, mesélj még róla, így adal, csak slágerek.

yeah. Lion Pain és Quao, a Strip the Down volt a tiétek. Cocktail 4 órában, kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással. Nem sokára Bullár Csokor, Kelly Harris a terítéken, de benne lehet még Taylor Swift is a történetben. Az M1-es pályáról van hírem, Győr elkerülő szakaszán tudom, odébb van, de higgyétek el, fontos. Szóval ott korábban két súlyos baleset is történt, emiatt a 112-es jelű György-Szent Iván csomópontban leterelik, majd a 115-ös jelű Győr iparterület csomópontban visszaengedik a forgalmat. No és ha már M1-es, Budapest felé Tatabányán a terelés előtt torlódtak fel több kilométeren keresztül a járművek, illetve magában a terelésben is lassul torlódik szakaszosan a forgalom, főleg a külső sávban. Ha a főváros a cél és személyautóval vagytok, akkor az átterelt belső sávot válasszátok. 0620-94-8-94-85-ös a számom, ha aktuális és van infód, akkor dobd, köszönöm, továbbítom. A Bulvár Csokrot is mindjárt, addig Louis Fonsi Teflon Dandal, itt lesz a Smash Moves a Shrekből, Cyril és Mary Jo, no meg Louis Capaldi. A kereskedelmi szünet után a Forget Me a tiétek, mutatom!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Parnógraszt, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzene Virág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Pihenés, utazás, napozás, lángos. Te is nagy tervekkel vágsz bele a nyárba. A Plazma Center segít, hogy megvalósíthasd őket. Látogass el hozzánk alkalmassági vizsgálatra, hiszen plazmaadóként nem csak egy-egy extra óra büntetlen kikapcsolódást nyerhetsz, de már életed első nagy plazmaadásával is összesen 100 000 forintot zsebelhetsz be. Életmentő segítségednek hála pedig nem csak te, hanem számos rászoruló is boldogan élvezheti ki a nyarat. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
4: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Június 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges lágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
5: A Jó Világban koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert.
4: Majd hajnalig tartó afterparty következik. Ne maradj le! NOX!
5: Június 13-a, Komáromi Erőd.
4: Találkozzunk ott.
5: Jegyek a vanticket.sk oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

Luis Fonsi és Teflon Dan, Calypso volt a tiétek. Csak slágerek a nap 24 órájában. Ez a Forrás Rádió. Köszönöm, hogy itt vagy. A bulvár csokrot hozom a koktélban, benne pedig persze, hogy Calvin Harris. Aki 5 nappal ezelőtt, június 7-én volt a fő attrakció a brit főváros egyik legnagyobb zenei eseményén, az pedig a Capital Summertime Ball. A YouTube-ra feltöltött hivatalos felvételek alapján a skót producer olyan gigantikus himnusz áradatot zúdított a népre, hogy a közönség egy emberként énekelte túl a hangfalakat. A Summerről beszélhetünk például. Na, így a végére egy szaftos pletyka magánéletéből, bár Calvin már boldog házasságban él Vic Hope-pal, a bennfentesek szerint a felesége nemrég egy interjúban viccesen elszólta magát, titokban hatalmas Taylor Swift rajongó. Amikor Calvin nincs otthon, Vic állítólag rendszeresen feltekeri a hangerőt Calvin leghíresebb exének slágereire, hogy kiürítse a rendszerét. Na, remélem a Skolt Jenny nem kap emiatt dűrohamot a stúdióban. Vagy utána közös hármas programok lesznek, ki tudja. Nick York Daisy-vel, Follow the Flow, no és Eliza Rose, Kelly Harris-szel, ha már a bulvárcsokorban ő volt. Itt a Body Moving!

Mindenképpen 10-kor jövök majd. Addig tegyétek el a koktélos poharat, akkor pedig majd elővesszük, és persze újra töltögetjük, és gyertek szomjasan mindenképpen. A folytatásban Lackó, jön a délutáni csúccsal egészen 6-ig, az utak hírei és rengeteg jó zene, aztán pedig én, nem mással, mint a Forrás Charterrel. Itt lesznek a klubok legjobbjai, valamint ESB is majd a Light Session 2 órájában 8 és 10 között. Holnap reggel 7-kor érkezem, hozom a szokásos üzenetküldő műsort is majd 9 órától. No, ciao, mindenkinek sziasztok! Mausz, ti és Vánkelmut közöse kezd rögvest, de azért Francesco Jéz hangját is fogjátok hallani. No, holnap reggel 7-kor győszök!

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 2 óra, jó napot kívánok! Török és moldáv rendszámú járművek érintettek az M1-es autópályán történt 2 péntek hajnali balesetben. Megkímélte a fagy a cseresznyét, Mourinho lett a Real Madrid labdarúgó csapatának vezetőedzője. Jövök már is a részletekkel, a Forrás Rádió híreit Szabó Istántól hallják, most és egész délután. Török rendszámú kamion és moldáv rendszámú kis busz érintett a péntek hajnalban az M1-es autópályán történt 2 balesetben, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére. Cagányi Zsuzsanna elmondta, hogy a 2 baleset 8 halálos áldozata férfi. A Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon korábban azt írta, hogy az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán 4 óra 30 perc körül egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött az M1-es autópálya 114-es kilométerében. A jármű az ütközés után kigyulladt, a tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette. Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kis busz ütközött neki egy az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak. A kis buszban 9-en utaztak, közülük 7 ember a helyszínen meghalt, 2-en megsérültek. Idén közepes cseresznye termés várható, mert az ültetvények jelentős része olyan területeken fekszik, amelyeket a fagykárok kevésbé viseltek meg, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet. Országos szinten a termés kilátások vegyesek, térségtől és fajtától függően jelentősek a különbségek. Nagyobb kieséssel csak a korai fajtáknál kellett számolni, a július elejéig kapható kései fajták termése meghaladja a közepest. A teljes mennyiség 6-8 ezer tonna lehet az idén, jobb évjáratokban a 10-12 ezer tonnát is elérte, de tavaly csak 2-3 ezer tonna volt a fagykárok miatt. Tervezett karbantartás miatt június 15-én, azaz most hétfőn 6 órától, június 17-én, azaz szerdán 6 óráig szünettel a földgáz szolgáltatás Oroszlányban. A 48 órás leállás idején a szolgáltató azt kéri, hogy az érintettek ne használják gázkészülékeiket, és zárják el a fogyasztói fűelzárót, közölte Oroszlány a honlapján. És végezetül sport, beigazolódtak a korábbi sajtóhírek, José Mourinho lett a Real Madrid labdarúgó csapatának vezetőedzője, jelentette be a Real Madrid hivatalos közleményben. Mourinho 2010 és 13 között már volt a madridiak vezetőedzője, akkor egy-egy bajnoki címet, királykupát és spanyol szuperkupát nyert a csapattal, azonban bajnokok ligáját nem. Mourinho visszatérését már hetekkel ezelőtt belengedte a klubelnök Florentino Pérez, akinek meg kellett várnia, megnyerje a múlt heti elnökválasztást. A legendás prezidente győzött, így Mourinho bejelentésére sem kellett sokáig várni, a portugál szakember 2029-ig írt alá, július 13-án csatlakozik majd a klubhoz.
0: Időjárás.
1: A hétvégén többnyire nyárjasan meleg időre készülhetünk, 25 és 28 fok körüli csúcs hőmérséklettel, de időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkülhet, ugyanakkor hosszabb, rövidebb napos időszakokból sem lesz hiány.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Délutáni csúcs nem csak a délutánosoknak. Sziasztok, szép délutánt mindenkinek. Igen, péntek van, ez pedig azt jelenti, hogy nyakunkon a hétvége, egy újabb nyári hétvége, amikor elvileg egy picit esősebb, picit szelesebb időnk lesz, tehát nem kifejezetten a nyár köré helyezzük majd a hangsúlyt, de hát mi magunk azért megpróbáljuk ezt végig, úgyhogy csapjunk is bele, indulunk Musztival.

0: Millás Rádió csak slágerekkel, közlekedési információkkal folytatjuk. Ugye azt tudjátok, hogy az M1-esen Győr elkerülő szakaszán korábban két súlyos baleset is történt. A 113-as kilométernél közben az átterelt sávon már megindult a forgalom. Jelenleg tehát a főváros felé 2, a határ felé pedig 1 sáv járható. Budapest felé a tatabányai szakasznál hát a terelés előtt torlódtak fel több kilométeren keresztül a járművek, illetve magában a terelésben is lassú, szakaszosan torlódós forgalommal találkozhattok. Érdemes az átterelt belső sávot választani. Hát jelenleg ennyi a helyzet a közlekedés információkkal. Ha bármit tudtok, akkor a 0620-978-98-et elküldhetitek azt. Nagyon szépen köszönjük, balesetmentes jó utat. A következőkben pedig Pitbull-lal és Zac Brown-nal megyünk tovább. Itt van a Can't Stop Us Now.
1: Zac Brown, Mr. Worldwide, this is how you change the world. Let's ride.

0: A Forrás Rádió mindig veled, csak slágerekkel, és időnként egy kis Buenos Morgan visszatekintővel. Hát ebben lesz most részletek. Andi ruhái kapcsán beszélgettek ma reggel a srácok.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Most viszont rákanyarodunk arra, Andi, hogy beszéljünk a ruhádról.
3: Az enyémről? Igen, miért kezd beszélni erről?
2: Nem, lesz téma majd más is, amiről dumálunk, de ezt a stresszost ki kell tárgyalnunk. Tehát, vissza tudsz emlékezni, hogy ezen a héten mondjuk kettől, mert ugye akkor jöttél hozzánk, máig melyik nap milyen ruhában voltál, mert pont azt fejtegettem a Rolandnak, hogy igazából ezen a héten szerintem ötféle, de hogyha csak a mi műsorunkat nézzük, négyféle különböző állásinterjúra elmehettél volna. Tegnap jöttél kamionosként.
3: Hát, ma... oda mondjuk, hogy igen, a kamionosnak jelentkezettem volna.
2: Sziszentesz egy sört, köpsz egyet oldalra, és belépsz az irodába, és megmondod, hogy ezt a kamiont innentől te vezeted. Ma üzletasszony lehet. Tehát mehetsz ilyen üzletkötőnek és cégekhez ilyesmiket szervezni, de már nem emlékszem, mi voltál szerdán, meg mi voltál kedden, hogyha munkakörre kell rakni.
3: Fogalmam sincs egyébként, tényleg nem emlékszem. Meg kéne nézni a videókat, mert abban látszik, hogy mibe voltam.
2: De minek tudsz még öltözni? Tehát ilyen állati domárnak mondjuk, van itt egy csomó állatkert.
3: Annak a Kitty tud öltözni.
2: Az a Kitty tudja,
3: igen,
2: a leopár
3: mintával.
2: Oké, mit tudsz még? Mit tudsz még hozni?
3: Mit tudok még
2: valami hatóságot? Nincs ilyen izéd, ilyen rendőr? Gumibolt,
3: hát van kosztümöm, úgyhogy azt tudnám hozni, de egy ilyen felsőbb vezetős rendőrt.
2: Ja, egy ilyen felsőbb vezetőt. Aha, világ. Oké, okay, mit tudsz még? Mit tudsz még hozni?
3: Mit tudok
2: valami
3: még
2: hatóságot?
3: Hozni?
2: Nincs ilyen izéd, ilyen rendőr? Gumibolt,
3: hát van
2: kosztümöm,
3: úgyhogy azt tudnám hozni, de egy ilyen felsőbb vezetős rendőrt.
2: Ja, egy ilyen izéd, egy ilyen felsőbb vezetőt. Aha, világos, tanítónéni?
3: Igen.

0: a Roland akar, olyan van, igen.
1: Olyan izé, olyan foltos, könyökű zakó, ami a fizika tanárunkon volt, mindig krétaporosan. Reméljük krétapor volt.
0: De igen.
1: Akkor tudnál leöltözni, mi van még menzás néninek?
0: Nem.
1: Nincs se? Nincs egy hajhálód?
0: Nincs.
1: Nem áll?
0: De várjál, nincs. Most azon gondolkoztam, hogy a jelmezhez, a parókához van-e hajháló, de nincs.
1: És stewardess?
0: Hát nem. Azt se tudnék.
1: Na, ez viszont nagy kár, mert itt érkezünk meg a mai témánkhoz.
2: Buenos morgen, minden

0: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Június 26-án felpesdítjük a hangulatot a Tatai Öreg tópartján, mert K. Kevin érkezik a Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadára. Készülj egy felejthetetlen péntek estére, ahol a legnagyobb slágerek, a brutál hangulat
2: és több ezer ember energiája találkozik egy hatalmas buliban.
1: Szólj a haveroknak!

0: világ.
1: Négy nap. Végtelen élmény.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
4: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán június 12-én este. A koncert előtt DJ Dominik, a koncert után DJ Bóli és DJ Boris gondoskodnak a jó hangulatról. Jegyek elővételben a Hotel Gottwald recepcióján kaphatók. Online jegyvásárlás a Blue Hill oldalán. Kapunyitás 19 órakor.
5: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ti a Forrás Rádiót hallgatjátok mindig veled, csak slágerekkel, és időnként azért előfordul, hogy mi itt beszélünk olyan dolgokról, amelyek hát inkább képi tartalomban érdekesek. Most is ilyesmi, Selena Gomez úgy tűnik, hogy nem tud betelni a férjével, Benny Blancóval. Vagy lehet, hogy fordítva? Na hát, hogy a színész énekesnő több romantikus a férjével közös fotót is posztolt, és hát egy merészebb kép is oda sikeredett, hát egy ilyen cickópuszi a dekoltázsra egészen pontosan a Blancó által. Hát a távolság nem jelent sokat, ha valaki ennyire sokat jelent neked, hiányzó baby, írta Gomez, mert hogy ő most jelenleg forgat, méghozzá egy gyilkosház új évadát Londonban, így azért úgy néz ki, hogy hiányolja a férjét. Sok tekintetben, talán. Na mindegy, cukik amúgy, nézzétek meg a Selena Instáját mindenképpen. A 0629789785-ön pedig ti magatok a közlekedési információkat küldtetitek. Köszönjük szépen, hogy itt esztek. Majestic-el és a Set My Heart on Fire-ral folytatjuk.

Yearbooks és a Graceland itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel találkoztatok. Így történik ez ebben az órában is. Hamarosan a hírek és az infók is érkeznek Pistivel. Hamarosan elérünk oda, azért addig még van időnk zenélni, úgyhogy én javaslom azt, hogy ezeket a muzsikákat jól hallgassuk meg együtt, egyesével, szépen, egymás után sorrendileg, ahogy azt illik. És ha már a sorrendről beszélek, akkor például kezdhetünk mondjuk a BSV-vel és Nagybogival. Itt van a Jégszívű Lány.

a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Lottery Latoval itt a Forrás Rádióban, mindig veled, csak slágerek. És természetesen folytatjuk már is a kiváló slágerek során, de csak Pisti és a hírek után. Addig is viszont mutatok egy részletet a következő óra nyitódalából. Itt van DJ Snake és a Bipolar Sunshine közös Paradise.
1: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Idén először Rocksziget a Vízzenevirág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
3: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
2: 4 nap, végtelen élmény.
4: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
5: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
6: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 3 óra, üdvözlöm Önöket. 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést tart a rendőrség. Az EU-n kívül létrehozott menedékkérők fogvatartására szolgáló központokra is vonatkoznak az EU szabályok. Megszakadt a sorozat és nem jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe a Fradi férfi vízilabda csapata. Már is jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Ezt közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Road Pole Operational Group éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, hangsúlyozták. Az Európai Unió tagállamai akár az EU-n kívül is létrehozhatnak menedékkérők fogvatartására szolgáló központokat, ám ezek működése során ugyanúgy be kell tartaniuk az uniós menekültügyi szabályokat és garanciákat, állapította meg indítványában Leila Medina, az Európai Unió bíróságának főtanácsnoka. Az ügy előzménye, hogy Olaszország és Albánia 2023. novemberében kétoldalú megállapodást írt alá, amely lehetővé teszi Róma számára, hogy Albánia területén fogvatartási és visszaküldési központokat működtessen a migrációs folyamatok kezelése érdekében. Leila Medina rámutatott, hogy az uniós jog nem tartalmaz előírásokat a menedékkérők fogvatartására szolgáló központok földrajzi elhelyezkedésére vonatkozóan, ezért a tagállamok szabadon dönthetnek arról, hogy ilyen létesítményeket mondjuk például Albánia területén hozzanak létre. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a Szőnyi családi falunapot a kórháztó partján, ahol több száz érdeklődő és résztvevő kapcsolódott ki a változatos programokon. A rendezvényen a közösségi élmények, a családias hangulat és a hagyományőrzés került a központba. A nap során nagy sikert arattak a hagyományos versenyek is. A kenyérsütő verseny győztese Vajda Miklós lett. A marha pörkölt főző verseny első helyét a Felvidéki Barátaink csapat szerezte meg. A horgász versenyen Gulyás József bizonyult a legeredményesebbnek, míg a gyermek horgász verseny győztese Tóth Bennett lett. A szervezők szerint a rendezvény ismét bizonyította, hogy a közösségi összefogás és a közös élmények fontos szerepet töltenek be Szőny életében. És végezetül sport, a címvédő FTC Telekom Waterpolo férfi vízilabda csapata 5 méteresekkel 13-11-es vereséget szenvedett csütörtökön a spanyol Barceloneta együttesétől a Bajnokok Ligája máltai 4-es döntőjének első elődöntőjében. Így megszakadt a sorozata, és bronzért játszott az FTC férfi csapata. A zöld-fehérek a szombati bronzmérkőzésen a Zalánki Gergőt, illetve Angyal Dániát foglalkoztató görög olimpiakosszal találkoznak majd.
0: Időjárás.
1: Szombaton és vasárnap is kellemes meleg idő várható, a délutáni órákban helyenként futózáporokkal, zivatarokkal. A hőmérséklet délutánonként 25 és 28 fok között alakul, így a hétvége nagy részében kedvező időjárás várja a szabadtéri programok résztvevőit.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyeg tisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Mindig veled, és mindig a legtutibb slágerekkel, természetesen itt a Forrás Rádióban továbbra is. Sziasztok, szép délutánt mindenkinek! Slágereket ígértem, és persze némi sztárinformációt is, és ahogy azt ígértem, azt én meg is tartom. Szóval vágjunk is bele, de előtte ebben az órában sok-sok király slágerrel folytatjuk, többek között például Gianluca Vacchival, előtte pedig DJ Snake-kel itt a Paradise.

műsor, ami felráz. Egy műsor, ami ellazít. A délutáni csúcs mindkettőt tudja. Tarts Bálint László!

Bridget Mendlerrel folytatjuk most itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel. Egy váratlan online félreértés középpontjába került ugyanis, miután a rajongók azt hitték, hogy a Disney egykori sztárja hosszú kihagyás után titokban visszatért a zenei életbe. A sok siker Charlie és a limonádé egykori sztárja ismét a figyelem középpontjában van tehát. Egyébként egy új 6-számos EP jelent meg a Spotify profilján. A rajongók pedig azonnal felkapták a hírt. A lelkesedést azonban maga az érinte gyorsan lehűtötte, aki azt írta a közösségi oldalán: sajnálom, hogy csalódást okozok, de a Spotify-on megjelent kiadás nem tőlem van, írta. Hozzátéve, hogyha egyszer valóban visszatér a zenéhez, akkor azt mindenki tudni fogja. Na, hát akkor azt majd még várjuk egy picit. Rózsa Magdival és Tóth Fibegivel viszont most megyünk tovább. Itt van a Rosszlán.

Alesso és Armin van Buuren, valamint a Live a Little Love itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel. Slágerek között pedig némi sztárinformációval, pletyóval és mindennel, ami hát ilyenkor érdekes lehet. Mert hogy jön a Scooby-Doo Origins, egy új Scooby sorozat a Netflixen, és hát most jött ki nemrégiben az első ízelítő. A franchise történetében egyébként nem először animációs vagy CGI változatként jelenik meg az új Scooby-Doo, hanem egy valódi kutya kelti életre a legendás négylábú nyomozót. 2027-ben érkező sorozat a Rejtély RT eredet történetét fogja majd elmesélni, és a történet szerint Csegé és Daphne egy nyári táborban keverednek egy rejtélyes ügybe, amely egy elveszett kutyakölyökhöz kapcsolódik. Hozzájuk csatlakozik Vilma és Fred, és közben egy természetfelettinek tűnő gyilkossági ügy nyomába erednek. Na, hát ez így. Egyébként Scooby így elsőre egy kicsit ilyen furi, bár kölyök kutyus, de hát nem tudom, olyan furcsa. Na nézzétek meg, Discussing Film egyébként, vagy éppen maga a Netflix, mindegyik az X-en keresendő, igencsak érdekes. A Forráson viszont most nem csak érdekességekkel, hanem zenével is folytatjuk, most például a Bad Is Only-val.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Korábban Hegyesalom felé az M1-esen súlyos baleset történt, a Győr elkerülő szakaszon korábban történt ez a baleset, a 113-asnál az átterelt sávon ugyan már megindult a forgalom, viszont még mindig csak egy sáv járható ezen a szakaszon a határ felé. Budapest felé Tatabányánál a terelés előtt torlódnak a járművek, és persze magában a terelésben is szakaszosan lassan lehet haladni, főváros felé haladva a főút a kerülendő, illetve hát mondhatni, hogy azért a külső sáv mellett a terelt sáv is használható, eljutok odáig, hát igen, csak bajos. Szóval óvatosan. A közlekedés információtokon akkor persze a 0620 978 98 5-re abszolút megírhatjátok azokat, mi pedig köszönjük szépen, balesetmentes, jó utat!

lassan az óra vége beköszönt, Pisti pedig mindjárt jön a hírekkel, előtte viszont van kivel, mivel és hogyan zenélnünk, ráadásul legendás előadók fordulnak elő ebben az etapban, olyanok, akik sajnos már nincsenek köztünk. Hát hál' Isten csak egy ilyenről beszélhetünk, hiszen a többiek még mindig itt vannak, akár J-Lo-ról, akár a Black Eyed Peas tagjairól beszélek, viszont sajnos Amy Winehouse-ról már nem lehet ugyanezt elmondani. A You Know I'm No Good az egyik legzseniálisabb dal az

0: Csak slágerek itt a Forrás Rádióban, az iméntiekben is ezt tapasztaltátok. Most viszont Pisti jön a hírekkel, a következő órát pedig Félix Kárcállal indítjuk. Fionnal jön The Way, mutatom!
1: Forrás Rádió, mindig vele! Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Június 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges slágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád. A Jó Világban koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert, majd hajnalig tartó afterparty következik. Ne maradj le! NOX! Június 13-a, Komáromi Erőd. Találkozzunk ott! Jegyek a vanticket.sk oldalon kaphatók.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
7: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A Nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 4 óra, egyre közelebb a hétvége, üdvözlöm Önöket. Azonnali vizsgálatot rendelt el Vitézi Dávid az M1-es autópályán történt balesetek ügyében. Jól indította az építőipar a második negyedévet. Buli lesz holnap Esztergomban. Már is hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el Vitézi Dávid az M1-es autópályán történt baleset ügyében. A közlekedési és beruházási miniszter a miniszterelnök elrendelése alapján kezdeményezte a vizsgálatot. A baleset vagy balesetek péntek hajnalban történtek, és több halálos áldozata is van. Vitézi Dávid szerint a vizsgálat különösen az autópályát üzemeltető koncesziós társaság által alkalmazott forgalomterelésekre terjedt ki. Kedvező adatokkal jól indította a második negyedévet az építőipar, a kilátások azonban bizonytalanok. Az ágazatot a lakásépítések húzhatják, és a rendelés állomány alapján az egyéb építményeknél is növekedés várható. Az épületek építésénél viszont, amit a vállalati kereslet befolyásol, az alacsony beruházási hajlandóság miatt kedvezőtlen a jövőkép. Ezt közölték elemzők. Ma az MTI-vel a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. A KSH ma hozta nyilvánosságra, hogy idén áprilisban az építőipari termelés volumene a nyers és munkanap tényezővel kiigazított adatok alapján egyaránt 2,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, a szezonálisan és munkanap hatással kiigazított indexek alapján pedig 6,9%-kal felülmúlta a márciusit. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatósága augusztus 30-áig a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzi a szezonális szolgáltatókat, kereskedőket és vendéglátókat. Vizsgálják a nyugtai számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, és persze az alkalmazottak bejelentését is. Nyári táncos estére várja a bulizni vágyokat június 13-án 21 órától az esztergomi Zakizug. A Summer Dance Party során DJ Blight gondoskodik a zenéről és a jó hangulatról. A program célja egy kötetlen, barátságos hangulatú nyári este, ahol a zene és a közösségi élmény kerül a középpontba, a belépés ingyenes.
0: Időjárás.
1: A hétvégén többnyire nyáriasan meleg időre készülhetünk, 25 és 28 fok körüli csúcshőmérséklettel, de időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkülhet, ugyanakkor hosszabb, rövidebb napos időszakokból sem lesz hiány.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtutibb slágerekkel is. Sziasztok, szép délutánt kívánok mindannyiótoknak. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és ebben az órában is hozok nektek kiváló dalokat, érdekességeket, egy kis Buenos Morgan visszatekintőt és a rengeteg slágert, úgyhogy ezek közül hozom most nektek például Matomát, a New Level Empire-t, vagy éppen az ígért Felix Kartaldalt, Forog már is a The Way, tartsatok!

Túllevelem pályára és Burai Krisztián közösen látható címmel itt a Forrás Rádióban. Hát itt inkább csak hallhatóak a slágerek, viszont azok nagyon is jól tapasztalhatóak a hallójáratainkkal, úgyhogy javaslom nektek, hogy ezen a lendületen megkapaszkodván haladjunk tovább. Például Bauzával jön a Magnetic, vagy

A ma reggeli Buenos Aires-ben is voltak témák, ilyen például a hasfestőverseny is. Ezzel folytatjuk most, s aztán pedig újabb zene. A Vasovszky Live előadásában a Shackles érkezik.

0: fölkap a ritmus, többé nem ereszt. Forrás Rádió, mindig veled.
1: Welcome to the La La Land.
2: It's not all about the money, no.
0: Elkap a ritmus, többé nem ereszt. Forrás Rádió, mindig veled.
1: Welcome to the La La Land.

0: álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
2: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
3: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
4: Szürke hályog, személyplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
5: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
6: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.
7: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Újabb sztárinfo itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel és Matt Damonnal. Több évtizednyi színész karrier után, ugyanis ő már tisztában van vele, hogy mit kellett feláldozni a hírnév érdekében. A színész a GQ magazinnak elárulta, hogy a munkája miatt sokszor nem volt ott gyerekei, a 19 éves Isabella, a 17 éves Jaya és a 15 éves Stella mellett. Damon bevallott, hogy most már nem izgatja annyira, hogy minél több projektben részt vegyem, de a karrieri elején úgy érezte, hogy addig kell ütnie a vasat, amíg meleg, és annyi filmet kell elvállalnia, amennyit csak bír. Most már kevesen van bennem a fiatalok mozgatórugóiból, hogy bizonyítanom kell. Sokkal inkább az a fontos, hogy elvállalok egy munkát, akkor azt a saját szabályaim szerint csináljam precízen, és olyan jól, amennyire csak tudom. Sokszor gondolkodom ezen, főleg, hogy a gyerekeim már nagyobbak. Most már tényleg nagyon szeretnék többet lenni velük, tette hozzá Matt Damon. Egyébként tényleg szép családja van. Lányos apuka, mint látni, úgyhogy egyetlen férfiként 4 nő társaságában látható a családjában, és igen, szép családja van, úgyhogy gratulálunk neki, és hát reméljük, hogy sikerül ezt az elhatározást megvalósítani, mármint, hogy a gyermekeivel minél több időt tölthet el. Itt a Forráson pedig a Disco Lines-zal folytatjuk. Tinásével közösen itt van a No Broke Boys.

kell tenned, hogy bekapcsolod a rádiót? A többit rábízhatod Bálint Lászlóra. Ez a délutáni csúcs a Forrá

Anya Grace és a Strangers itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel. Pisti mindjárt jön a hírekkel, mi pedig addig zenével készülünk erre a blokkra. M-Funk, Selena Gomez, Doja Cat, na meg persze szeretett ídeni, ez a csokki.

0: piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
3: Figyelem, Bicske és környéke! A Spár Magyarország kollégákat keres áru összekészítő munkakörbe Bicskei logisztikai központjába. Versenyképes juttatás, stabil munkahely és támogató csapat vár rád. Ne várj tovább! Jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon.
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
6: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 5 óra, üdvözlöm Önöket. A külügyminiszter uniós nagykövetekkel egyeztetett, kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, tehát környékén sok lesz holnap a biciklis. Már is mondom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Pénteken munkareggelin fogadta Orbán Anita külügyminiszter az Európai Unió tagállamaival Magyarországra akkreditált nagyköveteket. A tárcavezető erről Facebook oldalán beszámolva kifejtette, jelenleg Ciprus látja el az Európai Unió tanácsának soros elnökségét, július 1-től pedig Írország veszi át ezt a feladatot. Közölte, a munkareggelin röviden ismertette a magyar külpolitika előtt álló legfontosabb feladatokat, majd a nagykövetek nyíltan feltehették kérdéseiket Magyarország külpolitika irányairól, európai szerepvállalásáról és hosszú távú politikai céljairól. Kitért rá, beszéltek arról is, hogy a kétoldalú kapcsolatokban még sok kiaknázatlan lehetőség van gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Magyarország érdeke, hogy ezekből a kapcsolatokból gyakorlati eredmények szülessenek, mutatott rá a külügyminiszter. Felmenőrendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter ma a Facebook oldalán. Lanner Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy az ott nincs a megfelelő intézményi keretben, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem éri, számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Holnap, azaz június 13-án szombaton rendezik meg a Tát Ebed Bike Tour kerékpáros túrát. Emiatt reggel 9 és délután 3 óra között jelentősen megnövekedett biciklis forgalomra kell számítani a 11-es és a 111-es főúton, valamint Tát és Esztergom térségében a rendezvény által érintett útszakaszokon. Kérik az autósokat, hogy az érintett utakon vezessenek a megszokottnál nagyobb körültekintéssel. És végezetül sport, az ukrán-magyar kettős állampolgárságú Olekszandr Piscsúr távozott a bajnoki címvédő Eto FC Győr labdarúgó csapatától, és a spanyol másodosztályú Girona csapatához igazolt. A magyar klub honlapja szerint a tavaly nyáron Gyirmótról szerződtetett 204 cm magas csatár karaktere a teljes szezonban meghatározó, és a magyar élvonalban különleges taktikai eszköz volt a szakmai stáb számára. Piscsúr a sikeres orvosi vizsgálatokat követően csatlakozik a spanyol élvonalból tavasszal kiesett Girona CF keretéhez. Az átigazolási díja a bónuszokkal együtt eléri az 1,1 millió eurót, amelyből a Gyirmót FC is részesedik.
0: Időjárás.
1: Szombaton és vasárnap is kellemes meleg idő várható, a délutáni órákban helyenként futó záporokkal, zivatarokkal. A hőmérséklet délutánonként 25 és 28 fok között alakul, így a hétvége nagy részében kedvező időjárás várja a szabadtéri programok résztvevőit.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtöbb slágerekkel is egyben. Hello, bello, szép délutánt kívánok mindannyiótoknak. A mikrofonnál Bálint László halljátok, és ebben az órában is hozok nektek jó néhány érdekességet, fontos információt, és természetesen egy picit a bonusborgerre is visszatekintünk, de addig is csak sláger, semmi más. Ezek között Lloyd, John Newman és Ali Bakkor is érkezik. Tartsatok velem ebben az órában.

Ocean, ez volt Alibagor és Carly Sanders felvételeit a Forrás Rádióban, csak slágerekkel. Ugye az M1-esen nagyon-nagyon hosszan torlódik a forgalom, főképpen Budapest irányába az átmenő tranzitforgalom, és persze a terelés okán, úgyhogy erre most is készüljetek fel, mondhatni, hogy egy átlag hétköznap, és abból is az átlag péntek forgalma, tapasztalatai sűrűsödnek össze jelen pillanatban is. Hát ez van, sajnos ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni mi magunk, csak elfogadjuk a tényt. Egyébként, ha valamit kiegészítenétek ehhez, akkor a 0620-9789-5-re elküldhetitek azt. Köszönjük szépen! Volt pár alkalom címmel, viszont Valmár LL Junior és K. Kevin érkeznek, és aztán Sophie Ellis Bextorral is játsszuk majd a nótát, amely a Freedom of the Night.

annyit kell tenned, hogy bekapcsolod a rádiót. A többit rábízhatod Bálint Lászlóra. Ez a délutáni csúcs, a Forrás Rádió.

0: alkalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzene Virág Fesztivál Tatán.
2: Tatán.
1: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornograst, Dani Elfi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Osztián és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már?
2: www.vizzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
0: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon. Ez reklám volt.
4: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Tegnap rajtolt a VB, és hát ennek kapcsán a Bornosporgenben is szó volt erről, de kicsit más szempontból, szemszögből. Na, ezt most meg is hallgathatjuk.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: No, hát tegnap ígértünk egy témát, tegnap óta végeztem egy kisebb fajta kutatást ezzel kapcsolatban, mert ugye ilyenkor mindenki tippelgetési lázban ég, és ugye megpróbáljuk kitalálni a VB-nek az eredményét. Nálunk is megvolt a kis tippkör. Andi Argentinát mondta, Kitty Franciaországot, Roland mondta a spanyolokat, de a braziloknak szurkol. Ezt mindig el kell mondani, én pedig mondtam a portugálokat, mert szeretném, hogy megtörténjen az álom, Ronaldo álma. Én szeretnék egy ilyen kis tündérmesét az egészből. De nem vagyunk olyan jók, mint az állatok, és itt átadnám a szót, mert Roland ismeri Pault, a német polipot.
3: Hát szerintem ő az, akit nagyon sokan ismernek. Ugye ő vált teljesen kultikussá 2010-ben, mert hogy helyesen tippelte meg Németország mind a 7 mérkőzését és a döntőt is. Összesen 12 találata volt a 14 jóslatból.
2: Ez durva.
3: Ugye mindig két doboz tettek le elé, a csapatok zászlóit viselték ezek a dobozok, és akkor ő kiválasztotta az egyiket. Na szerinte az a csapat nyert, legalábbis hát ugye ezt a misztériumot szőtték így köré, és akkor hát ezután nyilván minden egyes foci VB-nél megpróbáltak egy-egy állatot így előkeríteni, de valahogy egyikük se vált be annyira, mint Paula Polit.
2: Nem tudom, én tudom, hogy azt csinálnám amúgy, hogy fölveszek kétféle videót, tehát hogy mind a két dobozhoz oda megy, és utólag azt rakom ki. Nem lehet, hogy Paulnál ilyen trükközgetés volt?
3: Nem tudom, lehet.
2: Ezt előtte ki kell rakni, és akkor úgy lehet menni, hogy akkor a úgy igazságos, nem, hogyha a meccs előtt kirakják a videót.
3: Ja, úgy is volt egyébként, igen, hogy mindig, hogy meccs előtt megnézték, hogy vajon mit fog ő jósolni. Egyébként volt Nelly az elefánt, ez nekem egy kerozindal, de
4: igen,
3: állítólag volt ilyen.
2: De várjál, Nelly az elefánt csak bronzérmes, már hogy itt összerakták, hogy ki a legsikeresebb. Ugye egyértelműen Paul a legsikeresebb, de a második nem Nelly, ő csak a harmadik. Lesz a macska a második.
3: Achilles a siket macska. Ráadásul.
2: Szegény még.
3: A 2018-as VB egyik ismert jósa volt ő, tálak közül választott a csapatok zászlóival.
2: Orosz.
3: Ráadásul a konföderációs kupán és a VB-n is több meccset megtippelt helyesen.
2: Egy orosz siket macska.
3: Igen.
2: Azt a mindenit. És itt van Nelly, a focizó elefánt, ő is német, tehát a németek ebben nagyon jók. Ő 2006-os VB előtt volt a legismertebb, és úgy jósolt, hogy egy labdát rúgott a kiválasztott csapat kapujába. Ez tök kreatív szerintem. És képzeld el, 33 meccsből 30-at eltalált különböző tornákon. Szerintem ez egyébként jobb arány, mint a Polipnál, csak annyi van, hogy ő különböző tornákon.
3: Igen, igen. Aztán ott volt Mani a papagáj Szingapurban. Ő is a 2010-es VB-n jósolgatott, kártyák közül húzott. Mind a 4/4 döntőt helyesen jósolta meg, viszont a döntőt elbukta. A döntőt az pont rosszul tippelte meg. Ott volt még Kleopátra a tapír. Hogy lehet, hogy tapírt így elnevezdék Kleopátra gyerekekre, mindegy. Szintén 2018-es VB alatt. Az oroszok azért szerették ezeket a jósló állatokat. Nizsnyi Novgorodban volt, kérem szépen, de minden orosz nagyvárosban volt egy jósló állat.
4: Ja,
2: hát nagyjából egyébként így, és itt van Water, az orángután, aki a dortmundi állatkert állata, a 2024-es meccseken jósolt, az EB-n jósolt. Egyébként ő a 10. a toplistán. Anna. Andi!
4: Bemutatkozzak, Andi! Tehát,
2: olyan ismerős. Anna, nem.
3: De sorítottam Annának is, tehát, hogy...
2: Anna, mondja.
3: Hogy nem szokták.
2: De most Kleopátra utáni nehéz volt a sok állat névvel.
4: Igen,
2: azt én mondanám, is ezt mondanám. Hogy ezeknek a tükrében, mert mi itt reggel már előttük a dolgot, mi az idei VB-nek a jósló állata. Annyit segítek neked, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy ő a legnépszerűbb. Na, ki lesz?
4: Ja, hogy már megvan? Hogy ki?
2: Közel-keleten van, csak Paulhoz hasonlítják. Ahogy milyen állat lesz a közel-keleten, ami a 2026-os VB jósol?
4: Nem tudom, zsiráf.
2: Milyen jó lenne, nem?
3: Amúgy szerintem vicces lenne.
2: Nem, ő sok a sólyom.
4: Sólyom.
2: És azt mondják, hogy akár győzhet is, de emellett Mexikó is benevezett az állatkertben egy tippelgetős játékra. Ott elefántok, gorillák, zsiráfok és pumák versenyeznek.
4: Na, tessék, ott van a zsiráf.
2: De hogy
4: volt egy jó tippem.
2: Tudod, hogy kéne? Rá kéne mondjuk a legjobb 8 csapatot, rá kéne festeni különböző állatokra, és össze kéne őket engedni. Kettesével.
4: Ó, Istenem.
2: És mindig egy állat életben marad.
3: Azt hiszem, ez egy igazán humánus módszer lenne.
1: Buenos Morgan! Minden hét

mostantól címmel Rácz Gergő és Orsovoly Reni dalát hallottátok. Ez pedig a záróakkord is volt a mai délutáni csúcsot, illetően én nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. A folytatásban Zimmerer Tamással és természetesen ESB-vel is találkoztatok. Jön természetesen a 18-20-as sámban a charter, és aztán majd utána ESB-vel a Light Session 20-22 óráig. És holnap délben találkozhatunk, mert lesz tempomat megint, úgyhogy akkor is itt leszek veletek. Addig is minden jót nektek, kellemes rádiózást! Ciao, ciao.

0: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van valami a levegőben.
2: A tavalyi hatalmas siker után idén újra a Vízzenevirág Fesztivál színpadán. A Halott pénz. Június 26-án este Tata ismét megtelik zenével, energiával és felejthetetlen pillanatokkal. Készülj a legnagyobb slágerekre. Ez az este is hatalmas lesz. Ne maradj le! Jegyek és információ www.vízzenevirágfesztivál.hu.
3: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az Újház építőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz este 6 óra. Üdvözlöm Önöket! Életét vesztette egy 17 éves fiú fegyvertisztítás közben Szerbiában. Újra az elektromos használt autók a legdrágábbak Magyarországon. Közös emlékbélyeget bocsátott ki a szlovén és a szerb posta. Már is hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Meghalt egy 17 éves fiú a délnyugat-szerbiai Tutin közelében, miután vadászpuska tisztítás közben elsült a fegyver, közölte a szerbiai közszolgálati televízió az internetes oldalán. A rendelkezésre álló információk szerint a fegyver véletlenül sült el, a lövedék eltalálta a fiút, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe. A tragédia csütörtök este történt, a rendőrség azonnal megkezdte az ügy felderítését, a vizsgálat még folyik. A 90-es évek délszláv háborúi után a civil lakosságnál is rengeteg fegyver maradt. A médiában közölt adatok szerint Szerbiában 100 lakosra átlagosan 40 lőfegyver jut. Több mint egy év után újra az elektromos autók lettek a legdrágábbak a magyarországi használt autópiacon. Májusban a hibridek kínálati átlagára 11,04 század, míg az elektromosoké 11,7 millió forint volt. Ezzel a legnagyobb árkülönbség alakult ki a két hajtáslánc modelljei között. Ezt közölte csütörtökön a KSH és az egyik legnagyobb használt autóportál közös statisztikája alapján a járműhirdetési portál. Közös emlékbélyeget bocsátott ki a szlovén és szerb posta, Mária jugoszláv királyné és udvarhölgye Franja Tavčar humanitárius munkásságának emlékére, közölte a szlovén posta. A tájékoztatás szerint a két nő az 1920-as és 1930-as években szoros kapcsolatban állt egymással, és a rászorulók, köztük szegény diákok, betegek, magukra maradt nők, hadifoglyok más fogvatartottak és gyermekek megsegítésén dolgoztak. Nyárindító koncerttel várja a közönséget június 14-én vasárnap 17 órától az Ezüst Hang Fuvola együttes az Esztergomi Kapcsolatok házában. A koncerten népszerű dallamok, filmzenék és klasszikus művek csendülnek fel fuvolára hangszerelve könnyed, nyári hangulatban. A szervezők mindenkit várnak egy közös zenei élményre Esztergom belvárosában.
0: Időjárás.
1: A hétvégén többnyire nyárjasan meleg időre készülhetünk, 25 és 28 fok körüli csúcshőmérséklettel, de időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkülhet, ugyanakkor hosszabb, rövidebb napos időszakokból sem lesz hiány.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friend.

Szép estét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a Forrás Chartert. Péntek van, itt vannak a klubok legjobbjai, a Visszatek rovat, no meg Azaria és a Három Korty, mert hogy a 20. Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem a következő 2

20-án az Aria, és persze, hogy a három korty. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem a klubok legjobbjait, és ne felejtjétek, jövök ma is visszatekintő rovattal. Itt lesz Alex Gaudino és Krista Waters közöse, a Destination Calabria. Na meg találkozhattok ESB-vel is a Light Session 2 órájában. Előtte Jessica Simpson. Exe kiszúrta, hogy az énekesnő Luxi osztályon repült, mint a gyerekei. A részleteket hozom mindjárt. No meg jön Dua Lipa is, aki hivatalosan is férjhez ment. A fene egye meg. Na mindegy, kihúzzuk a listánkról. Addig pedig legjobbjaink Robin Schulz és Barbs közös mindjárt. Itt pedig Dash és Young Fly, no meg Azaria közöse kezdi a blokkot. Rampapampam, mert hogy ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a klubok legjobbjaival rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó

tudjuk, holnap mi lesz a sláger. Ez a Charter a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással minden hétköznap este 6-tól 8-ig.

18. Azalia, há hogyne, és az introvertált dal, te a Forrás Rádiót, benne a chartert, a hétköznapi slágerlistát hallgatott, köszönöm, hogy itt vagy. Hölgyek, urak, Dua Lipa hivatalosan is férjhez ment. Igen, jól hallottátok, a világ jelenlegi legnagyobb pop királynője elkelt. A 30 éves énekesnő és sármos brit színész szerelme Callum Turner, akivel egyébként a 2024-es karácsonyi eljegyzésük óta elválaszthatatlanok, szóval tegnap egy teljesen titkos, szűkkörű londoni polgári esküvőn kötötték össze az életüket. A paparazzok teljesen lemaradtak a dologról, a legfrissebb bulvárinfók szerint ugyanis a pár mindent megtett a diszkrécióért. De nyugi, a gigantikus sztárparádé sem marad el, a friss házasok a napokban repülnek át Olaszországba, ahol Szicília fővárosában, Palermóban tartanak egy háromnapos, elképesztő luxus lagzit. No, Callum Turnernek gratulálunk, persze jó, Dua Lipának is, ő jön, There's a Night, így a dal, a klubok legjobbjai között a 17.

0: Rádió toplistája Zimmerer Tamással minden hétköznap este 6-tól 8-ig.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: kedvenc slágerei Forrás Charter. Este 6-tól 8-ig a 14.
1: Hi, I'm Doji.
2: Here's my anxiety.
0: Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

Dajcsi és az Anxiety a 14. helyen. Charter? Persze, hogy egészen 8 óráig, méghozzá a Dance Chart alaporondom. Hölgyek, urak, Jessica Simpson a napokban Hawaii-ra utazott, és nem mással, mint volt férjével, Nikki Leitch-el futott össze a gépen. Leitch egyébként Andy Cohen műsorában mesélt róla, hogy az énekesnőt ugyan a gyerekei és az exe is elkísért az utazásra, de ők nem első, hanem turista osztályon utaztak. Az info egyébként nagy megrökönyödést váltott ki a fanokból, sokan nem értették, miért pakolt a külön osztályra a gyerekeit az énekesnő, így Simpson kénytelen volt megmagyarázni. Elmondása szerint az édes anyjától kapta ajándékba a jegyeket, így neki nem volt beleszólása abban, hogy hogyan utazzanak, de leszögezte, ha ő vásárolta volna a repjegyeket, akkor természetesen maga mellé ültette volna a gyerkőcöket, akik 14, 12 és 7 évesek. No hát, így zajlik ez kint a nagyvilágban, kérem. Dash és a Strawberry a

sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz este 7 óra, üdvözlöm Önöket. Török és moldáv rendszámú járművek érintettek az M1-es autópályán történt 2 péntek hajnali balesetben. Megkímélte a fagy a cseresznyét, Mourinho lett a Real Madrid labdarúgó csapatának vezető edzője. Én Szabó István vagyok, ezek a Forrás Rádió hírei. Hozom a részleteket. Török rendszámú kamion és moldáv rendszámú kisbusz érintett a péntek hajnalban az M1-es autópályán történt 2 balesetben, közölte a Győr-Moson-Sopron-Vár megyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére. Cagányi Zsuzsanna elmondta, hogy a 2 baleset 8 halálos áldozata férfi. A Győr-Moson-Sopron-Vár megyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon korábban azt írta, hogy az M1-es autópálya hegyes halon felé vezető oldalán 4 óra 30 perc körül egy teherképkocsi munkagépnek ütközött az M1-es autópálya 114-es kilométerében. A jármű az ütközés után kigyulladt, a tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette. Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kisbusz ütközött neki egy az előző baleset miatt álló tehergépkocsinak. A kisbuszban 9-en utaztak, közülük 7 ember a helyszínen meghalt, 2-en megsérültek. Idén közepes cseresznye termés várható, mert az ültetvények jelentős része olyan területeken fekszik, amelyeket a fagykárok kevésbé viseltek meg, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet. Országos szinten a termés kilátások vegyesek, térségtől és fajtától függően jelentősek a különbségek. Nagyobb kieséssel csak a korai fajtáknál kellett számolni, a július elejéig kapható kései fajták termése meghaladja a közepest. A teljes mennyiség 6-8 ezer tonna lehet az idén, jobb évjáratokban a 10-12 ezer tonnát is elérte, de tavaly csak 2-3 ezer tonna volt a fagykárok miatt. Tervezett karbantartás miatt június 15-én, azaz most hétfőn 6 órától, június 17-én, azaz szerdán 6 óráig szünettel a földgáz szolgáltatás Oroszlányban. A 48 órás leállás idején a szolgáltató azt kéri, hogy az érintettek ne használják gázkészülékeiket, és zárják el a fogyasztói fűelzárót, közölte Oroszlány a honlapján. És végezetül sport, beigazolódtak a korábbi sajtóhírek, José Mourinho lett a Real Madrid labdarúgó csapatának vezetőedzője, jelentette be a Real Madrid hivatalos közleményben. Mourinho 2010 és 13 között már volt a madridiak vezetőedzője, akkor egy-egy bajnoki címet, királykupát és spanyol szuperkupát nyert a csapattal, azonban bajnokuk ligáját nem. Mourinho visszatérését már hetekkel ezelőtt belengedte a klubelnök Florentino Perez, akinek meg kellett várnia, megnyerje a múlt heti elnök választást. A legendás prezidente győzött, így Mourinho bejelentésére sem kellett sokáig várni, a portugál szakember 2029-ig írt alá, július 13-án csatlakozik majd a klubhoz.
0: Időjárás.
1: Szombaton és vasárnap is kellemes meleg idő várható, a délutáni órákban helyenként futó záporokkal, zivatarokkal. A hőmérséklet délutánonként 25 és 28 fok között alakul, így a hétvége nagy részében kedvező időjárás várja a szabadtéri programok résztvevőit.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

A tizedik a héten a Lady Gaga és a varázslós Abrakadabra. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a Forrás Chartert. Péntek lévén itt vagyok a klubok legjobbjaival, és jön a Visszatek robot is nem sokára. Alex Gaudio és Crystal Waters közöse a Destination Calabria lesz itt veletek. Találkozhattok ESB-vel is a Light Session 2 órájában, előtte pedig még mindenképpen hozom legjobbjainkat. Ed Sheerantől egy dalt, Állok és Jazz Green pedig most a Summer's Back-kel, mert hogy a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem, és a klubok legjobbjaival rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel, jó szórakozást, kellemes időtöltést!

8. Ed Sheeran szólt az Azizam, a 7. pedig BB Rexa és a Faithless Collab New Religion. Ez a Forrás Rádió, benne a Charter. Köszönöm, hogy itt voltál, maradj mindenképpen, mondom ám a menetrendet. Hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek Dance Chart. Ez van ugye ma. Na ezen 2007-ig repüljünk, abban az évben ezen a héten Alex Gaudino és Crystal Waters közöse volt az első. Ime itt a Destination Cabria.

Bob Sinclair és Kaizo újdonsága az I Can Wait repült. Imádom, nagy kedvencem. Péntek klubok legjobbjai, a Ricky El Poveri egykoriával, most éppen DJ Junior remixében

Étibi Topik és Iszevene, ez a Your Love a negyediken. Ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagy, a klubok legjobbjait hozom ám ma el. Még van előttünk három nóta mindenképpen. No és előttem van még egy megszólalás, amiben arról regélnék, hogy milyen műsorokkal találkozol egyből a charter után. Hát a Night Sessionnel persze. Hétfőn DJ Bólival, aztán DJ Yellow-val, Spy the Ghost is érkezik szerdán. Csütörtökön DJ Major Gabe, a mai napon pedig ESB két óráját kapjátok 8 és 10 között. Vasárnap is van Light Session, akkor BRK a Porondon, no meg a Lunch Sessionben Norbert van Dale, és szombaton Saturday Live Session DJ Hubik műsorvezetésével, és persze mindig király DJ-kkel, de hogy kikkel is, hát a közösségi felületeinken megtaláljátok ám. A Club Sessionben viszont tudja, hogy ott van Robin Schulz, ő fixen 11 és éjfél között hozza a Sugar Radio Show-t. Én pedig fixen hozom most a harmadik helyen Calvin Harris és Clement

0: Az első ezen a héten Accent, Sarah és Misha Miller közöse szólt a Don't Leave. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmed. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint a klubok legjobbjait pörgettem. Hétfő jövök egy újabb adaggal, itt lesznek majd az európai kedvencek. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában ESB lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 7-től pedig indul a szombat délelőtti program velem, Tamással. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, csáó-csáó mindenkinek a viszont hallásra. Az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session-höz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Forrás Rádió, mindig vele! Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Többlettámogatást kapott a Bajóti parkolófejlesztés, katonazenétől volt hangos a Kossuth tér Tatán, vezetőedzőváltást jelentett be a Dorogi Futballklub. Hittaler Andrát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. június 12-én, pénteken este 8 órakor. Többlettámogatásban részesült a Bajóton megvalósuló parkolófejlesztési projekt, amelynek köszönhetően a beruházás második üteme is megvalósulhat. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a támogatás összege 34.184.139 forintra emelkedett, a projekt befejezési határidejét pedig 2026. szeptember 30-ára módosították. A TOP Plus program keretében megvalósuló fejlesztés célja a település parkolási helyzetének javítása, a beruházás helyszíne a Kossuth Lajos út 69-től 102-es szám alatti önkormányzati terület, ahol korábban egy funkcióját vesztett hivatalépület állt. A projekt első ütemében megtörtént a régi épület bontása, valamint kialakítottak egy 13 férőhelyes, térkövezett és parkosított parkolót. Az új parkoló elsősorban a közeli óvoda és a település közszolgáltatásait igénybevevők számára biztosít kényelmesebb és biztonságosabb parkolási lehetőséget. Az önkormányzat most arról számolt be, hogy a projekt 2026 tavaszán többlet támogatást kapott, amely lehetővé teszi a fejlesztés második ütemének megvalósítását. Ennek keretében közterületi világítást építenek ki a parkoló környezetében, növelve a közlekedés biztonságot és a terület használhatóságát az esti órákban is. A beruházás teljes egészében Európai Uniós forrásból valósul meg, a támogatás intenzitása 100%-os, írja a dorogimedence.hu. A véradás fontossága a nyár folyamán még inkább felértékelődik, hiszen a szabadságok, utazások miatt kevesebben tudnak ilyenkor segítséget nyújtani. Hogy hogyan zajlik a gyakorlatban egy véradás, arról Hamburgerné Újvári Irén, a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezetének igazgatója beszélt.
2: Mindenki alkalmas arra, aki betöltötte a 18. életévét, de még nem múlt el 65 éves, illetve az 50 kilót eléri a testsúlya. Tehát ebből indulunk ki. Igen, sokan félnek a tűtől, és erre azt tudom mondani, hogy gondolkozunk egy olyan projektben, ha úgy tetszik, hogy aki jelzi, hogy fél a tűtől, vagy fél attól, hogy rosszul lesz, vagy bármi más, akkor nagyon szívesen mentoráljuk az ő véradását. Ezt egy jelzéssel megteszi, akkor ezt mi figyelemmel kísérjük. Bár hozzá kell, hogy tegyem, hogy a kollégáim és az önkénteseink odafigyelnek, különösen az első véradókra. Nagyon fontos a véradóknak az egészsége, a véradóknak a komfortérzete, és azt gondolom, hogy maximálisan mindig oda teszik magukat, de hogyha mégis van olyan, aki fél és igényli, akkor őt személyes kísérésben fogjuk részesíteni. Egy véradás úgy néz ki, hogy valaki besétál a véradás helyszínére, ott jelentkezik személyigazolvány, tajkártya, lakcímkártyával. Ha ez mind rendben van, akkor utána kitölt egy kérdőívet, ami azért fontos, mert olyan kérdésekre kérdez rá az országos véradás szolgált, ami az ő egészségi szempontjából is fontos, akár hogy milyen gyógyszereket szed, van-e valamilyen betegsége, bármi más egyéb kérdés, ha ez megvan, és minden rendben van, akkor egy orvosi vizsgálaton vesz részt. Ez egy rövid orvosi vizsgálat, szintén az ő egészségének a szempontjából nagyon fontos. Majd vérvétel következik, egy apró tűszúrás az ujjbegybe, amikor megnézik, hogy az a azok az értékek, például a vas és egyéb értékek rendben vannak-e. Ha ez rendben van, akkor következik a maga véradás. Felfekszik egy véradó ágyra, a megfelelő kezéből, ami jó vénával rendelkezik, leveszik a négyegységvért. És utána ellátásban részesül, bekötözik a kezét, vagy leragasztják a kezét, egy picit még ott fekszik, ha érzi, hogy nem jól van, akkor tovább fekszik, de nem szokott egyébként ilyen probléma lenni, és utána pedig átveszi az apró ajándékát, átveszi az országos vérellátás szolgálat által adott étkezési utalványt, és megköszönjük a véradását.
1: Katona zenétől volt hangos a Kossuth tér június 6-án Tatán. A Kossuth téren idén is a Tatai Patara 1597 török-kori történelmi fesztivál programjaként rendezték meg a 17. Tatai Regionális Katonazenekari Fesztivált, a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség Honvéd Vezérkari Iroda, a Magyar Honvédség Vitéz Szurmai Sándor Budapest Helyőrség Dandár, a Magyar Honvédség Lapka György első páncélos dandár, Tataváros önkormányzata és a Tatai Patara közös szervezésében június 6-án. A nagy érdeklődés mellett zajló eseményen a közönség láthatta és hallhatta a Magyar Honvédség Légierő Veszprém helyőrségi zenekart, a Magyar Honvédség Debrecen helyőrségi zenekart, a Magyar Honvédség Székesfehérvár helyőrségi zenekart, és természetesen a Magyar Honvédség Klapka György első páncélos dandár Tata helyőrség zenekarát Balázs Attila őrnagy vezényletével. A fesztivál Balázs Attila Tatai Fesztivál fanfárjával kezdődött az Egyesített Zenekar előadásában, majd Mikli József polgármester köszöntötte az esemény résztvevőit, ezután az együttesek egyedi zenés alaki bemutatói következtek. A programot az összevont zenekari koncert zárta Elker Ferenc Dózsa György című operájának egy részletével, John Philip Sousa indulójával, Mondvai György Katona zenészek indulója című művével, Ricsai Richard Magyar vér elnevezésű indulójával és Balázs Attila őrnagy Vonyarc Vashegy indulójával. Az eseményen közreműködött Bánáti Norbert, közölte Tata városa honlapján. Nyári táncos estére várja a bulizni vágyókat június 13-án 21 órától az esztergomi Zakizug. A Summer Dance Party során DJ Blight gondoskodik a zenéről és a jó hangulatról. A program célja egy kötetlen, barátságos hangulatú nyári este, ahol a zene és a közösségi élmény kerül a középpontba. A belépés ingyenes. És még a sport. Vezetőedzőváltást jelentett be a Dorogi Futballklub Kft. A klub tájékoztatása szerint Csizmadia Csaba június 30-án lejáró szerződését követően távozik a Dorogi FC-től, helyét pedig Tóth András veszi át a 2026-27-es bajnoki idényben, írja a dorogimedence.hu. A közleményben kiemelték, hogy új vezetőedzőjük az elmúlt években az Iváncsa KSL szakmai munkáját irányította, ahol kiemelkedő eredményeket ért el, többek között bajnoki címet is szerzett csapatával. A klub vezetése szerint szakmai felkészültséget, tapasztalata és munkamorálja jelentős segítséget nyújthat a kitűzött célok megvalósításában. A klub célja, hogy visszajusson az NB2-be. A Nemzeti Sport felidézte, hogy a 2025-26-os szezonban a Dorogi FC az NB3 északnyugati csoportjának harmadik helyén végzett, megszerezve a bronzérmet. A közleményben a klub megköszönte Csizmadia Csaba munkáját is. A Dorogi FC június 15-én kezdi meg a felkészülést a következő szezonra, míg Tóth András hivatalosan július 1-től veszi át a csapat irányítását. A hírperceket hallották Hittaler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsor.

0: Light Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc!
0: Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

0: Mára ennyi volt a Light Session.
1: A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig,
0: amikor jön a Light Session ismétlése.
2: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
3: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez!

sok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled!

0: slágerek, a legjobb hangulat. Pont itt és pont most. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: I just got a brand new car. Vroom, vroom.

0: feled. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

Szólok, ha ma jól leszek, szóval max jövőre. Te is behálóztál, és egy olyan dolog lettél, amiről fogalmam sincsen majd, hogy hogyan jövök le. Ki Mihály, nem tudom, mit csinálsz. Ha veled voltam, soha nem adtam a minimál. Ezek belső kritikák, miket megtestesítesz. A dózis a fogva tartóját szeret.